0: Lehettem volna valaki más, de a más az valaki más lett. Mert a szerencsét keserű cseppekben diktálta belém akkor az élet. Mert egy furcsa tanár nem engedte meg, hogy igazi művész legyek. Bár a keserű lassan édes lett, most valamit még...
1: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.
8: Itt leszek.
9: Boka.

0: napokra, hétvégére.
1: Pálinkás jó reggel, borvirágos sorral, jó kedvel haladjunk előre együtt a
2: korra.
1: A hétvéget ért végre,
2: ő az élet értéke,
1: a dilemma csupán annyi, hogy
2: melyik helyre térjél be.
1: Ma nincs a helye gondnak,
2: a hivatalokomnak,
1: a gyengébek meg izguljanak,
2: otthon a James Bondnak,
1: a helyi Liverpoolsban,
2: csak shopping és sok divat.
1: Újra itt a péntek, már nem menő a kétek,
2: hidded addig féltek, csak amíg nem kell.
1: Nincs munka, nincs sírás,
2: csak csintalan sikítás,
1: ez is ugyanolyan nap,
2: de mégis ki.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

Jó reggelt a korán ébredőknek, bár most már nincs annyira nagyon korán. A Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, és ez most egy különleges bejelentkezés, de hamarosan már a stúdióból is. Jó reggelt mindenkinek, egy csoda napunk van, most már tényleg napfelkelte után. És hát ha a tegnap estét vesszük, akkor volt egy csodálatos napfogyatkozásunk, ami bár részleges volt, de mégis tökéletesen lehetett követni, és aztán csillagfullós éjszaka. No, de nem a csillagfullós éjszaka miatt érkezem később a stúdióba, hanem mert most ez valahogy így alakult. De hát majd ezt is elmagyarázom. Most útközben a stúdió felé azt látom, hogy derült az idő, viszont nagyon kellemes 13 fokra visszahűlt a levegő, úgyhogy tényleg nagyon fantasztikus reggelünk van. Remélem, hogy korán ébredtek, és bizonyára ez az elmúlt fél óra sok-sok zenével telve is ébresztőleg hatott önökre. Indítunk neki egy olyan napot, ami ma is forróságot hoz, de hát augusztus van, és egyébként a csillagászok szerint teljesen normális, hogy forró napokat élünk át, és most már a hajnalok visszahűlnek kellemesen. Úgyhogy erről is majd egy picit részletesen, hogy mit hozott nekünk egyébként a napfogyatkozás, és mit hoz nekünk ez az augusztus második fele. Most 13 fokot, aztán napközben majd 33-34 fokot, de induljunk neki ennek a reggelnek. Most így 6 óra után bőven 8 percen, és aztán majd folytatjuk a részletekkel természetesen. Most valahol félúton tartok a stúdió felé, és kellemes a reggeli forgalom, ami azt jelenti, hogy nem vagyok akadályozva, tehát alig találkozom valakivel, és mindenki olyan csendesen, nyugodtan közlekedik. Remélem, hogy így fog telni a mai napunk csendesen, nyugodtan, és bízom benne, hogy a Muravidéki Magyar Rádió társaságában. Björkös Gorán egyébként a hangtechnikus, aki létrehozta ezt a kapcsolatot most a stúdióval, és velem, és ő lesz egészen délig a Lendvai stúdióban, és irányítja a mai műsort. A zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, és természetesen mondanám, hogy a mikrofonnál, de most éppen a telefonnál Cseresnyi és Tünde köszönti önöket. Jó reggelt még egyszer, a legközelebb bejelentkezés már a stúdióból lesz. Legyen szép reggelük!

0: 4 perccel vagyunk most 6:45 után, igen, most ez a reggel egy kicsit átrendeződött, talán az is furcsa, hogy én köszöntöm most Önöket innen a Lendvai stúdióból, már itt vagyok, az információs blokkunk is érkezni fog. Egyébként visszautalva még az előtte lévő dalra, azt megelőző dalra, ma reggel az élet belém harapott, ez olyan sokszor elhangzott abban a dalban, idefelé meghallgattam, hogy én is valahogy így éreztem, hogy amikor az embert ilyen váratlan dolog érre, akkor ahhoz kicsit nehezebben tud alkalmazkodni. Na de most már teljes melszélességgel itt vagyok, úgyhogy Déli Goránnal együtt várjuk Önöket, és természetesen a legfrissebb információkkal. Azt már az előző bejelentkezésnél elárultam, hogy hűvös a reggel, de nem bántóan hűvös, hanem pont úgy, amire már mindig vágytunk, hogy harapni lehet a friss levegőt. Egyébként 12-13 fok van Lendván és környékén, ugye kint a városon kívül a mezős területeken hűvösebb, párásabb a levegő, ami azt jelenti, hogy egy kis harmatot kapott a mai hajnal, és ettől talán a növények jobban tudnak lélegezni. A rossz hírem az, hogy emellé sajnos nem fog párosulni csapadék, és nemhogy most, hanem a következő napokban sem várható. Csontszáraz minden, és attól függetlenül, hogy eléggé visszament a hőmérséklet éjszaka, kifejezetten hűvös volt, pulóveres, a nappalok melegek lesznek, és még forróbbak, ahogy közeledünk a hétvége felé. Anticiklon van felettünk, és ez marad is velünk a következő napokban. Alig változik tehát a helyzet. Sok napsütésre számíthatunk, nagyrészt felhőtlen, tiszta kék éggel, csapadék nem lesz, 27-32 fok viszont igen. És ez az anticiklon a következő napokban úgy tűnik, hogy tovább erősödik, így még melegebb várható. Derült napos időt hoz csapadék nélkül a péntek is, 28-33 fokkal délután, hajnalban viszont 8 és 19 fok közötti értékeket fogunk majd mérni. Az előttünk álló hétvége kifejezett standidővel jön, száraz idő, kevés gomoly felhővel szombaton, tehát folytatódik a kánikula, és helyenként megélénkül a szél, ennek kifejezetten örülni fogunk. Szombat hajnalban 7 és 20 fok között lesz a reggeli minimum, a maximum pedig 30 és 35 fok között alakul. Derült napos száraz időt hoz a vasárnap megélénkülő széllel, a hajnali 10-22 fokról délutára 32 és 36 fok közé melegszik majd a levegő. És egyelőre a jövő hét eleje is ilyen meleg időt hoz, főleg a hétfő. A mostani prognózis szerint akkor csúcsosodik majd a kánikula, akár 38-39 fokkal is. Egyébként hétfőn egy szakadozott felhőzet vonul át majd felettünk, így a több órás napsütést ezek a felhők néha megtörik. És ezekből a felhőkből, gomoly felhőkből, amik időnként így összeállnak, helyenként záporok, zivatarok előfordulhatnak. Megélénkül a szél, helyenként meg is erősödik. Hétfőn a hajnali 10-22 fok után délután 30-38 fok között alakul majd. Gomoly felhős napos idő valószínű kedden, záporok, zivatarok helyenként továbbra is előfordulhatnak, de nem lesz jelentős mennyiségű csapadék. Élénk szél mellett hajnalban 14-22, délután 28-34 fok közé melegszik a levegő, és jövő hét közepétől, szerdától picit mérséklődik ez a nagy meleg és kánikula. Szerdán napközben 30 fokra számíthatunk, és csütörtöktől intenzívebb lesz a felhősödés, de csapadék, jelentős csapadék nem érkezik. 27 fok lesz napközben, pénteken már csak 26, és a jövő hétvége napos felhős időszakokat hoz, napsütés szombatra várható, vasárnaptól, jövő hét vasárnaptól pedig intenzívebb felhősödés, ami talán a hónap végére már jelentősebb esőkkel is párosulhat. Tehát egyelőre a jövő hét közepéig még tartós meleg, és utána enged majd egy picit a szorításából. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mennyire lesz húzós ez a mai napunk. Erősödő anticiklonban vagyunk, ez bizonyára. nem a legjobb, főleg a frontérzékenyeknek, és ez uralja a humán meteorológiai helyzetet nem csak ma, hanem napokig. Egyébként tulajdonképpen a tegnapi körülményeket másolja ez a csütörtök minden tekintetben. Tehát marad a kánikula, a frontérzékenyeknek ez okozza, meg a nagy napi hőingás a legtöbb panaszt, ugye erős a hajnali lehűlés, főleg az ártabb völgyekben, és aztán nagyon gyorsan napfelkelte után ugrik a hőmérséklet. Már melegedési fázisban vagyunk egyébként most is. Fejfájásos, gyulladásos folyamatokat erősíti ez, és egyáltalán nem kedvez a délelőtti órák azoknak, akik erre különösen érzékenyen reagálnak. Délután viszont a vérnyomás ingadozás jellege fog változni, erősödik a mellkasi panasz, mindenképpen erre kell fölkészülni, meg a 30 fok fölötti hőmérsékletre, tehát mindenképpen a terhelő programokat érdemes most akkor a reggeli órákban elvégezni, vagy az esti órákban. Mindenképpen fontos elmondani, hogy erős lesz az UV index, marad a 7-es értéket elérő, vagy azt meghaladó UV sugárzás, tehát ezen a szinten nagyon fontos a szem- és bőrvédelem.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de legyenek körültekintőek és óvatosak mindenképpen, hiszen hamarosan már élénk forgalomra lehet számítani a közutakon, a reggeli munkakezdés miatt leginkább a nagyvárosok bevezető közútjain, de amúgy is a hét közepénél tartunk, illetve már a hét második felében, így az autópályákon is a nyári szabadságok miatt megnövekedett forgalomra kell számítani. Vezessenek nagyon körültekintően, türelmesen, mindenkinek biztonságos célba érést kívánunk, és ami hát legfontosabb, az a Trafipax mai menetrendje, elsősorban Muraszombat körzetében mérik a gyorshajtókat. 6 óra 26 perc van, ezek voltak a friss információk, és nagyjából egy óra múlva újra lesznek, de ami fontos, egy pici zene után fél hétkor terepjáróval folytatjuk, igen.
1: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét van, a csütörtök reggeli hírmagazin jelentkezik ezúttal egy témával. Augusztus végén és szeptember elején lendva ismét a hagyományok, a kiváló gasztronómia, a zene, a bor és a szórakozás jegyében kell életre. Az idei Vinárium Fesztivál, amelyre augusztus 20-a és szeptember 5-e között kerül sor a Városközpontban, valamint a Vinárium kilátótoron rendezvényhelyszínén, idén is gazdag kulturális örökség, a kiváló borok, a néprajzi értékek és a minden korosztályt megszólító élmények harmonikus ötvözetével várja a látogatókat. Az idei fesztivál pontos programját a szervezők szerda délelőtt a lendvai Rózsa Városi Parkban ismertették. Szabó Márk összefoglalója.
2: Magyar János Lendva község polgármestere.
3: A Vinárium Fesztivál nagyon gazdag program spektrummal készült, és úgy gondolom, hogy minden életkor vagy ízlés elvárásokra föl van készülve. Csütörtökön kezdjük, ami egy overtúra történtekre, koncert a Csillagok alatt, és a lendvai csillagok, Brina Gerebic, Kátya Ferenc és Pianovák fognak fölépni. Fantasztikus rendezvény lesz. Pénteken hagyományos koncertet, most már Bogrács Fesztiválról készülünk föl, hagyományos rendezvény, versengés, egy szórakoztatási része, ékszere a fesztiválnak az etnoestek, szlovén, magyar, horvát és a szerb etnoest kulturális és kulinárikus kínálattal. Pénteken pedig a lendvai borászok estéje, másnap a lendvai szüret, 29-én pedig egy nagyon fontos kiállítás nyitás is lesz, és pedig dr. Mursics József gyűjteményéből lent a Fő utcán fantasztikus gyűjtemény. Föl fogom karolni, hogy egyben maradjon ez a gyűjtemény, és látható legyen a széles közönségnek. És akkor jön a Vinárium kilátótorony 11. évfordulója, 3. szombaton. Ott is számos programmal készülnek a Turisztikai Szövetség munkatársai. Péntek, szombat megint élénk lesz fönt, lent városunkban, hiszen a rendezvény szórakoztató része itt lent lesz most előkészített fesztivál helyen, ahol a Bogrács és a lendvai szüret sátorja lesz. Ott lesz most a Vinárium toronynak a koncertje is, úgyhogy nagyon szívesen látunk mindenkit, különböző kínálatra mindenki szert tehet, és úgy gondolom, hogy mindenki az ízlését valamiképpen tudja is kielégíteni.
2: Utazás hőlégbalonokkal, lézershow, Vinárkó kabala figurája, új turisztikai térkép, hazai csillagok, Mirán Rudán, Bogrács, Drazen Zecsics, 4 etno, illetve gasztroest, lendvai borok, szüreti felvonulás, Mursics József emlékkiállítás, Pörljávo kazaliste, a torony ünnepe, Vladoka Lember és Novi Fossili. Nem könnyű felsorolni a 3 pilléren nyugvó Vinárium Fesztivál kínálatát. Mindezt és még ennél is többet nyújt augusztus 20-ától szeptember 5-éig.

Hevesi Tamás énekelt, ez volt a Hol vannak című dala. Hát itt vagyunk, és most már itt is leszünk ebben a felállásban. Györkös Gorán a hangtechnikus, a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják. 7 perccel vagyunk most fél hét után. És hát tényleg gyönyörű reggelünk van, annyira jó ez a friss levegő, jó kimenni, és ha korán ébredtek, akkor tényleg most merítkezzenek meg ebbe a hűvös időjárásba, mert ez tudja a szervezetet is egy picit frissíteni. Ma is kánikula lesz, de az éjszakák egyébként, ahogy néztem a következő napokban is, meg úgyhogy hallhatták, azért hozza ezt a biztos felfrissülést, és talán ez ad erőt nekünk ahhoz, hogy ezt az egy hetet még ebben a kánikulában átvészeljük, és nem azért, mert ez annyira nehéz lenne, hanem egyszerűen az emberi szervezet merül ki a tartós kánikulában, hiszen éjszaka, ha melegebb van, akkor nem tud olyan mélyen jól pihenni, ha szervezetünk, és a tartós kialvatlanság, fáradékonyság az egy idő után ugye a kimerüléssel párosul, ami nem a legszerencsésebb. Úgyhogy a reggeli órákban kell az aktív tevékenységeket beiktatni, akár még például a bevásárlást is, hiszen a boltok többsége 6 órakor kinyit, ilyenkor még talán nincs is az a nagy tömeg, sokkal egyszerűbb minden, és talán gördülékenyebb, meg gyorsabb is, és aztán ahogy melegszik az idő, és van rá lehetőség, akkor a déli órákban pihenni. Aki nyilván a munkahelyén fogja ezt a meleg időszakot átvészelni, a szerencsések talán kondis helyen. Aki nem annyira szerencsés, hát most érdemes a hűvös levegőt bent tartani, akár az irodában, akár otthon a lakásokban is, mert ezt tudjuk megőrizni az esti órákig, lesötétíteni, és aztán mindenképpen átvészelni valahogy ezt a mai napot. Frissítő, hűsítő zenékkel jövünk a folytatásban is, no meg természetesen információkkal, úgyhogy most meg is nézzük, hogy az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból hogyan telt. Egészen pontosan elég sok dolga akadt a rendőröknek az elmúlt 24 órában, legalábbis ez derül ki a legfrissebb tájékoztatóból. 5 bűncselekmény történt, tehát a nyomozók 5 bűncselekménynél helyszíneltek, volt 2 közrendsértés, aztán 3 könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset, meg 4 anyagi kárral végződő, parkolóban rongáltak meg személyautókat, 3 esetben történt vadgázolás, és 2 gépjárművet is lefoglaltak a rendőrök, valamint egy munkahelyi balesetnél is intézkedtek. Emellett 22 külföldi állampolgárt fogtak el, akik illegálisan érkeztek Szlovéniába, mindannyian nemzetközi védelemért folyamodtak, és a kihallgatásuk után a legközelebbi menekültügyi központba szállították őket. Gornyaradgonai rendőrkapitányság területén élő lakosnál 4 lőfegyvert, 1 pisztolyt és 3 puskát találtak, és ezt adta át a rendőrségnek. Egyébként a fegyvereket egy melléképület felújítása során találta meg, tehát ez egy rendes beszolgáltatás volt. És ha már a bűncselekményeket említettem, akkor 2 lopás, 1 készpénz hamisítás, valamint erőszakos magatartás miatt indítottak nyomozást, és veszélyes bűncselekményt is említ a rendőrségi tájékoztató. Muraszombatban a rendőrök 2 segédmotorkerékpárt foglaltak le, miután megállapították, hogy azok a forgalomban való részvétel során túllépték a gyártó által meghatározott 25 km/h sebességhatárt. És ami fontos, hogy ma Muraszombat körzetében mérik a gyorshajtókat.

Paul McCartney, Sean Paul zenélt az imént, most 6 óra 45 perc van, úgyhogy nézzük a Zalai Hírlap mai friss számát is, tele van érdekes írásokkal, de többek között beszámolnak arról, hogy vasárnaptól már klíma hűti Zalaegerszegen a kertvárosi templomot. A vasárnapi szentmise alkalmával kellemesebb hőmérséklet fogadja majd a híveket Zalaegerszegen is. A templomban a beépített klíma berendezésnek köszönhetően a rendszer a komfortérzet javítását szolgálja, a megnövekedett energiaköltségek miatt azonban a rendszer csak időszakosan használják, és együttműködésre is van szükség, hogy ez egészen pontosan mit akar, azt elolvashatják a Zalai Hírlap mai számában. A sportoldalon arról olvashatnak, hogy megvan az ETFC 2 első győzelme az új szezonban. Hétközi fordulóval folytatódott a labdarúgó MB3 sorozata, az ETFC együttese a fővárosban az újonc, 1908 ZAC Budapest vendége volt, és megszületett a szezon első egerszegi győzelme. Hogy milyen volt a mérkőzés, arról természetesen az edző és a játékosok is nyilatkoztak, elolvashatják a Zalai Hírlap mai számában. Szintén a Zalai Hírlap friss számában találhatnak egy érdekes írást arról, hogy éjszakai durranások zavarják a lakókat egy zalai településen. Az elmúlt napokban több lakossági jelzés érkezett az éjszakai órákban hallható erős durranó hanghatások miatt a vadriasztó berendezések használatára és az éjszakai zajterhelés szabályaira hívja fel a figyelmet Zalabérközség önkormányzata. További részletek a Zalai Hírlap friss csütörtöki számában. Jó olvasást!

Ez volt a Parnograszt és a Fúj meg szél. Reméljük, hogy napközben majd kicsit erősödni fog és enyhíti ezt a meleget, de hát egy gyönyörű éjszaka után ébredeznek szerintem nagyon sokan, vagy még éppen pihengetnek, hogyha esetleg hajnalig az égboltot kémlelték. Csodaszép volt egyébként a Perszeidák meteorraj. És én most tényleg szerencsésnek érzem magam, mert nem igazán vagyok ebben kitartó, hogy kint feküdjek órákat és kémleljem az eget. Most viszont csodaszép volt, és két tűzgömböt is láttam, meg nagyjából olyan 11-ig számoltam a hulló csillagokat, amiket sikerült elcsíptem. Nagyon látványosak, igaz, hogy gyors mozgásúak, de annyira fényes csóvát húznak maguk után, hogy nagyon szépen lekövethető az útjuk, és ilyenkor úgy érzi az ember, mintha az égbolt egy picit közelebb jönne, holott hihetetlen távolságok vannak ugye az univerzumban, és ilyenkor talán mindenki egy picit jobban beleássa magát ezekbe a titkokba. Hát a tegnap este az varázslatos volt, ugye indultunk egy nagyon jó kis részleges napfogyatkozással, ami egyébként attól függetlenül, hogy csak 75%-os volt, megfelelő szemüveggel végig kísérve egy fantasztikus látványt adott, és jó volt látni, hogy útközben, amikor autóztam, akkor nagyon sokan megálltak, leálltak az út szélére nyitott területen, és végig kísérték a részleges napfogyatkozást. Ugye 1999-ben volt itt a környékünkön egy teljes napfogyatkozás, most egy részlegeset kaptunk, ebből majd lesz több is, és tegnap sikerült egy csillagásszal hosszabban beszélgetnem, és ő mondta azt, hogyha igazán szép teljes napfogyatkozást akarunk látni, akkor erre a mi életünkben lesz lehetőség, és azt mondja, hogy egy soha vissza nem térő alkalom, nyilván utazni kell érte egészen Luxorig. Ugyanis a leglátványosabb és leginkább ilyen szívet megdobogtató, lelket simogató, fantasztikus égi jelenség ott lesz majd elérhető a Királyok völgyében, ami semmivel sem összetéveszthető. A csillagászok ugyanis, akik ezzel foglalkoznak, pontosan bemérik azt, hogy mikor lehet ezeket a jelenségeket a legtökéletesebben végig kísérni, illetve átélni. És erre sokkal nagyobb lehetőség és intenzívebb élmény kínálkozik jövő nyáron Egyiptomban, Luxorban. Viszont a tegnap este is fantasztikus volt, és az a jó hírem, hogy bár ugye a tegnap éjszakán érte el a csúcsát a Perszeidák meteorraj, de nagyon aktív lesz még a következő napokban, illetve a következő bő egy hétben is, úgyhogy aki lemaradt volna a mostani éjszakáról, nyugodtan az előttünk álló éjszakákon este 10 óra után ki lehet feküdni akár a kertbe, de olyan helyet keressenek, ahol nincsen fényszennyezés, hanem távol mindentől, csillagos éjszaka, és aztán nagyjából, és ezt is elmondták, hogy fél óra kell bizony ahhoz, hogy a szem megszokja a sötét égboltot. Tehát azonnal nem tudunk ehhez alkalmazkodni, ezért van az, hogyha valaki kimegy és nézi 10-15 percig az égboltot, nem fogja észrevenni a hulló csillagot, ugyanis a szem még nem alkalmazkodott ahhoz, hogy erre a megfigyelésre álljon át, ez legalább kell fél óra. Úgyhogy keressenek majd hullócsillagokat az este égbolton, most pedig keressenek minket a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol a kis csillag fog zenélni, ha már csillagokról beszéltünk, akkor egy zenekar jön, aki ezt a nevet választotta, és kis és nagy csillagok hullására lehet számítani majd az esti órákban, most azonban egy jó kis zenére, 7 órakor pedig a legfrissebb hírekre.

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövidfilmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendva Község támogatásával. Ne várj! Vár a vár!

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén élő szentmise közvetítéssel várjuk a hallgatóinkat a Muravidéki Magyar Rádióban. A turnistsei plébánia templomból közvetített ünnepi szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A szertartást Stihet Szimon dobronaki plébános celebrálja.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Daniel Lorbeck, a szlovén rendőrség megbízott főigazgatója augusztus 12-én belső vizsgálatot rendelt el a Koperi rendőrigazgatóságnál. Natasa Pirc Muszár köztársasági elnök július 31-én történt Kasztaleci alagútbeli balesete miatt, közölte a rendőrség az STA hírügynökséggel. Franci Matos belügyminiszter is jelentést vár a rendőrség munkájának jogszerűségéről. Egyébként az ügyben a hivatalos jelentések mellett a Korrupció Megelőzési Bizottság is kapott bejelentéseket, és a specializált állami ügyészség is vizsgálja a történteket. 4 portugál turista tűnt el az éjszaka az Adriai-tenger horvátországi partjainál, miután gumicsónakkal indultak útnak a viharos tengeren. 2 fiatalt napközben megtaláltak, 2 társukat azonban továbbra is keresik a horvát mentőegységek. A portugál fiatalok, 3 férfi és 1 nő, egy kis gumicsónakkal indultak útnak egy szentől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit csatornában, amely a Velebit hegység, valamint a Körk, Ráb és Pák szigetek között húzódik. A napok óta tartó vulkánkitörés miatt egyelőre bizonytalan, hogy a catániai repülőtéren mikor indulhat újra a forgalom. A reptér tájékoztatása szerint augusztus 13-a 16 óráig nem fogad és indít járatokat. Az elmúlt 4 napban már 700 járatot töröltek. További több tucat járatot átütemeztek, vagy a régió más repülőtereire irányítottak át, mindenek előtt Palermóba, Trapániba és Komiszóba. Mindez a nyári főszezonban történik, ami azt jelenti, hogy a szicilián nyaralók ezrei nem tudnak hazajutni, vagy le kellett mondani a nyaralásukat. Egyes becslések szerint körülbelül 30 ezer embert érint a repülőtér lezárása. A helyi szálláshelyek már megteltek, sokan a terminálon alszanak és várják a friss információkat. Az Etna péntek óta lövel ki magából nagy mennyiségű hamut és törmeléket. A Toulouse-i Volcanics Advisor Center közleménye szerint a legnagyobb hamu koncentráció továbbra is Szicília felett marad, miközben kisebb mennyiségeket jelentettek Málta keleti része és egészen Líbia északi része között. Kolumbia szerdán 3 napos nemzeti gyászt hirdetett annak a földrengésnek az áldozataiért, amely már több mint 200 ember életét követelte. A kormány közölte, hogy az állami intézményekben, valamint a világ minden táján működő kolumbiai nagykövetségeken félárbocsra engedik a zászlókat valamennyi áldozat emlékére. Közben folytatódott a túlélők utáni kutatás. A hatóságok szerdai adatai szerint 216-an vesztették életüket, korábban nagyobb számról beszéltek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán bejelentette, hogy az Európai Unió 2,1 millió eurót biztosít Kolumbiának a legsúlyosabban érintett térségek támogatására. A támogatás egészségügyi ellátást, ivóvizet, higiéniai és közegészségügyi eszközöket, valamint menedéket, élelmiszert, védelmet és készügyi eszközöket, valamint menedéket, élelmiszert, védelmet és készpénzes segítséget biztosít.

0: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az esti órákig Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: MMR. A zene összeköt.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten erdélyi népzene szól a Maros-Küküllő vidékéről, a Tükrös zenekar felvételei. Tartsanak velünk csütörtökön este 6:30-tól.

Kylie Minogue énekelt az imént, és Second to Midnight, ez volt a dal címe, 7 óra 12 perc van. Most már benne vagyunk jócskán a reggelbe. Jó reggelt minden esetre azoknak, akik most ébredeznek, egy picit én is tovább alhattam a mai reggelen, és ennek megvan ám a kellemes hozadéka, amikor az ember csak egy fél órával tovább szúnyókálhat, mint ahogy tervezte, hát az már egy adomány tud lenni, és tovább tud pihenni a test. 16 fokra fölment most már a hőmérséklet, ugye hajnalban még ilyen 12-13 fok volt, és aki kint töltötte az éjszaka egy részét, azoknak talán nem újdonság, ha azt mondom, hogy bizony, pulóveres éjszakánk volt, tehát keményen visszahűlt a levegő, és fázós volt az éjszaka. A hajnal ugyanígy indult, de napközben nem fogunk fázni, mert hogy 33 fok is lehet majd délután. Ma egyébként augusztus 13-a van, és erre a napra még olyan részletesen nem tértünk ki, de aki most ébredezik, azoknak mondom, hogy augusztus 13-a csütörtök köszöntött ránk, és augusztus 13-a leginkább a balkezesek világnapjaként ismert, amelyet 1976 óta tartanak számon világszerte, pont azért, hogy felhívják a figyelmet a balkezesek mindennapi kihívásaira egy jobbkezesekre tervezett világban. Mert hogy még mindig ugye jobbkezeseknek kedvez szinte minden, balkezesként elég nehéz érvényesülni, de ez az augusztus 13-a pont azt hivatott egyébként, és azt tűzte ki célul, hogy a balkezesek is ugyanolyan lehetőségeket kapjanak, mint a jobbkezesek. A naptárban az Ipoly név szerepel, ez a fő névnap, és ma van az év 225. napja. A balkezesek világnapja mellett a kaligráfia világnapja is ehhez a dátumhoz kötődik. Ezt az ünnepet minden év egyébként második csütörtökén tartják, és a naptár évek eloszlása miatt időnként pontosan augusztus 13-ára esik, úgy, mint éppen a mai napon. Tehát nem csak balkezesek világnapja van, hanem a kaligráfia világnapja is. És hát rengeteg esemény, évforduló kötődik ehhez a mai naphoz, úgyhogy hamarosan a napi kalendáriumot is fölnyitjuk, de előtte jön Mező Misi és a Magna Cum Laude.

Előttem van a napi kalenderem, és akkor nézzük a mai naphoz kötődő fontosabb eseményeket, évfordulósokat. Ma van a balkézesek nemzetközi napja, éppen 50 éves egyébként, mert hogy 1976 óta világszerte augusztus 13-án ünneplik a balkézesek napját. Ezen a napon rendezvényekkel hívják fel a figyelmet a balkézesek problémáira, a jobbára jobbkezesekre tervezett világban. Szinte senki sem tekinthető tisztán bal vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek, azokat az embereket, akik íráshoz, kézi munkákhoz elsősorban a balkezüket használják. A balkezesek aránya Ázsiában például kisebb, ennek valószínűleg vallási okokra visszavezethető tiltás az eredete. Ugyancsak augusztus 13-ához köthető Fidel Castro 1926-ban született, a kubai politikus, aki 1965 és 2008 között Kuba első számú vezetője volt, 100 évvel ezelőtt született a mai napon. Aztán a mai naphoz köthető Lucy Stone neve is. 1818-ban született az amerikai feminista, ő a nők jogainak pártfogója volt. 1849-ben, augusztus 13-án Görgei Artúr letette a fegyvert, a Magyar Honvédség az orosz cárnak adta meg magát, véget ért tehát az 1848-49-es szabadságharc. Alfred Hitchcock, angol filmrendező, a feszültségkelt és a borzongatás mestere 1899-ben született a mai napon. Legismertebb műve a Madarak, illetve a Pszichó sorozat. Ugyancsak a mai naphoz köthető, illetve ehhez a dátumhoz, Phil Taylor, Phil Power Taylor, egészen pontosan ugye ezt a melléknevet kapta, hogy The Power, 16-szoros világbajnok darts játékos, és 66 éves a mai napon, 1960-ban született. Nos, a darts játék körökben az ő neve egyébként fényesen csillog. 1961-ben Berlint szöges drót kerítéssel választották ketté, majd két nappal később megkezdődött a berlini fal építése is. Szintén a mai naphoz köthető 1521-es történelmi esemény, a spanyol hódító Hernando Cortés elfoglalta Mexico Cityt az azték indiánoktól. Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának felfedezője, az anyák megmentője, 1865-ben ezen a napon hunyt el. 1889-ben pedig William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont, ez is a mai naphoz köthető, és ha már augusztus 13-a, akkor A.G. Wells angol író nevét is említeném, aki elsősorban sci-fi műveiről ismert, Világok harca, vagy éppen a Dr. Moreau szigete, ezt mind-mind neki köszönhetjük. 80 évvel ezelőtt, 1946-ban, a mai napon hunyt el.

0: Fél nyolc múlt másfél perccel, természetesen friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Időjárás, közlekedés, orvosmeteorológia szerepel ebben az összeállításban. És kezdjük azzal, hogy marad a meleg, ami sokaknak jó hír, főleg aki nyaral, az most nyilván nem esőre vágyik, hanem arra, hogy ezt a hetet is ki tudja pihenni, akár a vízpart mellett. És egyelőre valóban nem számíthatunk jelentősebb mennyiségű csapadékra. Lényeges változást egyelőre nem fogunk tapasztalni, hiszen időjárásunkat továbbra is az az anticiklon alakítja, ami néhány napja már itt van fölöttünk, tehát sok lesz a napsütés, a csúcshőmérséklet egyébként kicsit alacsonyabban alakul, mint az elmúlt napokban, de azt gondolom, hogy a hőkifáradás miatt már ezt a 33-34 fokot is nehezen viseljük. Egyébként vannak olyan területek, ahol ma reggel 5 fok közelébe hűlt le a levegő a hajnali órákban, és a legtöbb helyen 10 fok körüli minimumokat mértek, ami után ugye a délutáni 33-34 fok egy erős ugrás lesz, de ugrani fog a hőmérséklet, mert amíg itt lent van is 12 fok volt, most már 17 fokot mutatnak a hőmérők. Tehát az anticiklon marad velünk, tehát csütörtök, péntek, szombat, vasárnap és a jövő hét eleje még magas értékeket hoz, ami azt jelenti, hogy jócskán 30 fok fölött lesznek majd a nappali maximumok, zavartalan napsütést kapunk, és csapadékra egyelőre nem kell számítani. Legelőször talán a jövő hét elejére várhatók jelentősebb záporok, esetleg zivatarok, de ez is csak szórt jelleggel, és csak egy-egy területre fog majd koncentrálódni. Alapvetően száraz időt kapunk ezen a csütörtökön, és 27-32 fok lesz a maximum. Pénteken ez tovább fokozódik 28-34 fokra, és hajnalban 8-19 fokra számíthatunk, de holnap is marad a nagyrészt derült napos időjárás. A hétvége szintén strandidőt hoz, ráadásul még rápakol jó néhány fokot, mondhatnám, hogy még egy lapáttal kapunk a melegből, szombaton már 30-35, vasárnap pedig 32-37 fok közé megy föl a hőmérő higanyszála, és a mostani előrejelzések szerint hétfőn kapjuk megint ennek a hőhullámnak a csúcsát, akár 30-38 fokkal. De hétfőn már egy szakadozott felhőzet vonul át térségünk fölött, több órás napsütéssel, és helyenként záporok, zivatarok előfordulása már jelen lehet a hétfői napunkban, főleg a délutáni órákban, és ezzel együtt a szél is megélénkül. Hétfő hajnalban 10-22, délután pedig, ahogy mondtam, 30-38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Ott érkezik hétfőn egy érintő újabb hidegfront, ami egy lassú mozgású hidegfront lesz, tehát nem drasztikusan hűti vissza a levegőt, hanem szépen fokozatosan. A kett gomoly felhős napos idővel érkezik, záporokkal, zivatarokkal, napközben 28-34 fokkal, és a jövő hét közepétől számíthatunk arra, hogy tartósabban 30 fok alatt lesznek majd a maximumok, jellemzően a jövő hét második felében 26-27 fokra melegszik a levegő, ami még mindig a kellemes kategória és a strandos kategóriába tartozik. Aztán hétvégére 30 fok visszajön, de már nem lesz az a nagyon tikkasztó kánikula, ugyanis augusztus általánosságban már főleg az utolsó hét kellemes 23-30 fok közötti értékekkel fog búcsúzni tőlünk. Hát ez a nyár azt gondolom, hogy szépen hozta azt a kánikulai forróságot, amit azért néha jó lett volna nélkülözni, de egyelőre marad velünk ez az erősödő anticiklon orvosmeteorológiai szempontból is, ami nagyon sok ember számára megterhelő, és különösen az ismétlődő nagynapi hőingás okozza a legtöbb panaszt. Erősödik a hajnali lehűlés is majd a következő napokban, és ugye nagyon gyors melegedés indul meg. A délelőtti fázisban a fejfájás, gyulladásos folyamatok erősödésére lehet számítani, délutáni változás pedig a vérnyomás ingadozás jellegét hozza mind a két irányba kimozdul egyébként. A vérnyomás van, akinek túl magas lesz, van, akinek túl alacsony, erre lehet számítani, és erősödő mellkasi panaszok is jellemzővé válnak. Mindenképpen fontos, hogy próbálják a szervezetet regenerálni, szükség van ugyanis az újra induló hőhullám előtt, hogy egy picit erőre kapjon, és az immunrendszer erősödni tudjon. De egyébként nagyon gyakran jelentkezhet emellett fáradtság, több lehet a szédülés, növekvő bizonytalanság érzet, gyulladásos, ízületi problémák is ebben a melegben gyakrabban jelentkeznek, és a frissen műtöttek állapota is átmenetileg romolhat. Mindenképpen érdemes kihasználni a reggeli-esti időszakot, például a keményebb vagy nehezebb fizikai munka elvégzésére, napközben pedig próbálják egy picit tehermentesíteni a szervezetet.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen ma elsősorban Muraszombat körzetében mérik a gyorshajtókat. Ezek voltak a legfrissebb információk, 7 óra 38 perc van, Majkával jövünk, itt lesz Miss Mood, és hamarosan Rácz Gergő is énekel. Tartsanak velünk, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, augusztus 13-án csütörtökön.
2: Muravidéki Magyar Rádió. Minden, ami velünk történik.

0: Újravidéki Magyar Rádió.
1: Emily azért menő, mert a Berlin volt májba, Bociba, most a Levőbe, még Filip Lucsisba is volt, ja, Lukába is már, majdnem mindenkibe szerelmes.
2: És az alapján dőlt el, hogy Emily menő az osztályba?
3: Igen.
2: Májba is szerelmes?
3: De én nem vagyok. Nekem már van kislányom másik.
2: Van másik barátnőd? Igen? Hogy hívják őt?
4: Kaja.
2: Ebben az osztályban vagy?
4: Nem.
2: Másikban, negyedikben? És te másodikas vagy? Tehát aki valaki beszerelmes, vagy minél több fiúba, az a menő akkor, az a lány. Te eddig hány fiúba voltál szerelmes az osztályból?
4: Hat.
2: Hat fiúba? Hát akkor te is azért sok fiúba voltál, de te nem hangoztattad, ugye?
4: Hát nem tudom.
2: Lehet, hogy kicsit csendesebben mondtad. Illetve nem mondtad el a többieknek.
1: És rajzutok is Levinek, még egymástok szoktak rajzukani egy ilyen szívecskiket, még egymás táskájából beledobálni azokat a szerelmes szívecskiket.
2: Üzeneteket?
1: Igen. Akkor még azok, akik beszerelmes, azok még mérgesek, aztán széthajítsák, aztán behajgálják a szemedbe.
2: Érdekes.
4: És mindig Emil azt mondja, hogy Levi lesz a férje. És van olyan kis csipeszfáj. Igen. Igen. Hetet-hét kalandból kell hozzá csipesz, az egyiket fiúnak kell befesteni, a másikat meg lánynak, szép szomnyáját, és így.
2: Megpuszíjátok egymást akkor?
4: És ők szállamosak is. És esküdőt fognak tartani, és én fogom csinálni a toltát.

Megy a lány, ez volt Rácz Gergő dala, mondhatnám, hogy az övé, de nem. Ez egy régi Ergó sláger, csak most éppen ő énekelt el. 5 perccel vagyunk 3:48 után, szép reggelt mindenkinek, hamarosan már lassan átmegyünk a csütörtök délelőttbe, és pont arról beszélgettünk, hogy mennyire szép a nyári égbolt, és ebben már olyan nagyon sokáig nem gyönyörködhetünk, de most a következő esték még hozzák a derült tiszta eget, és ha felhőtlen az ég, akkor akár olyan helyen, ahol nincs ugye városi fényszennyezés, gyönyörűen lehet kémlelni az égboltot, és szerencsére a perszeidek, bár nem olyan aktivitással, mint az elmúlt éjszakán, de jelen lesznek még, úgyhogy nyugodtan keressenek majd az éjszakai égbolton további hulló csillagokat. Tegnap egyébként az égbolt kémlelése közben egy csillagász azt kérdezte az ott lévőktől, hogy tudják-e a 7 bolygót, és fel tudják-e sorolni. Egyébként a 7 bolygó kifejezés a csillagászatban és a történelemben két teljesen különböző, de egyaránt izgalmas dolgot jelenthet. Az ókori 7 bolygót pedig hát bizony általános iskolában megtanítják velünk, aztán ezt jól el is felejtjük, pedig tulajdonképpen ez a 7 bolygó a 7 napjainak a mozgatója. Ugye a távcső feltalálása előtt az emberek azokat az égitesteket nevezték bolygónak, amelyek láthatóan elmozdultak az álló csillagokhoz képest, és pontosan 7 ilyen égitestet ismertek. Ezek határozták meg a 7 napját, és így kapták egyébként a neveiket is. Így aztán a hétfő, ugye a Hold, ez a Monday, aztán a Kedd a Mars, szerda a Merkur, csütörtök a Jupiter, péntek a Vénusz, Szaturnus a szombat, és ugye a nap a vasárnap. Így alakul ki ez a 7 bolygó, ami tulajdonképpen a 7 napjainak az eredetére is utal, és ezeket legalábbis a csillagászok szerint nekünk laikusoknak is illene tudni így szépen sorban, hogy Hold, Mars, Merkur, Jupiter, Vénusz, Szaturnus és nap. Úgyhogy mi is tanultunk most egy újabb dolgot, ha eddig nem tudtuk, és talán néha érdemes egyébként olyan dolgokról is olvasni, vagy utána nézni, ami nem biztos, hogy a mindennapokban annyira fontosnak tűnik, de egy-egy ilyen alkalom, mint például csillaghullás idején érdemes utána járni néhány érdekességnek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. A koperi rendőrség augusztus 12-én őrizetbe vett egy 51 éves horvát állampolgárt, akit a tenger melléken elkövetett pénzkiadó automatákat célzó robbantás sorozattal gyanúsítanak. A férfit egy Senožece közelében történt sikertelen ATM robbantás után menekülés közben egy mezőn fogták el. A hatóságok azzal gyanúsítják, hogy katonai robbanóanyagot és improvizált robbanóeszközöket használt a bankautomaták felrobbantásához. A nyomozók 5 különböző bűncselekményt vagy kísérletet kötnek a nevéhez, amelyek Podgrád, Iljeska Bistrica, Dekáni, Bertoké és Senožece településeken történtek. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és akár 10 évig terjedő börtönbüntetést is kaphat. A nyomozók a tavalyi támadásokat is vizsgálják, amelyeket egy másik horvát állampolgár követett el, miközben a többi tettest még keresik. Budapestnél kiemeltek a Dunából egy jó állapotban lévő Wehrmacht motorkerékpárt a minap, és mellette megtalálták két német katona maradványait és azonosítóját. Ez szokatlanul jó esélyt ad arra, hogy a férfiakat több mint 80 év után azonosítsák. A most a Dunából előkerült azonosítók közül az egyik egy Wehrmacht katonáé volt, a másik pedig a Waffen-SS egyik tagjáé. A csontokat vizsgálják, hogy kiderüljön, hány évesek voltak, kik lehettek és hogyan kerülhettek a folyóba. A lelet szorosan összefügg egy szintén feltűnően jó állapotban megmaradt DKV NZ350L típusú motorkerékpárral, amelyet augusztus elején tártak fel a budai Dunaparton. A lengyel kormány évek óta finanszírozza több tízezer Starlink terminál működését Ukrajnában. Ez a támogatás azonban most veszélybe kerülhet egy Varsó és a SpaceX közötti vita miatt, szemlézi a Politico cikkét az Unión ukrán hírügynökség. A hírek szerint a Starlink anyavállalata, a SpaceX a napokban úgy döntött, hogy kizárja Lengyelországot abból az egységes európai roaming övezetből, amely több mint 30 országra terjed ki. Az Európai Unió valamennyi tagállamára, valamint az Egyesült Királyságra, Svájcra, Norvégiára, Izlandra és Liechtensteinre. Az övezethez tartozó ügyfelek tarifaváltoztatás nélkül vihetik magukkal termináljukat a határokon át. Lengyelország és Ciprus azonban a most bejelentett módosítás értelmében kimarad ebből a rendszerből. A döntésre Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter reagált a leghatározottabban. Nyilvánosan azzal fenyegette meg a SpaceX-et, hogy leállítja az ukrajnai Starlink terminálok finanszírozását, ha a vállalat nem változtat álláspontján. Sport. A Debrecen kettős vereséggel búcsúzott a labdarúgó konferencia liga selejtező harmadik fordulójában, mivel 5-1-re kikapott a dán FC Köbenhavn vendégeként a párharc szerdai visszavágóján. A továbbjutó a liechtensteini FC Vaduz és a finn Inter Turku párharcának győztesével játszik majd a főtáblára kerülésért.
2: Időjárás.
1: Jobbára derült, szép napos időben lesz ma részünk. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 28-32 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 35 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

Ez volt a Mezitláb című dal, az előadó pedig a Mocsok Egykölyök nevű formáció. Milyen érdekes nevet választottak maguknak. Nos, ők zenéltek, és ők nyitották ezt az órát. 8 óra múlt 9,5 perccel, kellemes délelőttöt mindenkinek, hiszen már ezzel átfordultunk ebbe a csütörtök délelőttbe. És ma sem maradnak egy gondolat nélkül. Egy nagyon különleges, de azt gondolom, hogy megszívlelendő, vagy elgondolkodtató gondolatsort hoztam Prohászka Ottokártól, aki azt mondta az életről, és nagyon bölcsen, nagyon szépen megfogalmazva. Az életet elsősorban adni, és nem tanítani kell. A virág a tövön, a gyermek édesanyján fakad, a tő is, meg az anya is életet ad. Nem betűket ad, hanem lélegzetet. Nem kenyeret adott, hanem vért. Mit használ a betű, ha nem lélegzünk, s mire jó a kenyér, ha nincs vérünk. Legyen ez a mai nap mottója Prohászka Ottokártól, aki magyar író és püspök volt, és tőle

megyek el. Nem tudom miért, most miért megyek el. Nekem kell ez a hely.

Ez volt a Csónak, és ez volt a hét zeneszáma Kovalszky meg a Vegától. Hát úgy néz ki az éjszakai égbolt is, mint egy nagy csillagtenger, ahol akár lehetne csónakázni is. A nyári égbolt legfontosabb tájékozódási pontja és történetmesélője a nyári háromszög. Ugye tudják, hogy miről van szó. Három különböző csillagkép legfényesebb csillagai alkotják ezt a nyári háromszöget. Ezek a csillagok ősi görög mítoszok, és a tejút ezüstös szalagját átívelő legendákat keltenek életre, szerencsére ilyenkor a nyári meleg éjszakákon. Aki bármilyen csillagvizsgálós helyet választott, ahol szakemberek irányították a tegnapi csillaghullást és csillagnézést, hulló csillagnézést, ott valószínűleg sok mindenre magyarázatot kaptak, hiszen a csillagászok nagyon jól és sokat tudnak beszélni az éjszakai égboltról és annak varázslatos világáról. Úgyhogy tegnap én is megismerkedtem ezzel a nyári háromszöggel és ennek a nyári háromszögnek a csillagképeivel, és ezeknek mind-mind van meséjem. Ilyen például a nyári háromszögnek a legfényesebb csillaga a Véga. Ugye Landként szokták emlegetni, illetve Líraként, amely kékes-fehér fénnyel ragyog közvetlenül a fejünk felett, hogyha majd fölnéznek az égre, és a mitológia szerint ez Orpheus hangszere, amellyel még az alvilág urát is megolvasztotta. Úgyhogy ez a Véga, és ez a legfényesebb csillaga a nyári háromszögnek. Aztán ott van a vezércsillag, a Deneb, amit hattyúként szoktak emlegetni. A csillagkép ugyanis egy kiterjesztett szárnyú madarat formáz, amely a tejúton repül végig. Ő Zeus, aki hattyú képében látogatta meg Lédát. És van a harmadik, a Sas, ez a legfényesebb csillag, az Altár. Ez a fenséges madár Zeus villámait hordozta, és ő ragadta el Génömédész és olümpeszi istenek pohárnokának a dolgát, úgyhogy ez a három csillagkép a nyári égbolton a legfényesebb, és rengeteg mesetörténet kapcsolódik hozzá, tehát a Véga, Deneb és az Alter, amit Landként, hattyúként és sasként is emlegetnek a csillagászok. Egyébként a távol-keleti kultúrákban a Véga, vagyis a szövőlány, és az Alter, a pásztor fiú, bizony ők egy szerelmes pár, akiket a mennyei császár elválasztott egymástól. A köztük hömpölygő tejút, tehát az ezüst folyó miatt az év egyetlen éjszakáján, a hetedik holt hónap hetedik napján találkozhatnak, amikor a szarkák a szárnyaikból hidat képeznek nekik a folyó felett, és így újra egyesülhetnek. A déli horizonton megtaláljuk a skorpiót és a nyilast, és két ikonikus állatövi jegy tárul elünk, ez is a nyári éjszakákon. Egyébként a skorpió szíve, az Antares, egy vörös, szuperóriás csillag. A mítosz szerint ez az a skorpió, amely megölte Oriont, a vadászt, ezért az égen is elkerülik egymást. Amikor a skorpió felkel a nyári égen, akkor az Orion pont lenyugszik. És ugye a másik, ami mindig végigkíséri a nyári időszakot, az a nyilas. Egy kentaurt ábrázol, aki nyilával a skorpióra céloz. Ennek a csillagképnek az irányában található a Tejút galaxisunk magja, ahol egy hatalmas fekete lyuk rejtőzik. Ami egyébként rejtély, az az egész univerzum, a fölöttünk lévő csillagos ég, ami hihetetlen messze van, tehát amikor 180 millió fényévről beszélnek a csillagászok, az szinte elképzelhetetlen a számunkra, de ha azt mondjuk, hogy 10 fényévnyire van, elérhetetlen. Viszont ott van a fejünk felett, és gyönyörű, tiszta nyári éjszakákon megcsodálhatjuk a csillagokat. És hogyha egy picit belemerülünk ezeknek a tanulmányozásába, akkor talán több mindent megérthetünk a fejünk fölött lévő égboltról is. Ugye a Perszeidák meteorraj most éppen fölöttünk van, a nyári égbolt két legszebb látványossága, ez a nyári háromszög és a Perszeidák meteorraj tökéletes párosa. Augusztus éjszakákon, hát gyönyörű
csodával ajándékoz meg bennünket, mind a háromszög stabil viszonyítási pontként ragyog a fejünk felett, a perszeidák hullócsillagai pedig nagyon látványos fénycsíkokkal szelik át a csillagképek közötti sötétséget. Keressék tehát a legfényesebbet az égbolton, és vadásszák a következő éjszakákon is a perszeidákat és a lehulló csillagokat. Ugye az elmúlt éjszakán óránként 50-70 hullócsillagot láthattunk, ez a következő éjszakákon ritkulni fog, de így is bőven elcsíphetnek akár óránként 10-15 hullócsillagok is, ami hol fényesebben, hol halványabban, de átsuhan az éjszakai égbolton, és egészen biztos a mostani prognózis szerint, hogy jövő hét elejéig derült tiszta eget kapunk éjszakánként, úgyhogy jó hullócsillagvadászatot. A folytatásban Tom Odell érkezik, most 8:27 van.

Tom Odell slágere szólt egy perccel fél kilenc után, és néha jó semmit sem csinálni, főleg ebben a nagy melegben, meg szívlelendő is egyébként, hogy a nehezebb fizikai munkát elhalasszuk majd arra az időszakra, amikor ez a forróság enyhül. Egyébként a semmittevés szó szerint azt jelenti, hogy semmit sem teszünk, azaz semmi olyan dolgot nem csinálunk, aminek érdemi haszna is van. De miért választják például sokan azt, hogy néha valóban nem csinálnak semmi hasznosat? Lehet, hogy ezek a személyek már tudnak valami olyat, amit mi még nem. Mert hogy a semmit tevésnek is bármilyen fura, de vannak előnyei, és nagyon is pozitívan hat a testre, meg az elmére is, és a lélekre is. Ha néha napján csak úgy pihengetünk, és még a pihenés közben sem csinálunk semmilyen érdemleges tevékenységet. Higgyék el, hogy van előnye, hiszen többek között fokozza a kreativitást. Amikor kikapcsoljuk az agyunkat, és tényleg nem teszünk semmit, na akkor jönnek az igazán jó ötletek. Például gondoljunk a múltra, hiszen Isaac Newtonnak éppen egy almafa alatt üldögélve, még Archimédésznek a fürdőkádban ülve születtek meg a legnagyobb ötletei. Az emberi elme annyi információt képes befogadni, illetve feldolgozni, ami még nem teszi túlterhelté. Amikor valamit például tanulunk, és úgy érezzük, hogy már nem bírjuk megjegyezni, az azért van, mert az agyunk tele van már információkkal. A kutatások egyébként azt mutatták, hogy ha időnként tartunk egy kis szünetet, azaz nem csinálunk semmit, akkor ez feltölti a termelékenységhez szükséges erőforrásainkat. Az agyunknak ugyanis mindig van olyan időszaka, amikor időre van szüksége, hogy megszilárdítsa az emlékeket. Egyébként ilyen jellegű vizsgálatokat is végeztek, és kimutatták, hogy pihenés közben az agy alapértelmezett módú hálózata aktiválódik, és ez jót tesz a memóriának és a tanulási képességeknek. Ugyanis a szervezetnek pihenésre van szüksége, és ha pihenünk, akkor a pihenő idő alatt leállítja a stressz hormonok termelését, ehelyett jó érzést keltő vegyi anyagokat, oxitocint, szerotonint szabadít fel, és ettől nem csak megnyugszunk, vagy nyugodtabbnak érezzük magunkat, hanem a test olyan helyre állító folyamatokra tud összpontosítani, ami például segíti a tápanyagok jobb felszívódását, a szövetek javítását, tehát fizikálisan is jobban leszünk. Ugye, hogyha stresszesek vagyunk, akkor gyakrabban és gyorsabban betegszünk meg. A pihenés során azonban az immunrendszer aktiválódik, és segít abban, hogy jóval erősebbek legyünk. Tehát a semmittevés nem lustaság, hanem különösen például lefekvés előtt javíthatja az alvás minőségét, hiszen a testnek és az elmének időre van szüksége, hogy pihenő üzemmódba váltson. Hogyha elalvás előtt például sötét szobában pihenünk, akkor például a szervezetünk jelzést kap, hogy ideje aludni, és az agyunk is elkezd ezen a szinten dolgozni, és elősegíti a mély és pihentető alvást. Tehát szabad időre, pihenő időre a testünknek, az agyunknak is szüksége van, tehát érdemes beépíteni a napi rutinba, pont azért, hogy javítani tudjuk azt, hogy hogyan kezeljük a stresszes helyzeteket, vagy amikor nagyobb kihívás van, ehhez jóval könnyebben tudunk alkalmazkodni, ha néha beiktatunk egy kis semmittevést a mindennapokba. Úgyhogy ha ez mondjuk egy csupán 4 perc, már az is elegendő, hogy sokkal frissebben tudjunk koncentrálni a napi feladatokra, úgyhogy dőljenek most egy picit hátra, és hallgassák meg Ferré és Dancs Anna Mária közös dalát.

Egy kis játékra invitált bennünket László Attila, én pedig egy kis főzőcskézésre. A galettről talán már hallottak, meg a palacsintát is sokan kedvelik, a franciák meg egészen másképpen készítik, mint mi. De érdemes kipróbálni a franciák kedvenc hajdina palacsintáját, ami a sós, galett és Bretagne-ból származik egyébként. Ugye a francia palacsinta hallatán legtöbben a vékony, édesre gondolnak, az édes palacsintára, amelyet lekvárral, csokoládéval, meg cukorral töltenek meg. Viszont Bretagne-ban létezik egy rusztikusabb, karakteresebb változat is, a galette, amely hajdinalisztből készül, és hagyományosan, és itt a lényeg, sós töltelékkel kerül az asztalra. A galette egyébként nagyon finom, és akár ebédre is el lehet készíteni. Ugye a hajdina az egy ilyen enyhén, diósföldes ízű, és egészen más karaktert ad a palacsintának. A legismertebb változat a galette komplett, amit a franciák sonkával töltenek meg, sajttal és tojással. Ez a három ízvilág találkozik benne. Ugye a hajdina nevével ellentétben nem búzaféle, hanem egy álgabona. A lisztje glutént természetes módon nem tartalmaz, ugyanakkor fontos figyelni arra, hogy ha vásárolják a hajdina lisztet, akkor az valóban gluténmentes legyen, hiszen ennek pont ez a jelentősége. Íze sokkal karakteresebb a hagyományos búzalisztnél, ezért a belőle készült palacsinta nem csak egy semleges alap, hanem akár önálló ízélményt is tud hozni. A francia változatnak a titka pedig tulajdonképpen a tökéletes egyszerűség. A galette tésztájához valójában nincs szükség sok mindenre. A hajdina lisztet vízzel és sóval keverik, majd a tésztát pihentetik. Ettől a palacsinta könnyebben kezelhető és szebb állagú lesz. A töltelék sem bonyolult, egy szelet sonka, egy adag reszelt sajt és egy tojás már elég ahhoz, hogy elkészüljön a klasszikus változat. És hogy készül ez a galette komplett? Ami kell 4 palacsintához 20 deka hajdina liszt, 4,5 deci víz, egy tojás, fél teáskanál só és egy kevés vaj a sütéshez. A töltelékhez 4 tojás, 4 szelet jó minőségű sonka, ez nagyon fontos, 15 deka reszelt sajt, frissen őrölt fekete bors, és kevés friss snédling vagy petrezselyem, hogyha van otthon. És hogy lehet elkészíteni a hajdina lisztet? Összekeverjük a sóval, majd fokozatosan hozzáadjuk a vizet, és simára keverjük, végül beledolgozzuk a tojást. A tésztát legalább fél órára, de akár egy egész éjszakára is be lehet tenni a hűtőbe. Sütés előtt jól átkeverjük, ha túlságosan besűrűsödött, akkor kevés vízzel lehet hígítani. És hogy hogyan készül a klasszikus galette? Felforrósítjuk a nagy tapadásmentes serpenyőt, majd nagyon vékonyan megkenjük egy kis vajjal, beleöntünk egy adag tésztát, és gyors mozdulatokkal eloszlatjuk, hogy nagy vékony palacsintát kapjunk. Amikor az alja megszilárdult, de a teteje még lágy, akkor a közepére helyezzük a sonkát, majd rászórjuk a reszelt sajtot, és a közepére ütjük rá a tojást. A palacsinta 4 oldalát úgy behajtjuk, hogy a tojás sárgája látható maradjon. Addig sütjük, amíg a sajt megolvad, a tojás fehérje megszilárdul, de a sárgája még krémes marad. Frissen őrölt borssal, kevés snidlikkel tálaljuk. Az a jó, hogy ezt nem csak reggelire készítik a franciák, hanem a galette valójában bármikor jó választás. Akár egy könnyű ebédre lehet kínálni, vacsorára pedig egy tartalmasabb változat is belefér. Egyébként a tölteléket kedvünk szerint lehet variálni, kerülhet bele spenót, gomba, karamellizált hagyma, kecskesajt vagy akár sült zöldség is. Kinek, ami éppen tetszik, minden esetre érdemes kipróbálni, mert egy nagyon különleges, de nagyon finom étel, ami akár reggeli, akár ebéd, akár vacsora is lehet. Így készül a franciák kedvenc hajdina palacsintája, ami nem más, mint a sós galette, próbálják ki.

Kökény Attila Élni jó című dala után még egy kis olvasnivalót is hoztam. Melissa da Costa Visszatérés című kötete nemrégiben jelent meg, és ez egy csodálatos könyv a veszteségről, az újrakezdésről és az önmagunk felé vezető útról. Arról szól, hogy a gyógyulás gyakran akkor kezdődik, amikor végre hagyjuk, hogy mások is belépjenek a világunkba. A 20 éves Embré szerelmes, Philip viszont házas és csupán szeretőt keres. A lányt egy év után felemészti az érzelmileg egyre megterhelőbb, egyre kilátástalanabbá váló kapcsolat, és öngyilkosságot kísérel meg. Túléli, de az igazi gyógyulás reménytelenül távolinak tűnik. Ha nem is könnyen, Embré elfogadja a Philip által tulajdonképpen mindkettejük számára menekülő utat jelentő megoldást, és ért téli szezonra elszegődik felszolgálónak egy eldugott alpokbeli panzióba. A gyönyörű táj, a munkatársak, az új barátok támogatása lassan megmozdít benne valamit. Fokozatosan ráébred, hogy az életben nem csupán romboló kapcsolatok létezhetnek, mert vannak emberek, akik bár maguk is gondokkal, traumákkal küzdenek, tudnak és akarnak is segíteni, és hogy vannak még olyanok, akik előtt nem szégyen gyengének, kétségbe esetnek mutatkoznia, mert ők is vállalják a maguk esendőségét. Tim, Rosalie, André Wilson és a többiek, bár a véletlen szeszélye sodorta őket össze, fél év múlva már igazi közösségként fogják elbúcsúztatni a téli szezont. Embré pedig megerősödve kerül ki a kegyetlen erőpróbából. Ismét készen áll arra, hogy nyitott szívvel és lélekkel fogadja be a világot és az embereket. Ez a könyv Visszatérés önmagunkba és az újrakezdésbe, és egy olyan történet, ami a mai világunkban egyébként nagyon igaz, és szerintem mindenki saját magát is megtalálja ebben a kötetben. Egyébként a bestseller lista élén szerepel, érdemes elolvasni. Melissa da Costa a szerző, a könyv címe Visszatérés, keressék a könyvesboltokban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Holetics Zsuzsa hírszerkesztő. Szerda este részleges napfogyatkozás volt látható Szlovéniában. Az égi eseményt a Lendvahegyen is figyelték. A Vinárium kilátótorony közelében egy helyi vendéglőteraszán gyűltek össze az érdeklődők, hogy élőben kövessék a ritka égi jelenséget. A jó időjárásnak köszönhetően sokan voltak kíváncsiak a napfogyatkozásra. A nemrég befejeződött Salóci csillagászati és természetvédelmi tábor résztvevői sem hagyták ki az eseményt. Teleszkópokkal, távcsövekkel és kamerákkal figyelték, illetve rögzítették a jelenséget. Az érdeklődők kérdéseket is feltehettek a tábor résztvevőinek arról, hogy pontosan mi történt az égen szerda este 8:30 és 8:45 között. Az eseményről bővebben a mai terepjáróban hallhatnak majd Szabó Rudolftól. Az osztrák 5 AT beszámolója szerint a fertőtó vízszintje a tartós hőség hatására gyors tempóban halad a történelmi mélypont felé. A burgenlandi vízrajzi adatok alapján a tó vízállása jelenleg 115,5 cm-en áll, ami mindössze 10 cm-rel haladja meg az augusztus közepén valaha mért legalacsonyabb 2022-es értéket. A tavalyi szinttől már 25 cm-rel, még a sok éves átlagtól 37 cm-rel marad el a vízmennyiség. Bár a tavon a strand szezonban a fürdőzés, a vitorlázás és a szörfözés még lehetséges, a tó környéki szikes vizekben és szikes tavakban azonban már krízis helyzet alakult ki. A Zévinkel Nemzeti Park területén található Dársótóban például annyira lecsökkent a vízszint, hogy az már a halak fennmaradását veszélyeztette, ezért a szakembereknek a hét elején sürgősen ki kellett menteni a pontyokat a kiszáradó mederből, hogy a közeli, mélyebb vízű halas tavakba szállítsák át őket a túlélés érdekében. A Forbes szerint az EasyJet franciaországi légiutas kísérői augusztus 15-én és 16-án kétnapos sztrájkot folytatnak, ezért járattörlésekre és jelentős fennakadásokra is számítani lehet. A munkabeszüntetést azután hirdették meg, hogy a szakszervezetek és a légitársaság nem tudott megállapodni a munkakörülmények javításáról. Egyelőre nem tudni, hogy mely járatokat érint a sztrájk, ezért utazás előtt tanácsos tájékozódni. A Khalifa Haftar vezette líbiai nemzeti hadsereg katonai hírszerzésének vezetője életét vesztette egy Bengáziban elkövetett, autóba rejtett pokolgépes merényletben, erősítették meg a hatóságok kedden. Fawzi al-Mansurit hétfőn gyilkolták meg, amikor egy járművére erősített robbanó szerkezet felrobbant, miközben este egy helyi mecsetből távozott áll a közleményben. Al-Mansuri az LNA hírszerző apparátusának egyik vezető tisztségviselője volt, és szoros kapcsolatot ápolt a Haftar családdal. Kulcs szerepet játszott az LNA kelet-líbiai hadjáratában a dzsihadista csoportok, köztük az úgynevezett iszlám állam ellen 2014 és 2017 között. Sport. A Paris Saint-Germain labdarúgó csapata 2-1-re legyőzte az Aston Villát az Európai Szuperkupáért zajló mérkőzésen Salzburgban. A francia csapat ezzel már nem csak a bajnokok ligájában, hanem az Európai Szuperkupában is kétszeres címvédőnek mondhatja magát.
2: Időjárás.
1: Jobbára derült, napos időben lesz ma részünk. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 28-32 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 35 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
2: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony ünnepén élő szentmise közvetítéssel várjuk a hallgatóinkat a Muravidéki Magyar Rádióban. A turniscsei plébánia templomból közvetített ünnepi szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A szertartást Stihet Szimon dobronaki plébános celebrálja.

Mrs. Kalambóval kezdtük ezt az órát, és mindjárt folytatjuk majd Gyurcsik Tibivel, jön egy síren, aztán hamarosan egy friss újdonságot mutatunk. De emellett ebben az órában jelentkezik az apró hirdetés rovatunk, tehát 9:30-tól tudnak hirdetni nálunk, ha eladni, vásárolni, cserélni, ajándékozni szeretnének, akkor ezt most ingyenesen megtehetik, hiszen a lakossági apró hirdetések továbbra is ingyenesek. 10 órakor jövünk friss hírekkel, lesz tech műsor, és óránként friss hírek. Délután 3 órakor pedig jelentkezik a hírmagazin, a csütörtöki hírmagazin. 3 téma biztosan szerepelni fog a mai összeállításomban, hiszen Szlovéniában tegnap este részleges napfogyatkozás volt látható. Az égi eseményt a Lendva hegyen is figyelték, nem messze a Vinárium kilátótoronytól gyűltek össze az emberek, hogy nézzék, ahogy a hold, a nap és a föld közé került. Így árnyékot vetett a bolygónkra. Szabó Rudolfhoz erről egy összeállítást. Aztán augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg Gornja-Radgonán a 64. nemzetközi mezőgazdasági élelmiszeripari vásárt, az Agrát. Az idei rendezvény 5 napos lesz, vagyis rövidebb a megszokottnál, ugyanakkor a szervezők szerint tartalmilag jóval gazdagabb programmal várják majd a látogatókat. És még egy téma, az aszályos időjárás miatt a mezőgazdasági minisztérium meghosszabbítja a zöldítési programhoz tartozó másodvetésű és zöldrágya növények kötelező talajtakarási határidőjének a kezdetét. A határidőt augusztus 15-ről szeptember 1-ére tolták el, további részletek Jobbágy Klárától. Ez a 3 téma délután 3-kor a terepjáróban, tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam a Matt című dalt, Martin Garrix és az amerikai énekes dalszerző Lajov közös pop kis lemeze, amely néhány hónapja jelent meg. Egy nagyon érdekes és különleges dal jött ki tőlük, hiszen a Mad egy érzelmes, de ugyanakkor pörgős, szakítós dal, amely egy mérgező, hullámzó párkapcsolat utolsó fázisát mutatja be. A dalszöveg egy olyan szerelmet ír le, ahol a felek folyton megbántják egymást, mégsem tudnak elválni. A refrén pedig arra utal, hogy a folyamatos viták és a racionális gondolkodás hiánya teljesen megőríti a partnereket. Bemutatja azt az állapotot, amikor a szerelem már elmúlt, de a megszokás és a szenvedély még összetartja a párt. A lényeg és a dal üzenete az, hogy időben észre kell venni, ha egy kapcsolat már nem épít, hanem rombol. Néha a legnagyobb szeretet az, ha hagyjuk a másikat elmenni, még akkor is, ha ez fáj. Nem szabad ugyanis feláldozni a mentális békénket egy működésképtelen szerelemért. Ezt mutatja be. Ez az újdonság. Jön a Matt című dal Martin Garrix-től és Lajovtól.

jó, hogy együtt vagyunk. Aztán, ahogyan nagyobb lettem, és mentem a fejem után, egyre ritkábban láttuk egymást, csak néha este vagy délután. De akkor is tudtuk,

0: Mondta, nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en.
1: Ez már az apró hirdetés rovatunk, úgyhogy indulunk is neki ennek a negyed órának. Hirdetéseiket a szokásos módon küldhetik e-mailben, messenger üzenetként, vagy most a műsor ideje alatt hívhatóak vagyunk. Telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19. Érkezenek olyan hirdetések, amelyek már előzőleg beérkeztek. Eladó egy Volvo S60-as 2001-es évjáratú személyautó, javítása vagy alkatrésznek, egyébként benzines gépjármű. A karosszéria rozsdamentes, jó állapotú, a motor alapvetően rendben van, azonban az olajszivattyú túlmelegszik, ezért az autó jelenleg nem üzemképes, javításra szorul. Egyébként átmenetileg a forgalomból ki is mondták, tehát nincs biztosítása, és nincs forgalomban ármegegyezés szerint. Mondom a telefonszámot, 031-442-770-es. És akkor a további apró hirdetések. Eladó egy 1990-es gyártású, 1992-ben forgalomba helyezett Suzuki Vitara. Motorikusa jó állapotban, a karosszériát néhány helyen javítani kell, papírokkal rendelkezik, viszont műszaki vizsgája nincs. Irányára 640 ezer forint, a telefonszám pedig 00-36-30-94-64-710.

Vas megyében eladó 4 darab alufelnire szerelt 185/65 R15-ös nyári gumi 400-100-as osztással, 2 darab egytengelyes pótkocsi kulló, az egyik széles kerekekkel, aztán Fogelnot 3-as eke, kapálógépek, kaszálógépek, fűnyírók, újszerű állapotban lévő sövényvágó állítható fejjel szintén eladó. Mondok egy telefonszámot, itt lehet érdeklődni, 00 36 20 982 57 23. Warburg 1981-es évjáratú eladó, 45 ezer kilométerrel megkímélt állapotban első tulajdonostól, motorhibásan árulják. A telefonszám 00 36 30 519 56 11.

Lentiből olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű len szőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas zsák. A telefonszám 00 36 70 932 74 75-ös. Egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget házi munkavégzéshez. A hölgy amúgy önellátó. Ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szüksége segítségre. A gondozás Lendván, a hölgy otthonában történik, vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. Mondom a telefonszámot 041 296 279.

Jó minőségű fehér bor eladó, a telefonszám 00 36 30 93 94 0 15. Régi motorokat, autókat vásárolnának, és ugyanitt egy 26-os, 18 sebességes mountain bike olcsón eladó. A telefonszám 00 36 30 553 77 66-os. Őri Szent Péterről bécsi zongora ingyen elvihető, a telefonszám 00 36 30 43 41 0 10. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A telefonszám 00 36 30 31 47 158.

0: Van telefonálunk is, üdvözlöm az apró hirdetőt, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Igen. Itt is lenne hazai lugosru pirosbor eladó, permetezés nélkül.
0: Tehát most szőlőt vagy bort árul?
1: Bort.
0: Jó, tehát eladó, igen, vörösbor, pirosbor.
1: Pirosbor.
0: Igen, és vegyes?
1: A jurka meg ott elő.
0: Igen, jó.
1: Úgyhogy a telefonszám még 031.
0: Igen.
1: 434.
0: Igen.
1: 678.
0: És helyileg hol árulja?
1: Petesházán.
0: Köszönöm szépen, hogy nálunk hirdetett.
1: Én
0: szép napot kívánok
1: szépen
0: önnek. Minden jót, viszont hallásra. Tehát Petesházán eladó vörösbor, pirosbor, és érdeklődni lehet a következő telefonszámon 031 434 678 jó minőségű vörösbort árulnak.

0: Jó napot kívánok, egy újabb hirdető van a túlsó végén a vonalnak. Hello! Üdvözlöm, jó napot kívánok! Egyelőre csak magamat hallom. És kíváncsi lennék, hogy a hirdető mit szeretne eladni. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Eladni szeretnék.
0: Igen.
1: Lenne olyan 1000 kiló körül rizling sipon szőlő eladni.
0: 1000 kilogram szőlő, rizling.
1: És sipon.
0: És
1: keverve.
0: Igen, és sipon. Igen.
1: Telefonszám.
0: Igen.
1: 051.
0: Igen.
1: 436.
0: Igen.
1: 118.
0: 436-118-as, és helyileg hol árulja a szőlőt?
1: Centében.
0: Centében, rendben. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Minden jót, viszont hallásra. Hát lassan igen, itt van a szüret, tehát csentében eladó 1000 kg szőlő, rizling és sipon vegyesen, a hívható telefonszám 051 436 118.

Van itt még néhány hirdetés. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A telefonszám 00 36 30 314 71 58-as. Aztán vásárolnának Chardonnay szőlőt, az ajánlatokat a következő mobilszámra várják: 040 226 121.

Lentiben eladó két darab 70 literes, 5 darab 120 literes, 3 darab 220 literes cefre hordó, egy kisméretű üst, pálinkás üveg, ami 25 literes, aztán mini szőlődaráló, 5 darab 40 centi átmérőjű kör fűrészlap, és eladó egy Skoda Octavia, ami 2003-as évjáratú, megkímélt, korához képest tökéletes állapotban lévő autó. A telefonszám 00 36 30 560 66 91-es. Aztán különböző borfajták eladók, olasz Riesling, Sauvignon, Chardonnay, sárga muskotáj, a telefonszám pedig 040 815 810.

0: többször összetörött, de...
1: Dobriban eladó háromszobás összkomfortos családi ház, központi fűtéssel, két garázssal, nagy udvarral, saját furt kuttal. A telefonszám 00 36 30 364 29 33. Lenti környékén eladó fürtajás és folyamatosan rendelhető is, a telefonszám pedig 00 36 30 58 65 905.

Letenye környékén eladó étkezési és befőző paradicsom, valamint 600-as szalagfűrész, a telefonszám 00-3670-466-7242. Siófokon eladó mozgáskorlátozott tulajdonostól egy Toyota Yaris 21 ezer kilométerrel, a telefonszám pedig 00-36-84-553-645.

3:45 múlt, most 4:30 perccel, ez volt a csütörtök délelőtti apró hirdetés rovatunk, ami azt jelenti, hogy délután is lesz alkalmuk hirdetni bármit, ha eladni, vásárolni, cserélni, ajándékozni szeretnének, akkor itt a remek lehetőség, hiszen a lakossági apró hirdetéseink ingyenesek, és mindaz, amit az imént hallottak, és a jóval korábbiak is fellelhetők a honlapunkon, tehát érdemes ellátogatni a Muravidéki Magyar Rádió honlap felületére, rákeresni az apró hirdetésekre, és az elmúlt hetekben elhangzott hirdetéseket, sőt azt mondanám, hogy az elmúlt hónapokban, mert ahogy nézem, egészen május elejéig visszakereshetők az elhangzott hirdetések, úgyhogy jó böngészést és további jó rádiózást önöknek. Hamarosan 10 órakor friss hírekkel jövünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén közszolgálati RTV vezetősége bejelentette, hogy a júliusi bérek kifizetése előtt jelentősen romlott a közintézmény likviditási helyzete, mivel az államkincstár a korábban tervezett 12 millió euró helyett csak 9,5 millió eurós hitelt hagyott jóvá. A korlátozott hitelkeret miatt komoly bizonytalanság alakult ki a júliusi bérek kifizetése körül. A zavar oka, hogy a kulturális minisztérium elutasította a törvény alapján járó költségvetési eszközöket a nemzeti programok és a zenei produkciók finanszírozására. Az Európai Unió és több mint 30 ország szerdán közös nyilatkozatot adott ki, amelyben határozottan elítélte az iráni tüntetők kivégzését. Felszólították Teheránt, hogy vessen véget a halálbüntetés alkalmazásának, engedje szabadon az önkényesen fogvatartottakat, hallgassa meg az iráni népet és tartsa tiszteletben az emberi jogokat. Szlovénia is csatlakozott a nyilatkozathoz. Fideszes beadványokról tárgyal ma a Magyar Alkotmánybíróság. Elvileg megsemmisíthetik az alaptörvénymódosítás azon passzusát, amely megszüntette Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását. Az Európai Unió új biometrikus határellenőrzési rendszere, az EES miatt megduplázódott a várakozási idő több európai repülőtéren. Az Unió még áprilisban vezette be új ki- és beléptetési rendszerét, amely a nem uniós országokból érkező állampolgároktól útlevél beolvasást és arcfelismerést követel meg, az első belépésnél új lenyomatvétellel kiegészítve. A problémát az okozza, hogy a fellépő rendszer hibák miatt az utasoknak gyakran többször is új lenyomatot kell adniuk. Az önkiszolgáló terminálok ráadásul időnként meghibásodnak, ami tovább lassítja az ellenőrzési folyamatot, írta meg a Euronews. A frankfurti repülőtéren például emiatt 120 percre nőtt a várakozási idő az útlevél ellenőrzésnél, miközben tavaly a procedúra még csak 60 percig tartott. Münchenben 31-ről 60 percre, Amsterdamban pedig 80-ról 120 percre ugrott a maximális várakozási idő. Lezuhant egy katonai helikopter Texas középső részén Saladóban szerdán. Két katona meghalt, közölte az illetékes katonai bázis. A közleményben nem részletezték, hogy a baleset idején milyen feladatot hajtott végre a Fort Hoodban állomásozó, az amerikai hadsereghez tartozó Apache AH-64E típusú támadó helikopter. Június közepén egy amerikai B-52-es nehéz bombázó zuhant le röviddel a felszállás után Kaliforniában. A fedélzeten tartózkodó 8 ember meghalt. Sport. A Ferencváros férfi labdarúgó csapatára roppant fontos mérkőzés vár csütörtökön. A klub szempontjából talán ez lesz az utóbbi évek legfontosabb európai kupa meccse. Dibusz Dénesék a Górnik Záborzsa otthonában lépnek fel az Európa Liga selejtezőjében, és ha tovább mennek, akkor legrosszabb esetben is főtáblásak a konferencia ligában. A magyar rekordbajnok egy gólos előnyt harcolt ki az első meccsen.
2: Időjárás.
1: Jobbára derült, napos időben lesz ma részünk. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 28-32 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 35 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.

0: Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink következnek. Kínai kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a tenger alatti adatkábelek globális hálózata egyre sebezhetőbbé válik az olcsó víz alatti drónok támadásaival szemben. A kutatók azzal érveltek, hogy az ilyen víz alatti járművek gyors fejlődése megkönnyíti a tenger alatti hadviselést és a tengerfeneket új stratégiai csatatérré változtathatja. Az elmúlt években a növekvő geopolitikai versengés miatt az országok elkezdtek egyre többet költeni a víz alatti infrastruktúra védelmére, mivel ezek az eszközök egyre olcsóbbá válnak, ezért ez a fajta hadviselés is egyre inkább elérhetővé válik az országok számára. Ehhez korábban olyan tenger alatt járókra volt szükség, amelyet emberek irányítottak, így az ilyen műveletek is jóval kockázatosabbak voltak. A kis és közepes méretű olcsó drónok azonban beindíthatják a versenyt az országok között, hogy ki ellenőrizze a tengerfenéken húzódó infrastruktúrát. A kínai szakemberek szerint a tenger alatti kábelek a kontinensek közötti adatforgalom 99%-áért felelnek. Így létfontosságúak az internetes szolgáltatások és a nemzetközi pénzügyi tranzakciók szempontjából. Világszerte nagyjából 1,7 millió kilométernyi ilyen kábel van az óceánok mélyén. A komolyabb robotok meglehetősen sérülékeny szerkezetek, ráadásul speciálisak, egy adott környezethez tervezik ezeket. Ha pedig valamelyik részük megsérül, akár a küldetésüknek is vége lehet. A Northwestern Egyetem kutatói ezért egészen új utat követtek a tervezésben, és az AI segítségével olyan robotokat fejlesztettek, amelyek valójában egyedi kis Lego-szerű robotokból állnak, amelyek egy nagyobb testé kapcsolódnak össze. Valamennyi kis modul saját akkumulátorral, számítógéppel, motorral és érzékelővel rendelkezik. A lábas metagépeknek nevezett megoldásnak vitathatatlan az előnye, mivel minden alkatrész önmagában is egy működő egység, egy különálló modul soha nem válik roncsdarabbá, csupán csak egy kisebb független robottá. Ami viszont az igazán érdekes, az a tervezés mikéntje, amely mesterséges intelligenciát használva egyenesen Darwinig nyúlt vissza. Az AI egy darwini mutációs és szelekciós folyamatot szimulált. Több ezer formát generált, tesztelte azok agilitását egy virtuális világban. A legsikeresebb terveket, tehát azokat, amelyek messzebbre tudtak mozogni, vagy jobban kezelték az akadályokat, megtartotta, a gyengébbeket pedig elvetette, akárcsak a természet évmilliók alatt. Frissítette az OpenAI a ChatGPT ingyenes és Go csomagjában a rendszer mögött futó nyelvi modellt, amivel komoly ajándékot kaptak a felhasználók. A GPT 5.5-ös helyett futó GPT 5.6 Luna modellnek köszönhetően az érintett felhasználók számára megszűnik a szöveges csevegések limitálása, vagyis a frissítés után mindenki korlátlan számú üzenetet küldhet a mesterséges intelligenciának. A felhasználók emellé kapnak egy Think, vagyis gondolkodj gombot is, amely megnyomásával az összetett kérdéseknél be nagyobb érvelési kapacitást a rendszer. Az OpenAI szerint a fájlok, a képek és a hang használatánál, valamint a képgenerálás esetében továbbra is marad az eddig megszokott limit és korlátozás. A mostani frissítési körből persze az előfizetők sem maradnak ki. A Plus és a Pro felhasználók hozzáférést kapnak egy továbbfejlesztett GPT 5.6 Sol modellhez, amely az eddigieknél jobban teljesít az olyan gyors feladatok, mint például kérdések megválaszolása, a webes kutatás elvégzése, a tanácsadás, a tervezés, az írás és a döntéshozatal esetében. Az OpenAI belső mérései arra jutottak, hogy a GPT 5.5 instant verzióhoz képest 62%-kal kevesebb a tényszerű hiba a GPT 5.6 Luna, valamint 68% a GPT 5.6 Sol esetében. Megújuló energiából, valamint leválasztással befogott széndioxidból készült az üzemanyag, amit nemrég egy repülőgépbe töltöttek be is, amivel a járat sikeresen teljesítette az útját a texasi Corpus Christi nemzetközi repülőtérről Dallasba. Az American Airlines flottájába tartozó repülőgépen semmilyen változtatást nem kellett tenni, hogy az üzemanyag meghajtsa a hajtóműveket, így a mostani demonstráció mérföldkő lehet az ágazat kizöldítésében. Az üzemanyag a repülőtér meglévő üzemanyagrendszerén keresztül jutott el a repülőgéphez, ami jól mutatja, miként lehet az e-üzemanyagot valós körülmények között használni. A hagyományos biológiai alapanyagokból készülő fenntartható üzemanyagokkal ellentétben az Infinium nevű cég által kifejlesztett e-SAF, a gyárakban keletkező széndioxid, valamint megújuló villamosenergia felhasználásával készült. Az eljárás a megkötött szenet a megújuló energia felhasználásával előállított hidrogénnel kombinálja, így olyan szintetikus szénhidrogéneket hoz létre, amelyek nagyon hasonlítanak a hagyományos repülőgép üzemanyagra. Az üzemanyagot a Corpus Christi-ben található Pathfinder üzemben állította elő az Infinium, amely a világ első kereskedelmi léptékű folyékony üzemanyagot előállító e-üzemanyaggyára. A vállalat szerint a gyártási folyamat több mint 90%-kal csökkentheti az üvegházhatású gázok kibocsátását a hagyományos kőolaj alapú repülőgép üzemanyaghoz képest. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
1: MMR. A zene összeköt.

A hölgyet Múri Enikőnek hívják, velem ma éjjel, ez pedig dalának címe volt, és 10 óra 28 perckor hallhatták itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Olyan, de olyan sokat változott odakint a helyzet az elmúlt órákban. Ugye még reggel 6 óra környékén azon lelkedeztem, hogy mennyire jó felfrissült éjszaka a levegő, hogy 12 fokra visszahűlt, hogy jó kimenni arra a friss levegőre, hát most már nem ennyire biztató a helyzet. 24-25 fok van jelenleg Lendván és környékén, de ez is még szerintem ajándék, legalábbis az elmúlt napok nagyon forró délelőttjei után. Viszont ma is a hőmérséklet azért meghaladja majd a 30 fokot, helyenként 32-33 fokra is lehet számítani, szóval marad egyelőre a kánikula, és ezt köszönhetjük egy anticiklonnak, ami anticiklon marad velünk még legalább egy hétig, úgyhogy még mindig nem a legforróbb napot kapjuk ezzel a csütörtökkel, hanem szombat, vasárnap és hétfőn csúcsosodik egy újabb hőhullám, ami akkor elérheti a 37-38 fokot is, szóval meleg lesz a következő napokban, de hát nyár van, és örüljünk neki, ugyanis változni fog majd az időjárás, meglátjuk, hogy szeptember második felében, amikor igazán hűvösek lesznek az éjszakák, meg a nappalok, meg mondjuk többet fog esni az eső, akkor mennyire szívesen fogunk visszagondolni arra, hogy milyen jó lenne egy kis nyári napsütés. Szóval most ez van, és ezzel kell megbarátkoznunk, meg ezt kell úgy nagyon megszeretnünk, és élvezni a nyár minden egyes pillanatát, úgyhogy ezt a fél órát mi most megtöltjük. Hát jó, bár azért kellemes kis nyári könnyed zenékkel, Robbie Williams jön, Diaz Mentával, itt lesznek Ferenci Gyurék, az Anna and the Barbies, Eric Clapton, és még sokan mások, 11 órakor pedig lesznek friss hírek.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnél.

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendvaközség támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén élő szentmise közvetítéssel várjuk a hallgatóinkat a Muravidéki Magyar Rádióban. A turniscsei plébánia templomból közvetített ünnepi szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A szertartást Stihet Szimon dobronaki plébános celebrálja.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Olati Zsuzsa hírszerkesztő. Szerdai levelező ülésén a kormány a hőségre, az aszályra és a Száva folyó alacsony vízállására való tekintettel további egy héttel meghosszabbította az energiaellátás alacsonyabb kockázati szintjét. Továbbra is elrendeli, hogy a körskói atomerőmű legalább azon a minimális teljesítményen működjön, amely a Száva hőmérsékletét és vízhozamát figyelembe véve még lehetővé teszi a biztonságos és megbízható működést. A kormány megállapítása szerint rövid távon nincs ellátásbiztonsági kockázat, ugyanakkor a következő hétre is feszes rendszerállapotot vár. Magyar Péter miniszterelnök szerdán rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a paksi kihelyezett kormányülést követően. Elmondta, hogy a Duna teljes hosszán drámaian alacsony a vízszint, egyelőre nincsen remény jelentős emelkedésre, ezért csütörtökön megkezdik a Duna két partján egy dunai fenékküszöb építését. A Paks és Dunaszent Benedek között a víz alatt megépítésre kerülő fenékküszöb biztosítani fogja az erőmű számára szükséges vízszintet. Első körben 30 ezer, majd 110 ezer köbméter követ fognak felhasználni a víz alatti küszöb megépítéséhez. A kormányfő elmondta, hogy két 80 méter hosszú bárkát is készenlétbe helyeznek, és szükség esetén elsüllyesztik, amivel 20 cm-rel is emelhetik a vízszintet. Az idei nyári szezonban már ötödször támad fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastelai öbölben Split közelében, közölte a Jutarnyi Liszt című zágrábi napilap az internetes oldalán. A legutóbbi támadás vasárnap délután Kastelluksicsban történt a strandon. A teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az ötödik feljegyzett ilyen eset július 22-e óta a Kastelai öbölben. Szemtanúk beszámolója szerint a teknős már hosszabb ideje ugyanazon a területen tartózkodik, rendszeresen felbukkan a fürdőzők közvetlen közelében, és hátulról közelíti meg őket. Európa szerte az eget kémlelők szerdán a napra szegezték tekintetüket, amikor egy ritka napfogyatkozás vonult végig a kontinens fölött. Párizst, Brüsszelt és Rómát is beleértve számos nagyvárosban gyűltek össze az emberek, miközben Oroszországban is figyelték a megfigyelők, ahogy a hold átvonul a nap korongja előtt. A fogyatkozás egy keskeny sávban volt teljes, amely Észak-Spanyolországon, Portugália egyes részein és Izlandon haladt át, míg Nyugat- és Közép-Európa nagy részén részleges napfogyatkozást lehetett látni. Sport. Az AEK Athén labdarúgó csapata 2-2-es döntetlen után 11-esekkel elbukta a görög szuperkupát az Ofi Kréta ellen. Hosszabbítás nem volt, az 5-4-re végződött 11-es párbajban pedig csak egy játékos hibázott, a 30-szoros válogatott középcsatár Varga Barnabás, akinek a lövését Nikolaos Christogeorgos kapus a keresztlécre ütötte.
2: Időjárás.
1: Jobbára derült napos időben lesz ma részünk. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 28-32 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 35 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi majd gyakrabban a járművek sebességét.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.
3: Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten erdélyi népzene szól a Maros-Küküllő vidékéről, a Tükrös zenekar felvételei. Tartsanak velünk csütörtökön este 6:30-tól.

Egy fájdalmasan szép dal Toni Braxtontól, az Unbreak My Heart szól itt a Muravidéki Magyar Rádióban másfél perccel 11:42 után. Éliás Gyulával, Dániel Figerőkkel még jövünk, és reményeim szerint talán egy rövid összeállítást hallhatnak arról, hogy milyen volt a tegnap esti csillaghullás, és hogyan elevenett meg az őrség egyik legendája Szalafőn, és hogy milyen ősbemutató zajlott erdei környezetben és az éjszakában, úgyhogy hamarosan majd elszejövünk.

sok pénzed, ne gyászruhára költsd, a jós ez egyszer téved, bár azt mondják, hogy bölcs.

Ugye, és ez a dal talán nagyon szépen le is követte a tegnap éjszakát és a tegnap éjszakai eseményeket. Kergesd el a felhőt a házamról. Gyönyörű volt az éjszaka, ugye csillagfényes, tökéletesen lehetett látni az éjszakai égboldon a perszeidák meteorrajt, és amit most látok innen az ablakból, az a tiszta kék-ég, sehol egy felhő, és ugyanúgy csillagfényes lesz az éjszakánk. És hogy mitől különleges minden évben ez az időszak, valóban ezt a hulló csillag adja, és ugye ezen az éjszakán, az elmúlt éjszakán volt a maximuma, így nagyon sok helyütt szerveztek megfigyeléseket, és idén nagyon különleges volt egy részleges napfogyatkozással mentünk bele az estébe, és aztán folytatódott ugye a perszeidák meteorrajjal, ami nagyon aktív volt, és hogyha valaki jó helyet választott, akkor bizony már azt sem tudta számolni, hogy hányat lát óránként. Így mi is ellátogattunk Szalafőre, ahol egy nagyon különleges programot szerveztek, nem csak hagyományos csillagnézést, hanem történetmesélést, ahol a közeli erdő megelevenedett, egy nagy szabadtéri színpaddá alakult át, és mindenki ott volt résztvevő, az ennek a színházi előadásnak úgymond a részesévé vált, és kapott egy legendát és egy történetet. De hogy miről is van szó, a következő szállításból kiderül.

0: Az őrségben tegnap este megelevenedett a múlt. A fényszennyezéstől mentes, koromsötét éjszakában tartották meg a Csillagtitkok Szalafőn nevű különleges programot, ahol a fekete tó hátborzongató legendája kelt életre egy rendhagyó erdei előadás formájában. Mi is ott voltunk a fák között, és el kell mondanom, a sötétség, a misztikus dallamok és a csillagos égbolt kombinációja egészen libabőrös élményt nyújtott. A résztvevőket és az alkotókat közvetlenül azután faggattam, hogy leengedték a képzeletbeli erdei függönyt, és elfordították a távcsöveket az égbolt felé. Elsőként a program megálmodójával, a főszervezővel, Tövis Pataki Júliával beszélgetünk a rendezvény hátteréről, majd megszólal az egyik színművész, aki elmeséli, milyen a fák árnyékában testközelből játszani a közönségnek. Végül pedig a produkció zenésze avat be minket abba, hogyan lehet az erdő hangjaiból és a dobszóból igazi feszült atmoszférát teremteni. Tartsanak velünk, lépjünk be együtt a tegnap éjszakai őrség varázslatos világába. Eljöttek erre a mai rendezvényre, azok tulajdonképpen részesei lettek egy történetnek, egy olyan történetnek, ami sokak számára talán ismeretlen, de aztán az első pillanattól valahogy ebbe bele lehetett nagyon könnyen merülni. Ez is volt a cél?
1: A cél az tulajdonképpen egy olyan rendezvény létrehozása volt, ami a térségi szereplők összefogásával indul el, és nem szerettünk volna egy elcsépelt történetet előadni, vagy éppen egy elcsépelt tematikát kidolgozni, hanem mindenképp egy olyan ötletet kerestünk, ahol a nézőket be tudjuk vonni magába az előadásba, illetve mivel az őrség egy csodálatos erdő veszi körül gyakorlatilag az őrséget, ezért az erdőt én azt gondolom, hogy mind díszletet nagyon kevesen használták még fel. És ez indította el gyakorlatilag azon a gondolkodási úton, hogy ha már rendelkezésünkre áll ez a gyönyörű erdő, akkor ezt valahogy ki kellene használni. Hát itt van egy csodálatos erdő és a hulló csillagok éjszakája, és tulajdonképpen a fekete tó legendája, amit én amióta meghallottam, hogy ez a térségben van ez a legenda, teljesen rákattantam, és folyamatosan a Szalafő polgármesterét nyúztam, hogy egyszer a családommal vigyen el a túrán a fekete tóhoz, mondta, hogy oda nem lehet, mert az természetvédelmi terület, viszont van egy ilyen tök jópofa kis emlékhely, ahol ugye megépítették a szalafőiek a tornyot, ami kiáll a földből. És ez indította el a gondolatot, hogy hát akkor húzzunk rá egy darabot. És innen már gyakorlatilag az események azok így követték egymást.
0: És hát azért itt az ember szembesül azzal, hogy az erdőnek milyen fantasztikus akusztikája van. Egyáltalán hogy állt össze ez egy komplett egészé és egy darabbá?
1: Úgy állt össze, hogy a legenda az egy adott történet volt, ez nagyjából egy 30 mondatos kis legenda szösszenet volt, és igen, ezt a darabot erre az eseményre írtuk, közösen a Múzsák Független Utazó Színházzal, ők játszották a szerepet néhány helyi művésznek a bevonásával. Hát írtunk egy szövegkönyvet, írtunk egy forgatókönyvet, írtunk dalokat. Két dal, népdal, a Feljött már a Göncő összekér, és az Azt gondoltam eső esik, ezek népdalok, ezeket átvettük, de ezen kívül minden erre az eseményre és erre a koncepcióra íródott.
0: Akkor ezt felfoghatjuk úgy, hogy ez most itt egy ősbemutató volt?
1: Gyakorlatilag igen, és nagyon reméljük, hogy nem az utolsó bemutató volt, mert célunk az, hogy akkora érdeklődés volt ezen a rendezvényen, ami tényleg bennünket is meglepett, és iszonyatosan meghatott, hogy ezt folytatni kell. És a térségben a felnőttek még mindig arra hívó szóra, hogy csillagtitkok és legenda túra a fekete tó legendája nyomán, kíváncsiak, és vissza szeretnének varázsolódni egy ilyen csodálatos éjszakán, szeretnének történeteket megismerni, szeretnének aktívan részt venni az erdőben. Éjszaka amúgy is nagyon izgi téma az erdő, tehát ez külön nagyon jó volt, hogy ez egy éjszakai túra volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ősbemutató volt, de itt nem szeretnénk megállni, és az együttes ezt szeretné a továbbiakban is tudsz játszani bizonyos alkalmakkor, mert igény van rá.
2: Hát az őrség, maga Szalafő nagyon szépen őrzi a régi hagyományokat. Ez egy nagyon nehéz feladat. De ilyenkor jó látni azt, hogy generációk tudnak összejönni, és gyerekek kíváncsiak az erdő titkaira és egy ilyen legendára. És ez talán egy előremutató tendencia lehet, hogy az embereket nem biztos, hogy csak egy ilyen éjszakára érdemes kimozdítani, hanem talán megszületik ezután egy másfajta tematika, és egy másfajta olyan struktúra, ami arra ösztönzi az embereket, hogy harmóniába kerüljenek újra a természettel.
1: Hát nem árulok el nagy titkot azzal, hogy mi gyakorlatilag egy rendezvénysorozatot szerettünk volna létrehozni, és ezeket az elemeket tudtuk önerőből megfinanszírozni, illetve nem is önerőből, hanem szponzorációknak a segítségéből. Ez egy Őserő ünnepe nevű fesztivál lenne, amely a négy elemnek a tematikájára épült volna. Azonban ehhez sajnos támogatást nem nyertünk, így azokat az elemeket kellett kicsipegetni belőle, amit önerőből megtudtunk, illetve bizonyos szponzorációkkal megtudtunk valósítani, és további célunk az, hogy egy ilyen tematikát felépítsünk, és igenis az embereket az anyagszerűséghez visszatereljük, hogy kapcsolatot teremtsenek a földdel, a tűzzel, a levegő elemével és a vízzel, és én azt gondolom, hogy bár nagyon miniben és nagyon kicsiben, de ebben az esti programban ezek az elemek mind-mind megjelentek, és hiába digitalizáció, sok százezer évet, millió évet az ember nem tud magából kiülni, és igenis ezek olyan ősi érzetek, amiket az emberek keresnek, kutatnak, és borzasztó módon élvezik.
3: Feljött már a göncöl szekér, ragyognak a csillagok, két szememből az elválás, fájdalom könnyen ragyog. Alig jöttem, már elmegyek, itt maradni nem lehet. Háj, te tőled az én szívem, kedvesem Istenben. Halljátok? A föld már tudja, hogy közeledtek. Menjetek tovább. Én már a levegő gyermeke vagyok. Oly rég tartoztam a földi léthez, hogy annak keserű emlékét őrzöm csak. Viszont akivel most fogtok találkozni, ő közelebb áll a földhöz. És talán hozzátok is. Ő nem az ég küldöttje. A gyökerekből, a kövekből és a csontokból olvas. A föld erejének nyelvén beszél. Bölcs az, mintha sárból, füstből, vagy régi emlékekből született volna. Hogyha azt mondja, hogy belétek lát, akkor higgyetek neki.
0: Hát igen, szervezői oldalról nézve is egy kész logisztikai bravúr a vaksötétben összehangolni egy ilyen túrát. Na de mi a helyzet a művészi oldallal? Mert egy dolog kitalálni a koncepciót, és egy teljesen más dolog ott állni a sötét fák között, és elhitetni a nézőkkel, hogy a múlt megelevenedett. Tövis Pataki Beáta az a színész, aki tegnap éjjel a Fekete Tó legendájának egyik legmisztikusabb karakterét hozta el nekünk. Mennyire ismeritek az őrségi erdőt és a szalafői erdőt, mert most kaptatok egy természetes, hatalmas színpadot ehhez a darabhoz?
1: Az az igazság, hogy én már nagyon sokszor jártam itt, egyrészt a testvérem révén, aki Júlia, Tövis Pataki Júlia. Hát még így szerintem egy ilyen 10-15 évvel ezelőtt jöttem el Őri Szentpéterre, mert mondták, hogy egyszerűen gyönyörű, fantasztikus és kihagyhatatlan, és eljöttünk a párommal, és nagyon jól éreztem magam, és tulajdonképpen, hát akkor még nem volt e-bike, csak rendes bicikli. Béreltünk egy biciklit, biciklivel bejártuk az egész térséget, hát még két völgybe is eltekertünk egyébként. Én nagyon élveztem az itt létet, és többször vissza is jöttem, és nagyon örültem neki, hogy így a család, hát itt bizonyos szempontból, de letelepedett egy kicsit, és nagyon örültem a felkérésnek is, mert az őrség nagyon közel áll a szívemhez, mondhatni, hogy a szívem egyik csücske.
2: Ezt a legendát mennyire volt egyszerű feladat feldolgozni és átültetni egy ilyen kis mini darabbá, és aztán különböző helyszínekre elhelyezni az erdőben?
1: Az az igazság, hogy ez nem a mi zsenialitásunkat dicséri, hanem az Őrségi Vendégváró Egyesületen keresztül Tövispataki Júlia, aki az elnöke, ő dolgozta ki az egész koncepciót, a szöveget, tulajdonképpen a díszletet, ő kereste meg a helyszíneket. Hát mi próbáltunk...
2: Akkor kérdezhetem így is, hogy mennyire éreztétek ti ezt most egy másfajta kihívásnak, mint amit eddig kaptatok?
1: Igazából én még sose csináltam ilyen jellegű színházat, de nagyon szeretek improvizálni, tehát improvizációs színházat már sokszor csináltam, így ilyen legendatúra, vagy ilyen erdőtúra szerűen nem. Egy új érzés volt, nyilván nagyon izgultunk, hogy milyen lesz, de szerintem nagyon jól sikerült, és a közönség is nagyon jól szórakozott, nagyon jól vette. Jó érzés volt igazából idejönni, és már az itteni berendezett díszlettel találkozni, mert azért az egy színésznek mindig nagyon sokat segít, hogy már el tudja magát helyezni a térben, megkapja a kellékeit, felveszi a jelmezét, és tegnap volt egy bejárás, és nekem például én voltam Trimágika, az erdei boszorkány, és nagyon tetszett az a helyszín, ahol én játszhattam, és igazán otthonosra sikerült, úgyhogy örültem neki, és jól éreztem magam.
2: Nek lehet-e folytatása, és ez az őrségi legenda, ez átköltözhet-e az ország más területére, vagy akár a határ túloldalára is, hogyha kaptok meghívást? Te hogy érzed színészként, hogy ez a történet csak itt tud igazán érvényesülni, vagy ezt a történetet lehet, hogy máshol is érdemes lenne megmutatni, más vidékeken?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy specifikus történet volt, ami az itteni legendáról szól. Nyilván, hogyha kap egy meghívást, vagy valaki érdeklődik a téma iránt, akkor gondolom, hogy örömmel fogunk eleget tenni a felkérésnek. Itt ebbe pont az a fantasztikus, hogy az emberek találkoznak a legendával, meg tudják nézni ezt az elsüllyedt templomot, megszemélyesítjük azokat a szereplőket, vagy hát most már szereplők, de azokat a történeti alakokat, akikről a legend szól, és így kedvet kapnak, utána néznek remélhetőleg, és mondjuk visszatérnek egy másfajta előadásra, egy másfajta aktivitásra, ami szintén nagyon örülnénk, hogyha tudnánk együttműködni. Nyitottak vagyunk az együttműködésre, örömmel jöttünk, és hát várjuk a folytatást.

0: Valóban egészen másfajta színészi jelenlétet és koncepciót igényel, amikor a hagyományos színházi keretek eltűnnek, és a díszletet maga az éjszakai erdő adja. Az illúzió azonban nem lett volna teljes a hangkulissza nélkül. Tegnap este ugyanis a csendet nem megtörték, hanem sokkal inkább felerősítették a háttérben lüktető ritmusok. A rituális sámán dobok hangja az ősi, ösztönös félelmeinket és a kíváncsiságunkat egyszerre hívta életre, és ez a zenei feszültség teremtette meg a hidat a legenda és persze a valóság között. Most a produkció egyik dobosa, Steffer Erzsébet, az Őrvidéki Fénymadár Hagyományőrző Egyesület vezetője szólal meg.
1: Dobolunk szép magyar dalokat, saját dalokat. Nagyon passzol ehhez a környékhez, a hegyekhez, a természethez. Szeretünk is kijönni. Mondjuk ide most jöttünk először.
0: De és milyen az első benyomás, ha most vannak itt először?
1: Nagyon jó, és nagyon szép a környék is. Nem tudtuk, hogy milyen, mert nem ismertük. Nagyon szép ez a kis program. Jó lett volna úgy végig sétálni is rajta, tehát a túrázókkal.
0: Milyen kihívást ad önöknek egy ilyen felkérés? Fontos az, hogy milyen a helyszín, az országnak melyik szeglete, hogy milyen történetbe csöppennek bele?
1: De jó kérdés. Sokfelé elmentünk már, tehát így más dobos csoportokhoz. Annyira nem szoktunk a természetben kimenni ott, de nagyon jó kint a természetben. Egészen más a légkör, a fák között, a hegyek között. Most otthon nekünk is Szombathelyen fák vannak, hegyek nem annyira, ahhoz el kell már menni a Kőszigi-hegységbe, de nagyon jó kint lenni.
0: Ad egyébként ennek a mai zenélésnek egy plusz felhangot az, hogy most aztán tényleg az égiek szerint is minden tökéletesen alakult, volt egy részleges napfogyatkozás, és aztán most itt vannak fölöttünk a perszeidek, hogy ez ilyenkor a zenészeknek is egy picit a lelkületét átmozgatja és átírja?
1: Biztos, hogy át, mert mindannyian nagyon izgatottan vártuk, hogy mi lesz ebből. Nem szoktunk így, ilyen későn kijönni. Tehát már az, hogy így este 10-kor meg éjszaka kint lenni, tehát ezért is jó volt ez így most, hogy csillagok alatt, ahol tényleg kevés a fény körülöttünk a városban, nagyon nehéz csillagokat meglátni, legalábbis ennyit.
0: Fantasztikus dalokat, dob zenét hoztak a közönségnek, de önök mit visznek innen haza az őrségből? Muszáj, hogy működjön ez az összhang közönség és előadó között?
1: Igen, hogyha odafigyelnek ránk, tehát nem az van, hogy na most mi eszünk, iszünk, mulatozunk, hangoskodunk, hanem ott vannak azok az énekesek, dobosok, és odafigyelünk rá, netán be is állnak közénk. Nagyon szeretjük, ha beállnak közénk. Azért hoztam egy vendégdobot is, hogyha valaki elcsábul, mert nem az a fontos, hogy most pontosan velünk doboljon, hanem már az a hangulat neki is, meg nekünk is, hogy bemer állni közénk. Örülünk neki. Na, most ezt mondom, mert az már eleve egy olyan dolog, hogyha bemernek állni közénk, akkor nem azt mondják, hogy ne, ez valami nagyképű, színpadi, hanem egy ember.

0: A lüktető ritmusok elcsendesedtek, a távcső lencséit lefették, és a szalafői erdő is visszakapta a maga egyedi, néha fenséges éjszakai nyugalmát. Tegnap este valami olyasminek lehettünk a tanúi az őrségben, ami messze túlmutat egy egyszerű turisztikai programon, vagy egy hagyományos színházi előadáson. A Csillagtitkok túra bebizonyította, hogy a múltunk legendái, a természet mélysége és a felettünk elterülő végtelen kozmosz valójában egytőről fakad. Kellett hozzá a fekete tó titokzatos legendája, meséje, a színészek és dobosok alázatos játéka, és persze az az érintetlen tiszta égbolt, amelyre már oly ritkán csodálkozunk rá. Aki tegnap este ott volt a kömpeszemek kilátó tövében, az nem csak a csillagképek neveivel, vagy egy régi mondával lett gazdagabb, hanem azzal a ritka élménnyel is, amit a tökéletes csend és a sötétség békéje nyújthat. Egy olyan világgal, ahol még hallani a fák suttogását, és ahol még a csillagok is mesélnek.
1: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Natalie Cole-dal a Salt, egy nagyon klassz kis sláger, és tulajdonképpen mi ezzel zárjuk le ezt a mai reggelt, illetve délelőttöt, kinek előbb kezdődött, kinek kicsit később, de hát elindult ez a mai nap is, ilyen a 13-a, ha csütörtökre esik. Úgyhogy most augusztus 13-a van, csütörtök, hát nagyon sok szempontból fontos ez a mai nap, aki balkezes, éljenek a balkezesek, mert hogy ma van a balkezesek világnapja, és aztán teljesen mindegy, hogy mondjuk a rádió készüléken balkézzel vagy jobb kézzel hangosítják-e a most következő dalt, mert hogy Péli Barna zárja ezt a mai délelőttöt, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk rádióztak. Göncz Tamara pedig várja önöket a következő 7 órában. Györkös Gorán volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Stündét hallották. Holnap reggel is várom önöket, akkor már biztosan 17:30-tól. Legyen szép napjuk!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek délelőtti jelentéseiből Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesző szemlézik majd a most következő percekben. A műszaki szobában Györkös Gorán hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Hír összefoglalónkban egyebek mellett az alábbi témákról tudhatnak meg részleteket.
2: A szlovén kormány meghosszabbította az energiaválság helyzetet.
1: Fenékküszöböt építenek a Dunán, hogy növeljék a vízállást a paksi atomerőmű miatt.
2: Lengyelország leállíthatja az ukrajnai Starlink finanszírozását.
1: Az EasyJet franciaországi légiutas kísérőinek sztrájkja miatt fennakadásokra és járott törlésekre lehet számítani a hétvégén.
2: Kolumbia szerdán háromnapos nemzeti gyász hirdetett a földrengés áldozataiért.
1: Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletekre. Szlovén rovatunkat egy muravidéki hírrel indítjuk. Tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Szerda este részleges napfogyatkozás volt látható Szlovéniában. Az égi eseményt a Lendvahegyen is figyelték.
1: A Vinárium kilátótorony közelében egy helyi vendéglő teraszán gyűltek össze az érdeklődők, hogy élőben kövessék a ritka égi jelenséget. A jó időjárásnak köszönhetően sokan voltak kíváncsiak a napfogyatkozásra. A némrek befejeződött, Salóci csillagászati és természetvédelmi tábor résztvevői sem hagyták ki az eseményt. Teleszkópokkal, távcsövekkel és kamerákkal figyelték, illetve rögzítették a jelenséget. Az érdeklődők kérdéseket is feltehettek a tábor résztvevőinek arról, hogy pontosan mi történt az égen szerda este 8:30 és 9 között. Az eseményről bővebben a mai terápjáróban hallhatnak Szabó Rudolftól.
0: És most térjünk rá a politikára. Szerdai levelező ülésén a kormány a hőségre, az Aszályra és a Száva folyó alacsony vízállására való tekintettel további egy héten meghosszabbította a villamos energiarendszer válság helyzetét.
1: Továbbra is elrendeli, hogy a körskói atomerőmű legalább azon a minimális teljesítményen működjön, amely a Száva hőmérsékletét és vízhozamát figyelembe véve még lehetővé teszi a biztonságos és megbízható működést. A kormány megállapítása szerint rövid távon nincs ellátás biztonsági kockázat, ugyanakkor a következő hétre is feszes rendszerállapotot vár.
0: A közszolgálati RTV vezetősége bejelentette, hogy a júliusi bérek kifizetése előtt jelentősen romlott a közintézmény likviditási helyzete, mivel az államkincstár a korábban tervezett 12 millió euró helyett csak 9,5 millió eurós hitelt hagyott jóvá.
1: A korlátozott hitelkeret miatt komoly bizonytalanság alakult ki a júliusi bérek kifizetése körül. Az a varok, ahogy a Kulturális Minisztérium elutasította a törvény alapján járó költségvetési eszközöket a nemzeti programok és a zenei produkció finanszírozására.
0: Daniel Lorbeck, a rendőrség megbízott főigazgatója belső vizsgálatot rendelt el a Koperi rendőrigazgatóságnál. Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök július 31-én történt Kastelec alagútbeli balesete miatt közölte rendőrség az STA-val.
1: Az ügyben a hivatalos jelentések mellett a Korrupció Megelőzési Bizottság is kapott bejelentéseket, és a Specializált Állami Ügyészség is vizsgálja a történteket. Franci Matosz belügyminiszter is jelentést vár a rendőrség munkájának jogszerűségéről.
0: A Koperi rendőrség augusztus 12-én őrizetbe vett egy 51 éves horvát állampolgárt, akit a tengermelléken elkövetett, pénzkiadó automatákat célzó robbantás sorozattal gyanúsítanak.
1: A férfit egy Senozsecse közelében történt sikertelen ATM robbantás után menekülés közben egy mezőn fogták el. A hatóságok azzal gyanúsítják, hogy katonai robbanóanyagot és improvizált robbanóeszközöket használta a bankautomaták felrobbantásához. A nyomozók 5 különböző bűncselekményt vagy kísérletet kötnek a nevéhez, amelyek Podgrad, Ilirska Bistrica, Dekani, Pertoki és Senozsecse településeken történtek. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és akár 10 évig terjedő börtönbüntetést is kaphat. A nyomozók a tavalyi támadásokat is vizsgálják, amelyeket egy másik horvát állampolgár követett el, miközben a többi tettest még keresik.
0: Magyar Péter miniszterelnök szerdán rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a paksi kihelyezett kormányülést követően. Elmondta, hogy a Duna teljes hosszán drámaian alacsony a vízszint, egyelőre nincsen remény jelentős emelkedésre, ezért csütörtökön megkezdik a Duna két partján egy dunai fenéküszöb építését.
1: A Paks és Duna Szent Benedek között a víz alatt megépítésre kerülő fenékküszöb biztosítani fogja az erőmű számára szükséges vízszintet. Első körben 30 ezer, majd 110 ezer köbméter követ fognak felhasználni a víz alatti küszöb építéséhez. A kormányfő elmondta, hogy 2-80 méter hosszú bárkát is készen létbe helyeznek, és szükség esetén elsüllyezték, amivel 20 centiméterrel is emelhetik a vízszintet. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt is közölte, hogy jelenleg két turbina működik üzembiztosan a paksi atomerőműben. Eközben a sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani, fogalmazott Magyar Péter.
0: Budapestnél a minap kiemeltek a Dunából egy jó állapotban lévő Wehrmacht motorkerékpárt, és mellette megtalálták két német katona maradványait és azonosítóját. Ez jó esélyt ad arra, hogy a férfiakat több mint 80 év után azonosítsák.
1: A most a Dunából előkerült azonosítók közül az egyik egy Wehrmacht katonáé volt, a másik a Waffen-SS egyik tagjáé. A csontokat vizsgálják. A lelet szorosan összefügg egy szintén feltűnően jó állapotban megmaradt DKW-NZ-351 típusú motorkerékpárral, amelyet augusztus elején tártak fel a budai Dunaparton.
0: Az osztrák OEA-t beszámolója szerint a fertőtó vízszintje a tartós hőség hatására gyors tempóban halad a történelmi mélypont felé. A burgenlandi vízrajzi adatok alapján a tó vízállása jelenleg 115,5 cm-en áll, ami mindössze 10 cm-rel haladja meg az augusztus közepén valaha mért legalacsonyabb 2022-es értéket. A tavalyi szinttől már 25 cm-rel, míg a sokévi átlagtól 37 cm-rel marad el a vízmennyiség.
1: Bár a tavonos strandszezonban a fürdőzés, a vitorlázás és a szörfözés még lehetséges maradt, a tó környéki szikes vizekben és szikes tavakban már krízishelyzet alakult ki. A Szióinkel Nemzeti Park területén található Darsó-tóban például annyira lecsökkent a vízszint, hogy az már a halak fennmaradását veszélyeztette. Ezért a szakembereknek a hét elején sürgősen ki kellett menteniük a pikkelyes pontyokat a kiszáradó mederből, hogy a közeli mélyebb vízű halastavak oszállikelyes pontyokat a kiszáradó mederből, hogy a közeli mélyebb vízű halastavak oszállítsák át őket a túlélés érdekében.

0: Augusztus 13-án 16 óráig biztosan nem fogad és indít járatokat. Az elmúlt 4 napban már 700 járatot töröltek. További több tucat járatot átütemeztek, vagy a régió más repülőtereire irányítottak át.
1: Mindez a nyári főszezonban történik, ami azt jelenti, hogy a szicílián nyaralók ezrei nem tudnak hazajutni, vagy kellett lemondani nyaralásukat. Egyes becslések szerint körülbelül 30 ezer embert érint a repülőtér lezárása, a helyi szálláshelyek megteltek, sokan a terminálon alszanak és várják a friss információkat. Az Etna péntek óta lövel ki magából nagy mennyiségű hamut és törmeléket. A Toulouse Volcanic Ash Advisory Center közleménye szerint a legnagyobb hamukoncentráció továbbra is Szicília a felett marad, miközben kisebb mennyiségeket jelentettek Málta keleti része és egészen Líbia északi része között.
0: Az Európai Unió és több mint 30 ország szerdán közös nyilatkozatot adott ki, amelyben határozottan elítélte az iráni tüntetők kivégzését.
1: Felszólították Teheránt, hogy vessen véget a halálbüntetés alkalmazásának, engedje szabadon az önkényesen fogva tartottakat, hallgassa meg az iráni népet, és tartsa tiszteletben az emberi jogokat. Szlovénia is csatlakozott a nyilatkozathoz.
0: A Forbes szerint az EasyJet Franciaország légiutas kísérői augusztus 15-én és 16-án 2 napos sztrájkot folytatnak, ezért járattörlésekre és jelentős fennakadásokra is számítani lehet.
1: A munkabeszüntetést azután hirdették meg, hogy a szakszervezetek és a légitársaság nem tudott megállapodni a munkakörülmények javításáról. Egyelőre nem tudni, hogy mely járatokat érinti a sztrájk, ezért utazás előtt tanácsos tájékozódni.
0: A lengyel kormány évek óta finanszírozza több tízezer Starlink terminál működését Ukrajnában. Ez a támogatás azonban most veszélybe kerülhet, egy Varsó és a SpaceX közötti vita miatt, szemlézi a Politico cikkét az Unión Ukrán Hírügynökség.
1: A hírek szerint a Starlink anyavállalata, a SpaceX a napokban úgy döntött, hogy kizárja Lengyelországot abból az egységes európai roaming övezetből, amely több mint 30 országra terjed ki. Az Európai Unió valamennyi tagállamára, valamint az Egyesült Királyságra, Svájcra, Norvégiára, Izlandra és Liechtensteinre az övezethez tartozó ügyfelek tarifaváltoztatás nélkül vihetik magukkal termináljukat határokon át. Lengyelország és Ciprus azonban a most bejelentett módosítás értelmében kimarad ebből a rendszerből. Az döntésre Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter reagált a leghatározottabban. Nyilvánosan azzal fenyegette meg a SpaceX-et, hogy leállítja az ukrajnai Starlink terminálok finanszírozását, ha a vállalat nem változtat álláspontján.
0: És ez már záróhírünk benne arról, hogy Kolumbia szerdán 3 napos nemzeti gyászt hirdetett annak a földrengésnek az áldozataiért, amely már több mint 200 ember életét követelte. A kormány közölte, hogy az állami intézményekben, valamint a világ minden táján működő kolumbiai nagykövetségeken félárbocra engedik a zászlókat valamennyi áldozat emlékére.
1: Közben folytatódott a túlélők utáni kutatás. A hatóságok szerdai adatai szerint 216-an vesztették életüket. Korábban nagyobb számról beszéltek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán bejelentette, hogy az Európai Unió 2,1 millió eurót biztosít Kolumbiának a legsúlyosabban érintett térségek támogatására. A támogatás egészségügyi ellátást, ivóvizet, higiéniai és közegészségügyi eszközöket, valamint menedéket, élelmiszert, védelmet és készpénzes segítséget biztosít.
2: Sport.
0: Krisztián Cseh diszkoszvezető ma este szlovén idő szerint 21 óra 40 perckor Birminghamben védi meg Európa bajnoki címét, Neja Filipics 20 óra 40 perckor a 3-asugrás döntőjében lép pályára. A Ferencváros férfi labdarúgó csapatára roppant fontos mérkőzés vár csütörtökön. A klub szempontjából talán ez lesz az utóbbi évek legfontosabb európai kupa meccse. Dibus Dénesék a lengyel Górnik Zabrze otthonában lépnek fel az Európa Liga selejtezőjében, és ha tovább mennek, akkor legrosszabb esetben is főtáblásak a konferencia ligában. A magyar rekordbajnok 1 gólos előnyt harcolt ki az első meccsen.
3: Időjárás.
1: Jobbára derült, napos időben lesz részünk. Az időnként megélénkül a keleti irányú szélben 28-32 fok között tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 35 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a jármű.

0: átlagsebességét.
1: Kedves hallgatóink, délelőtt egyebek között ezekről az eseményekről számoltak be a hazai és a külföldi hírügynökségek. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetik, maradjanak továbbra is rádiónk és Göncz Tamara délutáni műsorvezető társaságában. Szép napot!

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendvaközség támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt továbbra is a Moravidéki Magyar Rádió, augusztus 13-a van, csütörtök, és 7 perccel vagyunk fél egy után. Ami pedig akkor azt jelenti, hogy nem más, mint a délutáni csapat van itt önökkel. Ezek pedig akkor Király Boglárka, aki a zenéket válogatja, Torma Robert, aki a délutáni hangtechnikus kolléga, a hírszerkesztő Farizs Doris, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk, reméljük, hogy mindenkinek eddig is csodásan telt a napja, ha nem, akkor majd talán változik, hát talán nem, de azért, ha tehetik, akkor maradjanak velünk, mert zenékből és jó műsorokból ugye nem lesz hiány. Érkezik Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, Bondon egykor pedig mi a legfrissebb időjárás információkkal.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten erdélyi népzene szól a Maros-Küküllő vidékéről, a Tükrös zenekar felvételei. Tartsanak velünk csütörtökön este 19:30-tól.

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén élő szentmise közvetítéssel várjuk a hallgatóinkat a Muravidéki Magyar Rádióban. A turniscsei plébánia templomból közvetített ünnepi szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A szertartást Stihet Szimon dobronaki plébános celebrálja.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Időjárás. Augusztus 13-a van, csütörtöki nap a mai, 13 óra a pontos idő. Ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, önök pedig akkor a legfrissebb időjárás információkat hallhatják. Elsőként ugyebár Szlovéniára vonatkozóan. Na lássuk is, hogy milyen idő vár ránk az elkövetkezendő órákban, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma délután, vagyis hát napközben többnyire derült idő várható. Keleti irányú szél fúj, majd a tenger melléken pedig gyenge bóra. A nappali csúcsfőmérséklet 28 és 32 Celsius fok között alakul, a tenger melléken pedig eléri a 35 Celsius fokot is. Holnap derült időnk lesz, továbbra is keleti szél fúj, a tenger melléken gyenge lesz a bóra. A reggeli minimum hőmérséklet 10 és 15 fok között, a tenger melléken 20 fok körül, a nappali csúcsérték pedig 30 fok körül alakul, a tenger melléken akár a 35 Celsius fokot is elérve. A tenger melléken egyébként ma és holnap is fennmarad az erős hőstressz, szintén a tenger mellék egyes részein nagyon magas, az ország többi részén pedig magas az erdőtüzek kockázata, ezért ugye ajánlott továbbra is nem tüzet gyújtani a természetes környezetben. Szombaton nagyrészt derült idő várható, hűvös reggellel, vasárnap pedig napos és forró lesz az idő, miközben megélénkül a délnyugati szél. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ami Szlovéniát illeti. Lendva 26 fokos, Muraszombat 27, Maribor 24, Ljubljana 28, Celje 27, Novomesto 28, Koper 36, Kradaricán pedig 15 fokot mérnek jelenleg. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Túlnyomóan felhőtlen vagy derült napos időben lesz részük mindazoknak, akik Magyarországon élnek, de egyébként az északkeleti-keleti tájakon kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szelete a Dunától keletre nagy területen kísérhetik élénk lökések, de az északkeleti megyékben egy-egy erős lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 27 és 31 fok között alakul, késő estére pedig akkor 16 és 25 fok közé hűl le majd a levegő. Holnap, azaz pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatnak. Keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet. Csapadék kizárt, a keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet az is. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet, vasárnap pedig többnyire derült napos időre lehet számítani, az északnyugati tájak fölé érkezik némi felhőzet is. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket Magyarországon. Lenti 28 fokos, Zalaegerszeg 27, Nagykanizsa 28, Szentgotthárd 27, Szombathelyen is 27 fokot mérnek jelenleg, Budapesten pedig 28-at. Egyébként 11 és 16 óra között továbbra is magas ugye az UV-sugárzás, ezért érdemes figyelmet szentelni ugye bőrünk egészségének is. Illetve az is fontos, hogy a nap folyamán fogyasszunk elegendő mennyiségű folyadékot, így aztán akkor így a mai nap alkalmával ezt is tartsák az emlékezetükben. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Muravidék közúti forgalmában más út nem jelentettek nagyobb fennakadásokról. A távolabbra viszont vannak ismételten ugye úttorlaszok és hasonlók. Többek között baleset miatt akadozik a forgalom a Celjevojnik úton. Árclénban részleges útlezárás van érvényben, emiatt Aztán a Gorenjszkói autópályán 2 kilométeres hosszban állnak az autósok az Ausztria felé vezető Karavankja alagút előtt. Mindazoknak, akik Krajnszka-Gora felől utaznak arra felé, a Jesenice kelet Lipce kijáratot ajánlják egyébként. A Steyr autópályán Dremlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban akadozik a forgalom, illetve a Smárja Koper, Lucia Strunjan és Lesce Bled utakon is alakultak ki forgalmi dugók. Több helyen ezen kívül munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, már csak ezért is. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma a muraszombati rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ahogy azt jól tudhatjuk, ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, tartsák be a szabályokat mindenütt, nem csak saját, hanem mások biztonsága érdekében is, hogy aztán akkor mindenki ugye biztonságban érkezhessen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a nap folyamán.

Tegnap előtt meglepetésekkel teli estét zárt ugye a Sziget Fesztivál első napja. A hőség ellenére Zara Larsson az egész nagy színpad előtt táncteret megtöltve, és előtti táncteret megtöltve rajongóival, koncertjét pedig nem mással, mint Fluor Mizu című slágerjével kezdte, amire ő és táncosnő is óriási élvezettel buliztak. Hát nem hiába, ugye azt tudjuk, hogy Fluor Tomi Mizuja az egy örök zöld nyári muzsika, és bármikor meghalljuk, valószínűleg mi is csápolni kezdünk majd rá. Na de, míg Zara tökéletes hangulatot teremtett a napnyugtához, addig este az amerikai zenész Somber perzselte fel a nagy színpadot. Sokak meglepetésére azonban nem egyedül, vagy csak zenekarával kezdte meg a koncertet. Az énekes ugyanis egy fekete kis busz hátuljában lett lekapva Zara Larssonnal és táncosaival, amint kellemesen koktélozgatnak a Sziget backstage-ében. És akkor innen indult ugye a felvétel is egy ilyen kis sétával a színpadra. Ezzel még ugye nem ért véget a közös performance, Somber Zara Larssonnal együtt sétált akkor a színpad mögé, ahol a 21 éves férfi még néhány fekvőt is nyomott, bizonyítva álló képességét a svéd énekes és a több 10 000 néző előtt, majd aztán akkor felment a színpadra, és egy óriási bulit csapott, ugye a Sziget nagy színpadán. Na de egyébként ennek a felvételét megtekinthetik mind a Sziget hivatalos weboldalain, mint pedig Somber TikTokján, illetve Instagramján, úgyhogy ha valakit esetleg érdekelt, hogy milyen hangulattal is kezdték akkor ezt a Somber koncertet, akkor ajánljuk figyelmükbe, hogy nézzék meg ezt a videót, akár a Sziget social médiáján, akár Somber oldalain. Nálunk pedig érkezik Bari Laci és a Messzire mennék.

Geszti Péter és a jazz meg az a közös dala után mi még azért folytatjuk jobbnál jobb muzsikákkal. Na meg 3:45-kor érkezik a friss ismétlése is, úgyhogy ha a délelőtti órákban olyan 9:45 körül lemaradtak volna róla, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk a folytatásban, és hallgassák meg, hogy mi újdonság van a zenevilágában. Pontban 2:00-kor pedig akkor friss hírek, mind hazai, mind külföldi, nem mástól, mint Farizs Zsoriztól.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam a Matt című dalt, Martin Garrix és az amerikai énekes dalszerző Lajuv közös pop kis lemeze, amely néhány hónapja jelent meg. Egy nagyon érdekes és különleges dal jött ki tőlük, hiszen a Mad egy érzelmes, de ugyanakkor pörgős, szakítós dal, amely egy mérgező, hullámzó párkapcsolat utolsó fázisát mutatja be. A dalszöveg egy olyan szerelmet ír le, ahol a felek folyton megbántják egymást, mégsem tudnak elválni. A refrén pedig arra utal, hogy a folyamatos viták és a racionális gondolkodás hiánya teljesen megőríti a partnereket. Bemutatja azt az állapotot, amikor a szerelem már elmúlt, de a megszokás és a szenvedély még összetartja a párt. A lényeg és a dal üzenete az, hogy időben észre kell venni, ha egy kapcsolat már nem épít, hanem rombol. Néha a legnagyobb szeretet az, ha hagyjuk a másikat elmenni, még akkor is, ha ez fáj. Nem szabad ugyanis feláldozni a mentális békénket egy működésképtelen szerelemért. Ezt mutatja be ez az újdonság. Jön a Matt című dal Martin Garrix-től és Lajuv-tól.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A mezőgazdasági minisztérium európai forrásokat kapott az idei súlyos aszály miatti gazdálkodói támogatások kifizetésére, amelyeket az állam valószínűleg magasabb szintre emel, mondta Mojca Erjávec államtitkár. József Podgorsek, a mezőgazdasági kamara elnöke bejelentette a kamara javaslatait a mezőgazdaságban menthető dolgok megoldására. Erjávec államtitkár ma tudomásul vette a Domzsáli környéki aszályos körülményeket, amelyek valóban sürgősek, ezért az állam is a gazdálkodók segítségére siet. A minisztérium már összesen több mint 15 millió eurót biztosított a tavalyi aszály és fagy következményeinek kezelésére, és várhatóan a hónap végén megkezdődnek az első kifizetések. Emellett intézkedéseket dolgozunk ki a magas műtrágya és üzemanyag árak miatti válság következményeinek enyhítésére irányuló folyamatban lévő intézkedésekkel kapcsolatban. Európai szinten erre 2,7 millió euró érkezett, mondta az államtitkár. Az Ukrajna támogatása körüli vita egyre élesebbé válik Olaszországban, és könnyen a következő parlamenti választási kampány egyik meghatározó témájává nőheti ki magát. Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya továbbra is határozottan támogatja Ukrajnát, összhangban a NATO és az Európai Unió álláspontjával. Az olasz kormány fegyvereket, pénzügyi segítséget és politikai támogatást nyújt Kijevnek, miközben hangsúlyozza, hogy Olaszország nem engedheti meg magának a nyugati szövetségi rendszer meggyengítését. Meloni számára ez részben nemzetközi hitelességi kérdés is. Azt kívánja bizonyítani, hogy Olaszország megbízható partner a transzatlanti szövetségben. A társadalomban azonban koránt sem egységes a támogatás. A háború elhúzódása, az energiaválság, az infláció és az állami kiadások növekedése sok olasz választóban kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, meddig és milyen mértékben kellene támogatni Ukrajnát. Megkezdődött ma a Csernavodai atomerőmű 2. blokkjának ellenőrzött leállítása a Duna vízszintjének folyamatos és jelentős csökkentése miatt Romániában, közölte az üzemeltető. Az Agerpress közleménye szerint a vállalat hangsúlyozta, hogy a két reaktor leállítása teljesen biztonságos, a környezetre, a lakosságra és a dolgozókra nem jelent veszélyt. Hozzátették, hogy a szakemberek a Duna vízállás előrejelzései alapján döntenek majd az atomerőmű újraindításáról. Románia egyetlen 1400 megawatt beépített teljesítményű atomerőművének első 700 megawattos blokkját július végén állították le. A kanadiai Candu technológiával épült erőmű két blokkja együttesen Románia villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. A nukleáris energiaforrás nélkül Románia jelentős 2000 megawattot meghaladó importra szorul az esti csúcsidőben. Sport. Eladták a sportvilág egyik legértékesebb franchise-át, a Los Angeles Lakers-t. A tulajdonos, a legendás Bush család megegyezett a többségi részesedés eladásáról. A megállapodás szerint a Los Angeles Lakers értékét 10 milliárd dollárra becsülték. Ez a legmagasabb összeg, amit valaha egy professzionális sport franchise-ért fizettek a világon, megdöntve az eddigi észak-amerikai rekordot.
2: Időjárás.
1: Keleti irányú szél mellett délután is derült időre kell számítani. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 31 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenszke-Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a Gorenyszkói autópálya forgalma a Karavankák alagút előtt Ausztria felé.

0: Nem fél el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Óra 17:17 a pontos idő, ami pedig akkor, ahogy azt már önök is jól tudhatják, nem jelent mást, mint hogy megkezdjük a mai apró hirdetésünket. És egyébként, mielőtt még ugye beérkeznének a legfrissebb hirdetések, azért már érdemes elmondani, hogy délelőtt is voltak hirdetéseink, ezek pedig akkor a következőképp szólnak. Petesházán eladó vegyes vörösbor. A telefonszám, amit hívni lehet, a 031-443-678. Csentében eladó 1000 kg rizling és sipon szőlő. A telefonszám 051-436-118. Illetve vásárolnának chardonnay szőlőt, ha valaki tud ajánlatot tenni, akkor hívja bátran a 040-226-121-es telefonszámot. Aztán eladó Volvo S60 2001-es évjáratú javítása vagy alkatrésznek, benzines. Egyébként a karosszéria rozsdamentes, jó állapotú, a motor alapvetően rendben van, azonban az olajszivattyú túlmelegszik, ezért az autó jelenleg nem üzemképes és javításra szorul. Az autó ki van vonva a forgalomból, vagyis nincs biztosítása és ugye nincs forgalomban. Az ár megegyezés szerinti, ha pedig valaki további információt szeretne kérni, akkor bátran hívhatja a 031-442-770-es telefonszámot. Ezen kívül egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munka végzésben. A hölgy önellátó, az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szüksége segítségre. A gondozás Lendván, a hölgy otthonában történik vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás pedig az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. Ha valaki úgy véli, hogy rá tökéletes ez a leírás, vagy tud valakiről, akire tökéletes ez a leírás, akkor hívják bátran a 041-296-279-es telefonszámot. Illetve még jó minőségű fehérbor eladó, ha valaki szeretne vásárolni, akkor a telefonszáma 0036-30-93-94-0-15. Nálunk pedig akkor a következő percekben kettő telefonszámon lehet hirdetni, illetve hát telefonálni ide a Lendvai stúdióba. 575-1718, 575-1719. Ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, akkor plusz 386-2-es, majd pedig az 575-1718, vagy az 575-1719-es a telefonszám, amit tárcsázni kell.

0: És már van is egy telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Csókolom, jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Szeretnék hirdetni.
0: Hallgatom.
1: 12 darab bontott beton kerék és oszlop.
0: Tehát 12 darab bontott kerék, micsoda?
1: Beton.
0: Kerék beton.
1: Nem. 12 darab bontott beton kerék és oszlop. Ez az oszlopok, amire a drótot vagy a...
0: Aha, rendben, rendben.
1: Igen.
0: És még?
1: Mondok, lesz több. Egy darab 120 cm-es fehér redőny tokkal.
0: 120 cm-es fehér redőny tokkal.
1: Igen, egy darab Samsung televízió.
0: Egy Samsung televízió.
1: Egy darab kemping kerékpár, ez részben fel van újítva.
0: Kemping kerékpár és részben felújított, ugye?
1: Igen.
0: Rendben.
1: Kettő darab retro ágy, fejkámlás és ágybetétes, ez a igen-igen régi.
0: Tehát két darab retro ágy.
1: Ágy, igen. Fejkámlás és ágybetétes.
0: Fejkámlás, ágybetétes.
1: Igen, ennyi. És mondom a telefonszámot.
0: Hallgatom.
1: Ő 30-as.
0: 30-as.
1: 72.
0: 72.
1: 40.
0: 40-es.
1: 549 és Gutorföldén van.
0: 549 és mindez akkor Gutorföldén. Rendben. Köszönjük szépen, hogy nálunk hirdetett, további kellemes napot kívánunk.
1: Kezdjük, csókolom, viszont hallás.
0: Viszhall.

Közben üzenetben is érkeztek hirdetéseink, ezek pedig akkor a következőképp szólnak. Régi motorokat, autókat vásárolnának, ugyan itt egy 26-os mountain bike, 18 sebességes, olcsón eladó. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 553 77 66. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 314 71 58. Illetve Lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű len szőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmazsák. Ha valaki szeretne érdeklődni, akkor hívja bátran a 0036 70 932 74 75-ös telefonszámot.

0: És már van is egy újabb telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Én vásárolni szeretnék egy Simpson robogót.
0: Egy Simpson robogót?
1: Igen.
0: Tehát egy Simpson robogót vásárolnának, rendben. Nagy telefonszámot kérnék szépen.
1: A szlovén szám, plusz 38.
0: Igen.
1: 02-544-1184.
0: 11 és 84, tehát plusz 38, 02, 544, 11 és 84-es.
1: Igen.
0: Rendben, köszönjük szépen, hogy nálunk hirdetett, további kellemes napot.
1: Viszont.

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a ma délutáni apró hirdetésünkbe, miként megköszönjük mindenkinek, aki ugye nálunk hirdetett, és folytatjuk továbbra is zenékkel, egyébként pedig, hogyha esetleg valakinek nem sikerült volna felírni valamilyen hirdetést, akkor ezeket megtalálja a weboldalunkon, az mmr.si honlapon, az apró hirdetés fülre kattintva. Pedig akkor ismételten köszönjük szépen mindenkinek, aki minket választotta hirdetésének feladására, és folytatjuk továbbra is zenékkel.

Vannak várhatatlan pillanatok az életben, de amire mindig lehet számítani, az a Muravidéki Magyar Rádió terepjárója, és ma is lesz, méghozzá négy témával várjuk Önöket 3-tól, hogy melyek is ezek pontosan, azt pedig most el is fogjuk árulni. Szlovéniában szerda este részleges napfogyatkozás volt látható. Az égi eseményt a Lendvahegyen is figyelték. Nem messze a Vinárium kilátótoronytól gyűltek össze az emberek, s nézték, ahogy a hold a nap is a föld közé került, és így árnyékot vetett bolygónkra. Szabó Rudolf összeállítását hallhatják a mai terepjáró kezdő témájában. Aztán augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg Gornya Radgonán a 64. Nemzetközi Mezőgazdasági Élelmiszeripari Vásárt, az Agrát. Az idei rendezvény 5 napos lesz, vagyis rövidebb az eddigieknél. Ugyanakkor a szervezők szerint tartalmilag még gazdagabb programmal várja a látogatókat. Az aszályos időjárás miatt a mezőgazdasági minisztérium meghosszabbítja a zöldítési programhoz tartozó másodvetésű és zöld trágya növények kötelező talajtakarási határidőjének a kezdetét. A határidőt 2026. augusztus 15-éről most szeptember 1-ére tolták el. További részleteket Jobbágy Klárától hallanak a harmadik témánkban. Záró témánkban pedig akkor arról, hogy a mozi egyik vidékünkön méltánytalanul háttérbe szorított műfaja a rövidfilm. Ezt az űrt pótolja a rövidfilmek bográcsa. A Lavina Kultúrklub 2 évente állítja fel a vetítéshez szükséges felszerelést a Lendvai Vár udvarán. Idén pedig augusztus 15-én és 16-án, azaz szombaton és vasárnap este 9-kor várják a látogatókat az ingyenes filmvetítésre. Nagy Eva szervezővel Botka Ágnes beszélgetett. Ha érdeklik Önöket a részletek, akkor csak annyit tudunk ajánlani, hogy tartsanak velünk 3-kor is, ugyanis várja Önöket a mai terepjáró.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten erdélyi népzene szól a Maros Küküllő vidékéről, a Tükrös zenekar felvételei. Tartsanak velünk csütörtökön este 19:30-tól.

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén élő szentmise közvetítéssel várjuk a hallgatóinkat a Muravidéki Magyar Rádióban. A turniscsei plébánia templomból közvetített ünnepi szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A szertartást Stihet Szimon dobronaki plébános celebrálja.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szlovéniában szerda este részleges napfogyatkozás volt látható. Az égi eseményt a Lendvahegyen is figyelték. A Vinárium kilátótorony közelében gyűltek össze az érdeklődők, és nézték, ahogy a hold, a nap és a föld közé kerülve részben eltakarja a napkorongját. Szabó Rudolf riportja következik.
2: Az egyik helyi vendéglő teraszán gyűltek össze az emberek szerda este a Lendvahegyen, hogy élőben figyeljék a részleges napfogyatkozást. Ilyenkor a hold a napkorongjának csak egy részét takarja el. A jó időjárásnak köszönhetően sokan voltak kíváncsiak az égi eseményre. Kocson József és Lebár Lenka elmondta, hogyan éltik meg a napfogyatkozást.
3: Nekem nagyon tetszett, hisz az iskolatársam szervező a Béla, együtt jártunk iskolába, és megbeszéltünk, hogy ma itten találkozunk, tudtam, hogy mennyire készül el a napra, és tudtam azt is, hogy milyen felszereléssel jön. Azért sokkal egyszerűbb és könnyebb volt, hisz a számítógépén még meg lehetett látni a csillaghullást is, de mi megnéztük már előtte a szimulációt, hogy hogy fog ez történni, és épp úgy történt.
4: Tehát akkor a szimuláció nem hazudott. A végére sajnos bejött egy kis felhőzet, hát eltakarta most ugye a napot, ami amúgy is már kezd lemenni. Tehát vége talán nem úgy sikerült, ahogy terben volt, vagy?
3: Hát nekünk fizikusoknak ez természetes, hisz úgy sikerült, ahogyan a természet akarja, nem ahogyan mi.
4: És maga élmény, ugye sokan kijöttek ma megnézni, tehát milyen volt ugye az érzés, milyen volt az energia talán?
3: Hát talán olyanokkal is találkoztunk, akikkel eddig nem találkoztunk ilyen módon, de azt gondolom, hogy mindenki szerette volna látni, ez 99 óta nem volt, a következőt meg szerintem már én biztos nem várom meg.
4: 2081-et hallottam, tehát azért jó messze
3: igen,
4: van.
3: Igen.
4: Tehát azért nem minden napi esemény ez a, még ha a részleges napfogyatkozás
3: persze,
4: is.
3: Persze, persze. Úgyhogy ezt meg kellett nézni. Még hogyha úgy ott az idő, hogy leesen, akkor miért ne?
5: Zelo lepo je, zato moraš doživeti, meni je zato drugi sončni mrk.
6: Nagyon szép élmény, ezt át kell élni. Nekem ez most a második napfogyatkozásom. Az első 1999-ben volt. Akkor is nagyon csodálatos volt, és most is. A hangulat hasonló, mint akkor, de 99-ben nagyon nagy változás volt. Emlékszem, délután volt, a tyúkok pedig a nap közepén elmentek aludni. Minden elcsendesedett, nagyon szép élmény volt. Akkor egészen más volt a hangulat.
7: Csiszta druga atmoszférája. Takrát bila.
2: A nemrég befejeződött Salóci csillagászati és természetvédelmi tábor résztvevői sem hagyták ki az eseményt. Speciális felszereléssel, teleszkópokkal, távcsövekkel és kamerákkal figyelték és rögzítették a részleges napfogyatkozást. Az érdeklődők pedig kérdezhettek is tőlük arról, hogy pontosan mi zajlott az égen szerda este 8:30 és 8:45 között. Mentorukat, a csillagászati tábor vezetőit, Szomi Béla matematika-fizika szakos tanárt hallják.
8: Tehát jól voltunk felkészülve, azt jelenti, hogy délelőtt minden szimulációt megcsináltunk, azért, hogy délután folyékonyan bírunk felvételezni. Megcsináltunk 3 filmet, jó sok fényképet csináltunk erről a napfogyatkozásról, és az is olyan érdekes, hogy jöttek a emberek, itt a lendvaiak, és kicsi ilyen érdeklődést visszahoztam Lendvára, csillagászatra, amit nagyon nehezen bírok itten bevetni a itteni fejekbe, de szerintem most megindul majd lassan. Itt is ez a szeretet, a csillagászati iránti szeretet. Erre valahogy úgy képzeltem el, hogy azért is jöttünk ide, azért is kerestem itt egy ilyen helységet, mégis a Lendvá, hogy az kicsit nyílt, elmentünk volna valahová Goricskóra is, és bírtunk volna kapni villany, de a nosztalgia is visszahozott bennünket, és örülök, hogy itt csináltuk az egészet, hogy annyi ember is kapott egy ilyen elégedetten ment most haza, hogy meglátták a napfogyatkozást, meg hát persze minden fajtául látták a filmen, fotón, akkor ezek a szemüvegeken át. Mi, ami engemet illeti, nagyon meg vagyunk elégedve.
1: Augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg Gornya-Radgonán a 64. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásárt, az Agrát. A Pomurszki Szejem RT által szervezett rendezvény az idén 5 napos, vagyis az eddigieknél rövidebb lesz. A szervezők szerint azonban tartalmilag még gazdagabb programmal várják a látogatókat. A sajtóértekezlet lényegéről Cigán Szilvia készített beszámolót.
9: Jan Ezer Jávec, a Pomurszki Szejem RT igazgatóságának igazgatója, a 64. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár beharangozójaként tartott sajtóértekezleten röviden vázolta a vásár történetét. Valójában 1962 óta rendezik meg Gornya-Radgonán a mezőgazdaságot, erdészetet, élelmiszeripart, továbbá a zöldség, gyümölcs, méz és bortermelést, valamint a legkorszerűbb felszereléseket és előállítási módszereket bemutató vásárt. A 2026-os Agra, amely augusztus 22-e és 26-a között kerül megrendezésre, ugyan egy nappal rövidebb lesz a szokottnál, ám tartalmi szempontból a kiállítók és a szakmai programok szervezői is még többet kínálnak a látogatóknak és a résztvevőknek. A 70.800 négyzetméternyi kiállítási területen 36 országból 1690 kiállító és társkiállító mutatkozik be. Miben lesz más, milyen újdonságokat tartogat az idei vásár? Kérdeztük a Pomurszki Szejem RT végrehajtó igazgatójától. Boris Erjávec így nyilatkozott.
10: Bistvene novosti so da imamo letos tudi kot novost lovstvo in ribištvo.
11: Az idei év újdonsága, hogy az agravásáron a vadászat és a horgászat is helyet kap. Újdonság a partnerország Algéria is, ugyanis először fordul elő, hogy egy afrikai ország a vásár partnere. Ráadásul a legnagyobb afrikai országról van szó, amely komolyan vette ezt a lehetőséget, és több mint 30 vállalat képviselőjével érkezik a vásárra. Ez természetesen érdekes lehetőséget teremt a Szlovénia és Algéria közötti együttműködés kibontakoztatására. A kiállítók között is mindig vannak újak. Ők egyébként is mindig a legújabb gépekkel mutatkoznak be, sőt ezúttal premier bemutatókat is ígértek. Ennek értelmében a látogatók talán olyan gépeket és technológiákat is láthatnak, amelyeket majd csak a jövőben használnak a termelési folyamatokban. A szakmai tartalmak igazodnak a parasztasszonyok nemzetközi évéhez, tehát a parasztgazdaságokban tevékenykedő nők kerülnek előtérbe. Az éghajlatváltozás témakörében is érdekes események várhatók. És persze rengeteg szó esik a digitalizációról, arról, hogyan lehet leegyszerűsíteni a gazdálkodást, ami minden bizonnyal jót jelent.
9: A 2026-os évet az Egyesült Nemzetek Szervezete a Pásztorok és Legeltetők Nemzetközi Évének, valamint, amint Erjávec is említette, a Parasztasszonyok Nemzetközi Évének nyilvánította. Az Agrán kiállításon állatbemutatókkal, szakmai rendezvényekkel és jó gyakorlatokkal ismertetik a szarvasmarha és lótenyésztés eredményeit. Hangsúlyt fektetnek a legelők megőrzésére és az állattenyésztés fejlesztésére, ugyanakkor felhívják a figyelmet a vidéken élő nők helyzetének javítására. A vásár továbbra is a régió legjelentősebb nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítása, és egyben a szlovén mezőgazdaság tükre marad. Az innovatív technológiák, a korszerű mezőgazdasági és erdészeti gépek, valamint a hazai és külföldi kiváló minőségű termékek és élelmiszerek központi találkozó helye lesz. 2026. augusztus 22-én szombaton nyitja meg kapuját a 64. Agra, és szerdáig augusztus 26-áig várja az érdeklődőket. Boris Erjávegy szerint a parkolás kérdését is megoldották, a vasárnap érkezők pedig a Gornya-Radgonai Arkont parkolóját is használhatják, a látogatókat onnan kisbuszokkal szállítják a vásár helyszínére.
1: Az aszályos időjárás miatt a mezőgazdasági minisztérium meghosszabbítja a zöldítési programhoz tartozó másodvetésű és zöld trágya növények kötelező talajtakarási határidejének a kezdetét. A határidőt 2026. augusztus 15-éről szeptember 1-ére tolták el. További részleteket Jobbágy Klárától hallanak.
6: A klímaváltozás, a szélsőséges időjárási körülmények és talajaink romló állapota új kihívások elé állítja a termelőket. Az aszályos időjárásnak ugyanis rendkívül erős talajromboló. Az aszályos időjárásnak ugyanis rendkívül erős talajromboló hatása van. Ezért

0: Növények nagy részének ilyenkor kellene földbe kerülni, de az aszályos körülmények miatt kelésük kétséges. Ezért a gazdák nem tudják tartani az ehhez kapcsolódó agrárkifizetési intézkedésekben szereplő határidőt. Az Agrárkamara kezdeményezésére a mezőgazdasági minisztérium az idei kedvezőtlen időjárási körülmények miatt kivételesen halasztotta el ezen intézkedésének a határidejét augusztus 15-ről szeptember 1-jére. A talajtakaróként vetett úgynevezett nem áttelelő növényeknek így október 15-éig kell majd jelen lenniük a földeken. A hónapok óta tartó tartós csapadékhiány és az átlagon felüli magas hőmérséklet miatt talajaink nedvességtartalmának jelentős a hiánya. Az ARSO adatai is azt mutatják, hogy az ilyen körülmények között végzett vetések kelése rendkívül kedvezőtlen. A határidő módosításával a minisztérium lehetővé teszi a parasztgazdaságok számára, hogy az eső megérkezése után megfelelőbb körülmények között végezzék el a vetést, és így e beavatkozás végrehajtását igazítani tudják az idei rendkívül száraz időjárási körülményhez. Az intézkedés főbb követelményei azonban maradnak változatlanok, ami biztosítja az általa kitűzött környezetvédelmi célkitűzések elérését.
1: Az ingyenes filmvetítésre. Nagy Éva szervezővel Botka Ágnes beszélgetett.
2: Igen, a kétnapos rövidfilmek fesztiválja, a rövidfilmek bográcsa egy olyan válogatással készült, ahol díjazott filmekről is van szó, de fiatal rendezők filmjeiről is van szó. És az idén tényleg a műsorunk kicsit tágabb ez a nemzetközi kör, tehát nem csak Horvátország, Magyarország és Szlovéniából lesznek a filmek, hanem Spanyolországból, Amerikából és Franciaországból is. És a különlegessége az, hogy nagyon sok rövidfilm valódi történet az alapja, illetve reflektál a mai kihívásokra, de valahogyan a vörös fonala mégis a nyár. Vagy a helyszín az, vagy olyan a téma, vagy olyan viszonyt mutat be. Tehát valahogyan nyár köré összpontosulunk így a témával, de nagyon szerteágazók a módszerek is, tehát nem csak játékfilmekről van szó, hanem lesz egy animáció is.
3: Mennyire megértők a támogatók ezzel a rövid filmek bográcsa című rendezvénnyel szemben?
2: Kapunk támogatást Lendva községtől, ami nagyon fontos a fesztivál szempontjából, viszont azt hiszem, hogy mi mint szervezők, meg amit évről évre veszünk észre, hogy a közönség is hogy fogadja, hogy utána milyen szavak vagy buzdító gondolatok érnek hozzánk, azt hiszem, hogy itt a vezetőség nem látja be a potenciált, illetve hogy valójában ez a filmfesztivál mekkora szervezéssel, vagy mekkora támogatással bírna még egy szintet ütni. Eddig így volt, hogy háromnapos a fesztivál, az idei évben viszont későn is tudtuk meg azt, hogy nyertes a pályázatunk, még hát a támogatás is, amit kaptunk, úgy döntöttünk, hogy akkor így húzzuk meg, hogy egy napot csökkentünk, illetve, vagyis inkább úgy mondanám, hogy azt a két napot, amit meg tudtunk ebből szervezni, az minőségű lesz, az színvonalas lesz, maga a program is, a vár udvarának ugye a hangulata. A szervezői csapat, amikor ezt a döntést meghozta, akkor igyekeztünk ezek a keretek közt a legjobbat megszervezni.
3: Lesznek beszélgetések is?
2: Nagyon fontos, igen, a fesztiválunknak ez a szempontja is, hogy nem csak filmeket vetítünk, hanem utána az alkotókkal beszélgetünk. Azért is fontos, hogy a filmalkotók ide látogassanak, hogy a Lendvát nyissuk a film ugye, térképére. Másrészt viszont a közönségnek is egy kis ajándék, hogy az alkotói csapatnak, az egyik filmnek az alkotói csapatból valakit meg tud ismerni. Így az első nap Domen Martincic érkezik ide, a lakótárs, azaz Zimmer rövidfilmnek a rendezője.
3: És emeljük ki még Tóth Teodort, akinek a munkája díjnyertes alkotás volt.
2: Vasárnap pedig Tóth Teodor, ugye lendvai filmes ember lesz a vendég. Teodornál is nagyon szépen mutatkozik az, hogy a filmnek egy fiatal ember életében mekkora szerepe lehet. Mert Teodor korábban a Részecskék című rövidfilmben szerepelt, most pedig a kamera mögé állt, és egy

0: Nagyon jó kis dokumentumfilmet készített a NAFTA vállalatról. Úgyhogy a vasárnapi nap vele fog záródni egy beszélgetéssel, a folyamattal, de a kérdéseket, a tartalmat, az meg Meszelis Júli, aki moderálja majd ezeket a beszélgetéseket, ő fogja majd kérdezni.
1: Jöjjönek el minél többen, helyet biztosítanak a szervezők.
0: Így van, nagy szeretettel várunk Szlovéniából, Magyarországról, Horvátországból is, tehát a filmek feliratozva lesznek, az időjárást még beszéltük, hogy kitart majd még ezen a hétvégén, és azt hiszem, hogy egy kellemes hétvégét lehet ott tölteni 9 órakor este a várudvaron. A rossz idő esetén mi a várpincében költözünk, ingyenes a belépés, nem kell belépődíjat fizetni.
2: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szabó Rudolf, Cigán Szilvia, Jobbágy Klára és Botkárnes a szállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Elmegyek, ez a dal szólt Tóth Verától. Mi pedig egy picit visszakanyarodunk a Sziget Fesztiválhoz, hát mi máshoz ugyebár, de specifikusan a Sziget Fesztivál tegnap előtti eseményeihez. Ugyanis közvetlenül a fesztivál nagy színpadán adott energikus koncertje után a svéd popstar Zara Larsson a színfalak mögött találkozott a European Youth Cancer Network budapesti találkozóján résztvevő 11 európai országból érkezett 20 fiatal csoportjával. A csoport nem olyan fiatalokból állt, akik átestek daganatos betegségen, és olyan fiatalokból állt, akik átestek daganatos betegségen, közülük többen csak nemrég fejezték be egyébként a kezelésüket, írja a Refresher. A résztvevők között Zara hazájából, Svédországból, valamint Magyarországról érkezett fiatalok is voltak. Annak ellenére, hogy éppen a nagy színpadról érkezett, Zara elmondta a csoportnak, hogy egyáltalán nem érzi magát fáradtnak. Mesélt arról, mennyire élvezte a szigetes fellépést, és hogy a koncert után inkább feltöltődött energiával. Minden résztvevőre külön időt szánt, meghallgatta a történeteiket, közös fotókat készített velük, és öleléssel búcsúzott tőlük. Több fiatal számára a találkozás mélyen megható élmény volt, többen könnyekig hatódtak. A résztvevők őszintének, kedvesnek és rendkívül figyelmesnek írták le Zarát. Többen kiemelték pozitív kisugárzását és azt, milyen természetesen teremtett kapcsolatot mindenkivel. Fiatal nők arról beszéltek, hogy Zara önbizalomra és önazonosságra inspirálja őket, mások pedig a nők jogaiért folytatott kiállását és az önelfogadás üzenetét emelték ki. Egy résztvevő úgy fogalmazott, hogy a találkozás olyan volt, mintha egy másik érdekképviselővel beszélgetnék, míg egy másik szerint a világsztár mögött egy igazán kedves embert ismerhettek meg. A találkozóra a European Youth Cancer Network budapesti rendezvénye keretében került sor, amely 82 daganatos betegséggel kapcsolatos saját tapasztalattal rendelkező fiatalt hozott össze 30 európai országból. A hét során a résztvevők a Sziget Fesztivál Impact Island civil sziget helyszínén is jelen vannak, ahol saját standjukon hívják fel a figyelmet arra, milyen kihívásokat jelent fiatalon szembesülni a daganatos betegséggel. A JARNE egy az Európai Unió által társfinanszírozott kezdeményezés, amely Európa legnagyobb több szereplőt összefogó a daganatos betegséggel kapcsolatos saját tapasztalatra épülő együttműködése. Célja a daganatos betegséggel érintett gyermekek, serdülők és fiatal felnőttek életminőségének javítása. A projektet a Youth Cancer Europe magyar alapítója, Rizvi Katalin koordinálja. A hálózatban daganatos betegséget átélt fiatalok, egészségügyi szakemberek, pszichoszociális ellátásban dolgozó szakértők, döntéshozók, kutatók és betegszervezetek működnek együtt 25 uniós tagállamból, valamint 3 további jogosult európai országból. A projekt központi eleme a Youth Cancer Council, egy 100 fiatalból álló pán-európai tanácsadó testület, amelynek tagjai saját tapasztalataikra építve vesznek részt a projekt döntéseinek alakításában. Ha pedig valakinek van szigetjegye, illetve szeretne többet megtudni erről a European Youth Cancer Network projektről, vagy esetleg találkozni ezekkel az emberekkel, meghallgatni a történetüket, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy látogassanak el még ebben a néhány napban a Sziget Fesztivál szigetére, ugye az Impact Islandre, és akkor ezt megtehetik, ahogy említették a cikkben, van nekik saját strandjuk, és egy biztos, hogy megbánni nem fogják. Nálunk pedig érkezik Eros Ramazzotti és a Come Nei film.

A dal után vissza is térünk a magyar zenékhez, érkezik Katona Klári, 3:45-kor pedig a hét zene száma, pontban 4 órakor pedig akkor nem más, mint Farizs Doris, a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel. Tartsanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az egyenlőség elvének szószólója Mihály Obdik aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a képviselők még nem vitatták meg a parlamentnek tavaly október végén küldött külön jelentését. A jelentés ugyanis feltárja az állam kudarcának okait a roma gyermekek és serdülők nevelésében és oktatásában, jelentették be. A szószóló 2025 októberének végén küldte el a külön jelentést a parlamentnek. Ebben 19 ajánlást tett a roma gyermekek oktatási fejlődésének, és ezáltal a romák és a többségi lakosság együttélésének javítására. Az azóta eltelt 9 hónapban a jelentést csak az államtanács illetékes bizottságai vitatták meg, a parlament nem, írta Mihály Obdik. A szószóló úgy véli, hogy komoly vitára van szükség a roma gyermekek oktatásának kudarcáról, mivel ennek a problémának a megoldása az egyetlen módja annak, hogy minden embert integráljunk a társadalomba. A Fogyasztók Szövetsége aggodalommal figyeli az elektromos autók vásárlásának támogatásával kapcsolatos legújabb fejleményeket, mivel nem világos, hogy a jövőben is lesznek-e állami támogatások. Felszólítják a hatóságokat, hogy a lehető leghamarabb szüntessék meg a bizonytalanságot, és alakítsanak ki kiszámítható és folyamatos ösztönző politikát az elektromos járművek számára. Az Infrastrukturális és Energiaügyi Minisztérium a múlt héten bejelentette, hogy az elektromos járművek támogatására kiírt nyilvános pályázat a források hiánya miatt nem eredményezi a források növelését. Időközben az európai források jelenlegi felhasználásának megszűnésével az elektromos járművek támogatásának további finanszírozása elsősorban az éghajlatváltozás elleni küzdelemre szánt források felhasználásáról szóló programra vonatkozó új rendelet elfogadásától függ, amelyet a kormány várhatóan idén ősszel tárgyal. A német kormány elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megszüntetné a 14-15 évesek szülői kísérethez kötött alkoholfogyasztási kivételét. A változás hatályba lépéséhez azonban még parlamenti jóváhagyás kell. A jelenlegi német ifjúságvédelmi törvény főszabálya szerint 16 éves kor alatt tiltja a sör, a bor, a pezsgő és az ezekből készült kevert italok átadását, illetve nyilvános fogyasztását. A jogszabály második bekezdése azonban kivételt tesz, ha a fiatalt szülői felügyeleti joggal rendelkező személy kíséri. Ez teszi lehetővé, hogy a 14-15 évesek például vendéglátó helyen legálisan igyanak ilyen italokat a szülő jelenlétében. Tömény szesznél továbbra is 18 év a határ. A kormány tervezete kimondja, hogy bizonyos életkor alatt maga a felnőtt beleegyezése sem elegendő. Az állam egységes korhatárral váltaná fel a családonként eltérő mérlegelést. Sport. Alekszandr Szekulics, a kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya újabb problémákkal küzd a 2027-es világbajnokságra szóló selejtezők két nagyon fontos mérkőzése előtt. Számos lemondás után most Vlatko Csáncsár és Stefan Joksimovic hagyta el a csapatot. A szlovén kosarasok augusztus 27-én Párizsban játszanak a selejtezőben Franciaország ellen, majd augusztus 30-án a Tivoliban Magyarország ellen.
2: Időjárás.
1: Keleti irányú szél mellett délután is derült időre kell számítani. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 31 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenszke Konyice leágazása mindkét irányban. A tenger melléki strádán Logátec és Brezovica között akadozik a forgalom Ljubljana felé, és akadozik a Gorenszkói autópálya forgalma is, a karavankák alagút előtt Ausztria felé.

2014 legikonikusabb muzsikája szólt az imént Taylor Swift Shake It Off-ja. Egyébként augusztus 18-án lesz az évfordulója ennek a dalnak a megjelenésének. Még egy információval most többet tudunk. Hamarosan pedig érkezik a mai visszapillantó, ugyanis 10 évvel ezelőtt, 2016 augusztusában ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját a Szent Gotthárdi Nemzetközi Alkotótábor, amely elsősorban Gerics Ferenc muravidéki művész fáradhatatlan munkájának volt köszönhető. Vele az alkotótábor jubileuma kapcsán Botka Ágnes beszélgetett 2016-ban, és ezt a beszélgetést hallhatják a mai visszapillantóban. Ha érdekli önöket, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk a Kovalszki meg a Vegadala után, mert érkezik a visszapillantó.

0: Hatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: 2016. augusztusában ünnepelte 15. évfordulóját a Szent Gotthárdi Nemzetközi Alkotótábor, amely elsősorban Gerics Ferenc muravidéki művész fáradhatatlan munkájának volt köszönhető. Vele az alkotótábor jubileuma kapcsán Botka Ágnes beszélgetett.
2: Tizenöt éve működik a Szent Gotthárdi Nemzetközi Alkotótábor, és ez nagy részt Gerics Ferencnek köszönhető, aki fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy nyaranta odaérkezzenek az alkotók, és hogy különböző technikákkal, különböző képzőművészeti ágazatokban alkothassonak. Ez a munka nem könnyű, ez a szervezés, mert alapfeltétele az anyagiakat biztosítani hozzá. Noha nagyon szép környezetben dolgozhatnak, és azt hiszem, hogy az otthont a Szent Gotthárdi szlovén kultúrotthonban belül a Lipa Hotel biztosítja. Na de következzenek a részletek Gerics Ferenctől.
3: Jó érzés ismét Szent Gotthárdon lenni, hiszen a nemzetközi művésztelep már hagyományos, és mondhatjuk, hogy egyfajta jubiláris része. Ha visszatekintünk a megtett útra, akkor mondhatom, hogy rengeteg időt, energiát fektettünk abban, hogy ez talpon maradjon. Igyekeztünk hasonló módon, mint Lendván, hogy sosem kevertük össze az amatőr alkotó művészeket a profikkal, és úgy hiszem, hogy a határon túl élő szlovénok közösségében ez egy egyedülálló dolog, tehát ezt nem találjuk meg sem Olaszországban, Ausztriában vagy Horvátországban, csak itt Magyarországon, Szent Gotthárdon. A kulturális minisztérium is erre fölfigyelt. Annak idején tudom, hogy több mint 5 éven keresztül a Galéria Múzeum nevében pályáztunk erre a programra, és 5 év után az alapprogramba tették be a nemzetiség közösségnek, és úgy érzem, hogy megérte. Az a baráti kör, ismeretség, az a millió, ami ott van. Úgy érzem, hogy nem elég, hogy a város a turisztikai szempontból a termálfürdőt vagy a jó kulinárikát nyújtja az odalátogatónak, azonban néhány nap alatt a turista is elvárja, hogy valami mást is lásson, és itt most azon fáradozunk, hogyan lehetővé tenni a központban egy galériai helyiséget, azonban a mai a polgármester jó nagyokat ígér, ha bár személyes barátom, és tehát a szaván fogjuk tartani, mert most már a harmadik év után kellene tehát érdemben is lépni. Azonban amióta az új polgármester megkeresett bennünket, hát mondhatom, hogy anyagilag is állatámasztotta a város a művésztelepet, és most könnyebben mozdulunk. Ennek meg is van a látszata olyan szempontból, hogy megfelelő szobrászművészeket, kerámikusokat tudunk hívni, melynek tehát van egy komoly anyagi vetülete, és nem utolsó sorban, csak így lehet gyarapítani, gazdagítani ezt a kiváló gyűjteményt, ami már szlovén nemzetiségi közösségben létrejött. A nemzetiségnek köszönhetjük azt, hogy ezt a képzőművészeti programot alátámasztotta, mert nélkülük ez a városban, a múltban nem működött. Mivel nem volt tradíció, hosszú távon gondok lesznek olyan szempontból, mert nincs helybeli szakember. Ez mind szép is jó, hogy mi kívülállóak több ízben megjelenünk és segítjük a szakmai törekvéseket, azonban én a jövőt abban látom, mint nálunk Lendván, hogy egy olyan szakmai csapatnak kéne lenni, akik tudják vállalni a kihívásokat. Szeretném a figyelmet a reális helyzetre felhívni, mert én személyesen túl kevés vagyok ahhoz, hogy ezt karban tudjam tartani, tehát kívülálló emberekre is van szükség, szakember, aki ezt felkarolja és tovább viszi. Mink megmaradunk a háttérben. A fiatal generáció van most soron, hogy tudjon lépni. Mi, amit már megtettünk, annak van már egy alapja, és ezen az alapon lehet tovább építeni. Mivel gyermekcipőben járunk a nagypályázatoknak a elérésében, tehát sem az országban, sem Magyarországon, vagy az EU-s közösségben nem tudunk érdemben megfelelő összeghez jutni, hogy ne kéne minden éven koldulni. Én úgy érzem, hogy úgy Lendván, úgy mint Szent Gotthárdon nagyon fontos az, hogy a vezető szerepet betöltő emberek ezt komolyra veszik, mert már ez tradicionális, és megéri. Ez nem kidobott pénz, hanem a gyűjteménynek az érték az évről évre, tehát gyarapodik, és erre mindenki büszke lehet, ha valaki ide látogat hozzánk, vagy a helybeli emberek ezt meglátogatják.
2: Idén kik azok a művészek, akik ott alkotnak Szent Gotthárdon?
3: Az idén a többsége Szlovéniából érkezik, akkor megkerestük egy határon túli művészt az olaszoknál, Triestből érkezett, nem utolsó sorban Szlovákia, Magyarország és Szerbia. Sajnos az orosz képzőművész egészsége szempontjából nem tudott Szent Gotthárdra utazni. Hát így összesen 9 vannak, ezek közül 6 festőművész és 3 szobrász. Itt a generációs különbségek nem jelentenek semmilyen akadályt. Nem hagytuk ki a fiatal, tehetséges művészeket és a profikat, akik már mondhatom, hogy jó néhányszor Szent Gotthárdra látogattak, és már ott is egy kisfajta gyűjtemény született. Hát a többek között jó érzés ott látni Király Ferenc szobrászművészünket, akkor Baumgartner Dubravkot, Gönti Renderét, akit ez a vidék kiválóan ismer, és nem utolsó sorban a tengerparti részről, mert 2 kiváló fiatal szobrászművész. Már korábban egy olyan határozat született a Lendvai Galéria Múzeum keretében, hogy a Lindart győztesei az idén tehát meg vannak hívva erre a művésztelepre. Itt egy szlovén és egy szerb fiatal kapta ezt a lehetőséget. Hát úgy érzem, hogy mindenki bekapcsolódott a munkában, és ebben a 7-8 napban születnek olyan kompozíciók, amit majd november 20-a körül látunk, és színes katalógussal 3 nyelven.
2: Az őszre megnyíló kiállítást színes katalógus kíséri majd, amelyhez a szöveget Pisznyák Attila művészettörténész írja.
0: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

anyának mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Mesélek a bornak, ez volt a 4-es Street dala, és hogy ne csak a Sziget Fesztivál tegnap előtti napjáról beszéljünk, azért egy kicsit érdemes megemlíteni a tegnapit is, ugyanis a főfellépő ugye a 21 Pilots is volt többek között, aztán fellépett Biffy Clyro és Natasha Bedingfield is, valamint Ash Nico és a Giant Rooks. Régi ismerősök tértek vissza a Sziget nagy színpadára a fesztivál második napján, írja a Refresher, a Sziget második napja fotógalériája cikkében. Biffy Clyro után az amerikai együttes a 21 Pilots lépett fel, a 2019-es koncerthez hasonlóan pedig Tyler Joseph és Josh Dunn most sem korlátozták fellépésüket a nagy színpad határain belőlre. A közönségben és a színpaddal szembeni emelvényen is megjelentek, ezzel ismét nagyon emlékezetes pillanatokat okozva a rajongóknak. A Revolut színpadán az amerikai Ash Nico robbantotta fel elképesztően erős és merész női energiával. De ugyanitt lépett fel a 90-es és 2000-es évek egyik legismertebb előadója, Natasha Bedingfield is, és egyébként az este folyamán a Giant Rooks, a Tomorrow és Ikimel, a német rapper is fellépett. Egyébként pedig a cikk végén, ugye mivel fotógaléria, rengeteg képet pittyeztettek még ide, úgyhogy érdemes ellátogatni ismételten, mint az utóbbi 2-3 napban is, a Refresher weboldalára, és a cikk végén kicsit belelapozni ezekbe a képekre. Hát megint csak azt tudjuk mondani, hogy bárki is volt a fotós, bárki is készítette ezeket a fényképeket, az nagyon jó munkát végzett, és hogyha esetleg valaki kedveli az említett zenekarokat, akik ugye tegnap színpadra léptek, akkor az is lehetséges, hogy talál egy-egy háttérképnek megfelelő képet is, mert tényleg nagyon jól sikerültek ezek a felvételek. Mi pedig folytatjuk tovább jobbnál jobb muzsikákkal, érkezik a Westlife és a Mandy című dal.

Erre táncolt, az volt Wolf Kati Bandnek a dala, és egyébként lehetett is rá bőven táncolni, de most a táncikálás után egy kicsit megkomolyodunk. Ugyanis Tóth Vera hosszú Facebook posztban állt ki testvére Tóth Gabi mellett, miután az elmúlt napokban terjedni kezdett egy koncertfelvétel, amelyen az énekesnő egy AC/DC dalt ad elő. Vera szerint a videó rossz technikai körülmények között készült, a felvételen hallható torsz hang pedig nem ad valós képet húga énektudásáról. Gabiról lehet mindent mondani, de én azt gondolom, hogy a tehetsége vitathatatlan. Írta hozzátéve, hogy szinte minden platformon azt látja, testvére olyan mértékű gyűlöletet kap, amely őt is megdöbbenti. Tóth Vera ugyanakkor hangsúlyozta, nem akarja felmenteni húgát korábbi döntései és politikai szerepvállalása alól. Nem vagyok vak, és nem vakít el a testvéri szeretet sem. Nem akarom őt felmenteni semmi alól, és azt sem állítom, hogy minden kritika igazságtalan, ami őt éri. Szerinte Tóth Gabi nyíltan vállalt politikai álláspontja miatt joggal számíthatott reakciókra, és ő maga is egyetért azzal, hogy aki főz valamit, annak bizonyos értelemben valóban meg is kell lennie azt. A kérdés szerinte az, hol húzódik a határ a kritika és az emberi megalázás között. Hol van az a pont, ahol még képesek vagyunk azt mondani, rendben, nem értek egyet veled, haragszom rád, felháborít, amit képviselsz, számon kérem rajtad, de attól még nem akarlak emberileg megsemmisíteni. Vera úgy látja, ezt a határt a húgával kapcsolatban már régen átlépték. Posztjában azt írta, Gabi közéleti megszólalásai után rendszeresen nem a mondandóját, hanem többek között a testét, arcát, haját, hangját, anyai képességeit, származását és értelmi képességeit támadják. Állítása szerint terhessége alatt halálát kívánó, betegséggel átkozó és zaklató üzeneteket is kapott. Egy ponton túl ennek már semmi köze a politikához, a megnyilvánulásaihoz, ebben biztos vagyok, fogalmazott. Tóth Vera közben az sem kerülte meg, hogy testvére éveken át nyíltan vállalt és szolgált egy politikai rendszert, sokat politizált és voltak túlzónak vagy ellentmondásosnak tartott megszólalásai. Szerinte ezekről beszélni kell, de feltette a kérdést, mióta jelenti a politikai állásfoglalás azt, hogy valaki egyúttal lemond az emberi méltósághoz való jogáról. A poszt végén már nem csak húgáról, hanem a társadalmi indulatokról írt. Úgy fogalmazott, jobb lenne, ha végre nem lenne mágia, és kevesebb gyűlölettel reagálnánk egymásra. Lehet kritizálni őt, lehet vitatkozni vele, lehet nem szeretni, lehet számon kérni a mondatait, a döntéseit, a következetlenségeit, akár a felelősség hárítását is. De a határt akkor is éreznünk kell, ha utáljuk őt, írtam. És egyébként a Refresher cikkéből szemezgettünk, és hát Tóth Verának egyébként ennél jobban még talán helyette nem fogalmazta meg senki azt, hogy Tóth Gabival kapcsolatosan milyen történések, illetve milyen kommentek szoktak röpködni az interneten. Még ugye az ellentmondó megnyilvánulásokat lehet problémásnak tartani, illetve lehet nem egyetérteni egy politikai állásponttal. Néhányan tényleg nem tudják, hogy hol húzódik az a bizonyos határa, nem egyetértés, az esetleges viccelődés és a gonoszság között. Ilyenkor mindig észben kell tartani, hogy elsőként ugye meg kell maradnunk embernek, ami az egymás közötti kapcsolatokat illeti. Az pedig, hogy vannak, akik gonosz mód egy ember halálát kívánják, az már egyébként őket minősíti és el is szégyelhetik magukat, tehát sajnos nem fogják. Csak hogy felhozzunk egy példát, amikor megjelent Tóth Gabi Hamvaim című dala az év elején, voltak vicceskedő hozzászólások a posztja alatt, amit nem kellett volna annyira komolyan venni egyébként a művésznőnek, mint ahogy vette, de viszont az nem titok, hogy ténylegesen rossz lelkű emberek is vannak, és Gabit nem egyszer találták meg a kendőzetlen, gyűlölködő, sokszor egyáltalán nem odaillő kommentek, mint ahogy például ugye itt is volt említve, hogy a kinézetére is már érkeztek különféle hozzászólások, amik egyébként közesen volt ezeknek a poszthoz, amit éppenséggel megjelentetett. Aki pedig ismételten képes valakinek a halálát kívánni, annak ellenére, hogy milyen a véleménye, nem érte vele egyet, vagy igen, az pedig szégyellje el magát egyébként, úgyhogy ezzel kapcsolatban talán Tóth Veránál jobban nem is fogalmazhatta volna meg senki azt, hogy néha azért az emberek tényleg kendőzetlenül fogalmaznak, és lehet, hogy kicsit vissza kéne tartani magunkat azzal kapcsolatban, amit publikusan kijelentünk. Na de minden esetre így most a Refresher cikke után foglalkozzunk egy picit vissza a zenével, érkezik a Love Gun és az élet szép.

A kicsit komolyabb témák után ezt az órát még azért mi jobbnál jobb zenékkel zárjuk, és pontban 5 órakor nem más, mint Faris Doris várja majd Önöket a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A korrupció elleni bizottság végrehajtási indítványt nyújtott be Aleš Hojs volt belügyminiszter ellen, aki fizetlen bírság miatt, aki összeférhetetlenségbe került a fel nem használt szabadsága ügyében. A bírságokat József Podgorsek, Bostyán Koritnik, Simona Kustec, Andrej Sircel és Zdravko Pocsivalsek volt miniszterek már befizették, közölte a KPK az SZTA-val. 2023. novembere és 2024. februárja között a KPK összesen 8 szabálysértési határozatot hozott azon volt miniszterekkel szemben, akik 2022. májusában az akkori kormány mandátumának lejártakor kérték a fel nem használt szabadságok kifizetését. Ahogy a bizottság ma az SZTA-val közölte, Podgorsek, Koritnik, Kustec, Sircel és Pocsivalsek már befizették a szabálysértési bírságot, amiért nem távolodtak el a tárgyalástól és a döntéshozatali folyamattól egy őket érintő ügyben. Magyar Péter a mai kormányzati tájékoztatón elmondta, jelenleg mínusz 119, mínusz 120 centi körül áll a vízszint Paksnál, ahol reggelre a 121, mínusz 121 centit is elérheti a szakemberek szerint. Újra apadásnak indult a Duna Magyarországon, valamikor vasárnap hétfőn elérheti a mínusz 132 centit. Ez az a szint, ahol a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kellene állítani. A középtávú előrejelzések szerint biztatóak, sem biztatóak, 6-7 napon belül mínusz 137 centire is visszaeshet a vízszint. Mínusz 140 centi körül már a teljes atomerőművet is le kellene állítani. A most üzemelő két turbina 500 megawattot termel. A teljes paksi termelés kiesése legalább havi 50 milliárd forintos vesztességet okozna a költségvetésnek, a magas import árakat pedig a magyar gazdaság is megérezné. A kormánynak a magyar emberek érdekét és biztonságát, a nukleáris biztonságot kell szem előtt tartania, mondta a miniszterelnök. Bejelentette, hogy elkezdték építeni a Duna-Szent Benedek és Paks közötti fenékküszöböt. Bosznia-Hercegovinában természeti katasztrófa helyzetet hirdettek, Észak-Macedóniában pedig Skopje térségében is a tűzoltóknak kellett beavatkozni. Egy horvátországi szigeten 106 tűzoltó küzd, de a lángokat még nem sikerült megfékezni. Montenegróban Niksic, Bár, Herceg-Novi és Kolaszin térségében vannak aktív tüzek. Herceg-Novi közelében több lakóházból elővigyázatosságból kiköltöztették az embereket, az épületeket azonban sikerült megvédeni a lángoktól. A helyzetet az erősödő és változó irányú szél nehezíti. Horvátországban ma hajnalban Brács szigetén csaptak fel a lángok. A tűz nagy területre terjedt ki, és délelőtt még nem sikerült ellenőrzés alá vonni. A fenyőerdőt füvet és az aljnövényzetet pusztító tűzzel 106 tűzoltó küzd 31 járművel. Munkájukat a szél is nehezíti. Sport. Az utóbbi idők legjobb szlovén sportolója, Krisztián Cseh, ma este 21 óra 45-kor Birminghamben a fináléban védi az Európa-bajnoki címét diszkoszvetésben. Neja Filipic szintén indul a hármasugrás döntőjében 20 óra 40-kor. Az eseményt a Szlovén TV 2-es csatornáján követhetik.
2: Időjárás.
1: Keletirányú szél mellett délután is derült időre kell számítani. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 31 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya a Szlovenské Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Logatec és Brezovica között a főváros felé. Akadozik a Gorenyszkói autópálya forgalma a Karavankák alagút előtt Ausztria felé, valamint baleset miatt Brod és Smártna között Krány irányában.

A K2 zenekar dala után egy kicsit reflektáljunk a tegnapi történésekre, ugyanis ugye, ahogy azt már jól tudhatjuk, tegnap Európában nagy napfogyatkozás volt, és egyébként még Spanyolország elsötétült, addig nálunk részlegesen lehetett csak látni ezt a jelenséget, és egyébként a Refresher cikke alapján a legmenőbb videót egy gördeszkás fiú hozta össze. Na de lássuk akkor a részleteket. Magyarországon utoljára 1999. augusztus 11-én lehetett teljes napfogyatkozást látni. A tegnapi nap folyamán azonban újra előkerültek a 27 éves sötét szemüvegek, hegesztő maszkok és házilag barkácsolt sötét dobozok, ugyanis az ország különböző részein 44-86%-os részleges napfogyatkozásnak lehettünk tanúi. A nem mindennapi jelenség miatt emberek százaival teltek meg a kilátók, csupasz domboldalak és magaslatokon lévő parkok, nem csak Magyarországon és ugye nálunk Szlovéniában, de Európa számos helyén. Spanyolországban ugyanis több olyan város is volt, ahol teljes napfogyatkozásnak lehettek tanulni az emberek. Az országban utoljára 1905-ben volt egyébként teljes napfogyatkozás. És itt a cégben akkor következik az a bizonyos videó az Instagramról, ami valószínűleg alig ha überel másik felvétel. Itt egyébként egy gördeszkás csinál egy trükköt, pontosan a napfogyatkozás mögött, előtt. Igazából, úgyhogy szemedgyönyörködtetőre sikerült egyébként ez a felvétel. Ha valakit érdekel, akkor el tud látogatni Danny Leon Instagram oldalára. Ez ugye Danny, és akkor egy alulvonal, majd a Leon szó még ehhez. Ha minden igaz, akkor ez a legfrissebb felvétel, ami megjelent az Instagram oldalon, úgyhogy érdemes megnézni, vagy akár ellátogatni a Refresher oldalára, és akkor a cikknek az alján ugye itt is megnézhetjük ezt a felvételt. De egyébként több képet is ide bígyeztettek a cikk aljára, és még néhány izgalmas videót, mert például a Müncheni Olimpia parkot is ellepték az emberek, illetve a megfelelő eszközökkel elképesztő látvány tárulhatott elénk, és nagyon sokan ezt a látványt sikerült hogy megörökítsék. Úgyhogy mi csak azt tudjuk ajánlani, hogy lessenek bele ebbe a cikkbe, és akkor ugye ezekbe a képekbe is egyaránt. Nálunk pedig, ha már egyszer napfogyatkozás, akkor érkezik a napfénytenger a Matfieldtől, és akkor itt még egy kis információ, holnap várható a Kiskacsa fürdik a véremben című dal videoklip premierje. Teljesen pontosan 19 órára időzítik ezt a klip premiért, úgyhogy ha valaki kedveli a Matfield zenekar munkásságát, akkor holnap 19 órakor érdemes ellátogatni az ő YouTube csatornájukra, és akkor lecsekkolni a legfrissebb szerzeményüket. Nálunk pedig akkor most szóljon a napfénytenger.

Ha már napfénytenger és részleges napfogyatkozás, akkor nem kell búslakodnia egyébként annak sem, aki idő vagy megfelelő szemüveg hiányában lemaradt a tegnapi napfogyatkozásról, illetve hát nálunk részleges napfogyatkozásról. Bár ugye legközelebb csak 2081-ben várható nálunk teljes napfogyatkozás, azért 2027. augusztusában több helyszínen is megint csak teljes napfogyatkozás lesz látható. A teljes napfogyatkozás jövő év augusztus másodikán a déli órákban várható, és Európa délnyugati részét, Észak-Afrikát és a Közel-Keletet érinti. Egészen pontosan az alábbi országokat, tehát Spanyolország, Marokkó, Algéria, Tunézia, Gibraltár, Líbia, Szudán, Egyiptom, Szaúd-Arábia, Jemen és Szomália. Az előrejelzések szerint a leghosszabban az egyiptomi Luxorban lehet majd élvezni a jelenséget, ott ugyanis több mint 6 percen át lesz látható a teljes napfogyatkozás. És annak sem kell csüggednie, aki Magyarországról nézné végig a következő naptakarást, az Eclipse Atlas szerint Budapestről és több magyar városból is látható lesz részleges napfogyatkozás. Például várható a 40-60% közötti takarásra lehet számítani Magyarországról, attól függően melyik városban tartózkodnak, ugyebár írja a Refresher. Úgyhogy, ha valaki esetleg már most szeretne elkezdeni spórolni a jövő évi távolabb nyaralásra, akkor ezt megteheti, és akkor ugye el lehet utazni Spanyolországba, vagy az említett országok valamelyikébe, és ott megnézni augusztus 2-ára déli órákban a következő teljes napfogyatkozást. Mi pedig akkor ezzel le is zárjuk ezt a napfogyatkozásos témánkat, reméljük, hogy azért akik nézték, azok megőrizték a szemük egészségét, ugye megfelelő eszközöket használtak ahhoz, hogy megnézzék ezt a jelenséget, és ugye, ahogy már tegnap mondtuk, nem volt ajánlatos direkt a napba nézni, úgyhogy reméljük, hogy ezt mindenki be is tartotta, és most minden rendben van, mind a szemükkel, mind pedig ugye a telefonokkal, mert a készülékeket sem ajánlatos pont a napfénybe irányítani. És ha arról pedig lemaradtak, akkor tegnap ugye volt egy hullócsillag, hullás is, hát csillaghullás, és az is gyönyörű szép volt az éjszakai órákban, úgyhogy akár az is tökéletes program lehetett a tegnap este alkalmával. És ha már egyszer ugye a napfénytenger szólt a Matt Fieldtől, egyébként van nekik egy olyan daluk is, hogy hullócsillagok, akár azt is lecsekkolhatják a holnapi megjelenés alkalmával, amikor ugye majd megjelenik a legfrissebb muzsikájuk. Nálunk pedig érkezik a Budapest Bár és a Bugi a zongorán című daluk.

Vissza is térünk a Sziget Fesztiválhoz, ugyanis tegnap a 21 Pilots koncertje alatt hát nem csak a közönség ment el a koncertről felejthetetlen emlékekkel, vagyis hát távoztak felejthetetlen emlékekkel. Ugye azt említették, hogy George Dan és Tyler Joseph azért nem idegenkedtek attól, hogy a közönség közé merészkedjenek, de egy biztonsági őr is valószínűleg egy örökös emlékkel távozott a koncertről, aki nem más, mint Ákos, aki a zenekar Ride című dalába segített bele. Nincs olyan nap a szigeten, ahogy ezt a Refresher is írja, ami ne tartogatna kedvesebbnél kedvesebb pillanatokat a nagy színpadon. Még a fesztivál első napján ugye Zara Larsson táncoltatott meg a Lush Life-ra két fiatalt, és lányt, egy lányt és egy cápának öltözött fiút. Addig a második este a 21 Pilots okozott meglepetést azzal, hogy a színpadra hívta Ákos, a fesztivál egyik biztonsági őrét. Ákos a banda egyik leghíresebb dalánál segített be háttérénekesként, a Ride című dal refrénjénél ő maga is mikrofont ragadott, és együtt énekelt Tyler Joseph-fel. Ákos a nagy színpad őrzése közben meg egy hajpántal is gazdagabb lett, és mind a kettő eseményről fent van a videó, mind a Refresher cikkében, mind pedig ugye a különböző platformokon, vagyis TikTok, Instagram, és valószínűleg YouTube-on is megjelent már ez a felvétel. Hát egy biztos, hogy amíg a biztonsági őr boldog és pozitív emlékekkel távozott, azért vannak néhányan, akik kommentekben egy kicsit gonoszkodni hát volt kedvük, mert vagy az idegesség, vagyis hát ugye a stressz, a színpadon állni sok ember előtt azért nem mindegy, és van, hogy ilyenkor valakit elkap a lámpaláz, de Ákos nem az egész refrént énekelte, csak egy kicsit belesegített, és néhányan ezt zokon vették. Na de minden esetre nagyon sokaknak ez nem okozott nagy problémát, mindenki élvezte a koncertet, és mindenki büszke is volt arra, hogy nem csak a közönségből válogatnak, hanem ugye felhívják a figyelmet arra, hogy a biztonsági őrök is ott vannak a koncerteken, és fontos munkát végeznek. És ha már 21 Pilots, akkor érdemes megemlíteni, hogy az elhangzott Ride egyébként az egyik legismertebb lemezükről származik, ez nem más, mint a Blurry Face, viszont van még egy ennél is ismertebb dal, ami a Blurry Face megjelenése után nem sokkal, konkrétan a csapból is folyt, elárasztotta a rádiókat, az internetet, mindent, ez pedig nem más, mint a Stressed Out, és pontosan ez a dal következik most nálunk.

Stressed Out, ez volt a 21 Pilots. Hát egyrészt felnövés története, mert a dal is arról szól, hogy mennyire stresszes tud lenni az, amikor már felnőtt az ember, és milyen jó lenne visszatérni azokba az időkbe, amikor még édesanyánk hangja ringatott minket álomba. Na de, visszatérve a Szigetre, hogy ne csak a külföldi előadókról beszéljünk, ugye azt már többször is említettük, hogy az M1 csatornáján majd láthatóak lesznek, illetve hát már láthatóak a magyar előadók koncertjei a Sziget Fesztiválról, illetve hogyha valaki lemaradna a felvételekről az M1 csatornáján, akkor ezeket vissza lehet nézni a média klikken is, még limitált ideig. És csak hogy néhányat említsünk a tegnapi fellépők közül, vannak itt ugye bőven olyanok, akiket a Muravidéki Magyar Rádió is már bőven ismerhetnek, például a Bohemian Betyárs és a Parnógraszt, a Carson Coma, a Hűvös, akik ugye egy akusztikus koncertet adtak, az Ivan and the Parazol, Kispál és a Borská, Kevin, Péter Fibori és a The Love Band, a Rosemary, a Tankcsapda, vagy akár a Girlhood, akitől már többször is elhangzott a Dühöngő. De tegnap például felléptek még a magyar előadók közül a Balkan VIP, a Belano, Cuhorka MSE, az Attaxal, Imi V, Janti, Jazz Boys és Bozai Johanna is, valamint a Kamatafaka, Krudiszi, Metha, Paralic és Szanya Noé is, valamint Rusty és még sokan mások, és egyébként voltak magyar DJ-k is, az ő fellépésükre a mai nap folyamán is lehet számítani. És ha már egyszer a mai napra tértünk át, akkor ma is rengeteg magyar előadó várja a Szigeten lévőket. Például itt van nekünk Gege, aki máma a színpadra fog állni, illetve Antik, aztán különböző táncelőadásokkal is várják az érdeklődőket, Bongor is énekelni fog, Bug, Bruno, Ex Spatz, Bialex és a Slep, Kóli, valamint különféle ilyen teátrális előadások is várják majd azokat, akik a mai napra rendelkeznek egy Sziget jeggyel. Ezen kívül még Edo Denova is fel fog lépni, Dub Personal, Enemy, NTL, a fiúk, Flanger Kids és még sokan mások is. Például Járai Márk akusztikus koncert is lesz, valamint a Juice WRLD, a Chaos Disco, Kanfu, Kion, 2B, valamint még Kolibri koncert is lesz. Úgyhogy bőven lesznek ma is magyar előadók. Majka is, ahogy látom itt a listába. Ajánlatos belepörgetni tehát a Sziget Fesztivál hivatalos weboldalán a csütörtöki, azaz mai fellépők listájába. Bőven vannak itt még olyan magyar előadók, akiket érdemes megemlíteni, de sajnos nekünk ennyi időnk azért nincs. Viszont a fő fellépőket is érdemes megemlíteni. Florence and the Machine, valamint Louis Capaldi azok, akik ma nagy színpadon kapnak esélyt arra, hogy szórakoztassák a nagy közönséget. Mi még a Szigettel kapcsolatos témákkal visszatérünk hamarosan, de először szóljon a Várlak a nyárban P. Barnától és Dorogi Pétertől.

Közben még egy picit mi itt lapozgattunk a Sziget Fesztivál hivatalos oldalán, legalábbis a mai fellépők között, és felfedeztünk egy olyat, hogy például ma lép fel 18 óra 30 perckor Bashar Murad, aki egy palesztin pop előadó, énekes dalszerző és filmes, aki globális hatásokból építkező popzenét alkot, palesztin szellemiséggel áthatva, zenei világába pedig a pop, az elektronika és a modális hangzás elemeit ötvözi egy tágas és kreatív hangzás univerzumban. Munkáit egyébként erőteljes vizuális világ kíséri, amely tükrözi fertőző erejű törekvését arra, hogy felszabadítsa az egyént és a társadalmat az elnyomás minden formája alól. Inspirációját pedig jeruzsálemi környezetből, valamint művészi utazásai során szerzett élményeiből meríti. És egyébként érdekesség, hogy lehet már valaki ismeri őt, mivel 2019-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon fellépett egy bizonyos zenekar, ezek a Hatari, akik akkoriban Hatridmun Szigra című dalukkal, hát borzasztották el, talán mondhatni így is a közönséget. Azért egy erősebb hangzású dalról van szó, viszont a következő években együttműködtek Bashar Muraddal, és egy nagyon eufórikus dalt hoztak össze, úgyhogy ha valaki esetleg követte az ő munkásságukat azután, akkor már tudhatja, hogy Bashar hangja igazán egy ilyen másabb érzést ad, néha azért az embernek még borsódzik is tőle a bőre, rendkívüli hangja van neki egyébként. De ugye, ahogy azt már tudhatják, a szigeten színházi előadások, sportprogramok, például jóga, box, alkotókuckó, táncos előadások és beszélgetések, valamint még sok más érdekesség várja azokat, akik ott vannak a koncerteken kívül. És van itt egy projekt is, ami talán érdemes, hogy egy kis figyelmet kapjon. Az pedig a Before I Die-fal. Candy Chang nemzetközi hírű amerikai designer művész, aki munkáival arra törekszik, hogy közösségi erővé változtassa az egyéni gondolatokat, az egyik legismertebb világméretű vivel street art projektje pedig akkor a Before I Die-fal. Ennek a kezdeményezésnek is a legfontosabb feladata a közösségi aktivitás. A cél az egyéni izoláció határainak átlépése, a fal lehetőséget teremt, hogy az egyes emberek megosszák egymással vágyaikat, reményeiket, félelmeiket és történeteiket. Ez az interaktív, nyitott művészeti projekt várja az érdeklődőket minden nap 12 és 22 óra között, akik megosztanák gondolataikat, vagy éppen újakat keresnének. A Sziget közössége a hét folyamán gondolataival építheti ezt a végtelen bakancslistát, ebben az évben pedig az éjszakai világítása és új elemekkel bővül. A fények körbeölelve a falat jelképezik a közös gondolatok építőerejét. A Before I Die, azaz mielőtt meghalok fal, az évek alatt körbeutazta az egész világot. Ebben az évben pedig a Sziget és a Banner Casting közös projektjeként 12. alkalommal van a Szigeten. Úgyhogy, ha még eddig nem látogatták meg, akkor érdemes ezt még holnap és szombaton, augusztus 15-én meg lehet tenni. Egyébként pedig bőven van erről a Before I Die falról, azaz mielőtt meghalok falról kép is már az interneten. Konkrétan minden nap már szinte tele volt ez a fal, és gyönyörű szép mondatokat, gondolatokat lehet rajta látni, főleg akkor, hogyha ugye tudunk angolul, na meg el tudjuk olvasni a már lassacskán egymásra írogatott szavakat, mert ténylegesen már az első nap szinte betelt a fal különféle gondolatokkal. Ezt ajánljuk figyelmükbe, és ugye a mai koncerteket, na meg azt, hogy tartsanak velünk a folytatásban is, ugyanis érkezik az Imago Mundi és a Káosz, pontban 6 órakor pedig mi, Esti Krónikával, 6 óra után pedig már a népzenei műsor.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Torisz hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Torma Robi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A mezőgazdasági minisztérium európai forrásokat kapott az idei súlyos asszály miatti gazdálkodói támogatások kifizetésére.
1: A korrupció elleni bizottság végrehajtási indítványt nyújtott be Aleš Hojs volt belügyminiszter ellen, a kifizetetlen bírság miatt.
2: Apadásnak indult a Duna, és vasárnap hétfőn érheti el a mínusz 132 centit. Ez az a szint, ahol a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kellene állítani.
1: Bosznia-Hercegovinában természeti katasztrófa helyzetet hirdettek, Észak-Macedóniában pedig Skopje térségében ég a tűz.
2: Eladták a sportvilág egyik legértékesebb franchise-et, a Los Angeles Lakers. A kosárlabda céget 10 milliárd dollárra becsülték.
1: Következzenek a részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A mezőgazdasági minisztérium európai forrásokat kapott az idei súlyos aszály miatti gazdálkodói támogatások kifizetésére, amelyeket az állam valószínűleg magasabb szintre emel, mondta Mojca Erjávec államtitkár. József Podgorsek, a mezőgazdasági kamara elnöke bejelentette, a kamara javaslatait a mezőgazdaságban menthető dolgok megoldására.
1: Erjávec államtitkár ma tudomásul vette a Domzsale környéki asszályos körülményeket, amelyek valóban sürgősek, ezért az állam is a gazdálkodók segítségére siet. A minisztérium már összesen több mint 15 millió eurót biztosított a tavalyi asszály és fagy következményeinek kezelésére, és várhatóan a hónap végén megkezdődnek az első kifizetések. Emellett intézkedéseket dolgozunk ki a magas műtrágya és üzemanyagárak miatti válság következményeinek enyhítésére irányuló folyamatban lévő intézkedésekkel kapcsolatban. Európai szinten erre 2,7 millió euró érkezett, mondta az államtitkár.
0: A korrupció elleni bizottság végrehajtási indítványt nyújtott be Aleš Hojs volt belügyminiszter ellen, aki fizetetlen bírság miatt, aki összeférhetetlenségbe került a fel nem használt szabadság ügyében. A bírságokat József Podgorsek, Bostyán Koritnik, Simona Kustec, Andrei Sircel és Zdravko Pocsivausek volt miniszterek már befizették, közölte a KPK az STA-val.
1: 2023. novembere és 2024. februárja között a KPK összesen 8 szabálysértési határozatot hozott azon volt miniszterekkel szemben, akik 2022. májusában az akkori kormány mandátumának lejárt a korkérték a fel nem használt szabadságok kifizetését. Ahogy a bizottság ma az STA-val közölte, Podgorsek, Koritnik, Kustec, Sircel és Pocsivalsek már befizették a szabálysértési bírságot, amiért nem távolodtak el a tárgyalástól és a döntéshozatali folyamattól egy őket érintő ügyben.
0: Az egyenlőség elvének szószólója Mihály Lobnik aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a képviselők még nem vitatták meg a parlamentnek tavaly október végén küldött külön jelentését. A jelentés feltárja az állam kudarcának okait a roma gyermekek és serdülők nevelésében és oktatásában, jelentették be.
1: A szószóló 2025. októberének végén küldte el a külön jelentést a parlamentnek. Ebben 19 ajánlást tett a roma gyermekek oktatási fejlődésének, és ezáltal a romák és a többségi lakosság együttélésének javítására. Az azóta eltelt 9 hónapban a jelentést csak az államtanács illetékes bizottságai vitatták meg, a parlament nem, írta Mihály Lobnik. A szószóló úgy véli, hogy komoly vitára van szükség a roma gyermekek oktatásának kudarcáról, mivel ennek a problémának a megoldása az egyetlen módja annak, hogy minden embert integráljunk a társadalomba.
0: A Fogyasztók Szövetsége aggodalommal figyeli az elektromos autók vásárlásának támogatásával kapcsolatos legújabb fejleményeket, mivel nem világos, hogy a jövőben is lesznek-e állami támogatások. Felszólítják a hatóságokat, hogy a lehető leghamarabb szüntessék meg a bizonytalanságot, és alakítsanak ki kiszámítható és folyamatos ösztönző politikát az elektromos járművek számára.
1: Az Infrastrukturális és Energiaügyi Minisztérium a múlt héten bejelentette, hogy az elektromos járművek támogatására kiírt nyilvános pályázat a források hiánya miatt nem eredményezi a források növelését. Időközben az európai források jelenlegi felhasználásának megszűnésével az elektromos járművek támogatásának további finanszírozása elsősorban az éghajlatváltozás elleni küzdelemre szánt források felhasználásáról szóló programra vonatkozó új rendelet elfogadásától függ, amelyet a kormány várhatóan idén ősszel tárgyal.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Magyar Péter magyar miniszterelnök a mai kormányzati tájékoztatón elmondta, jelenleg mínusz 119, mínusz 120 centi körül áll a vízszint Paksnál, holnap reggelre a mínusz 121 centit is elérheti a szakemberek szerint. Újra apadásnak indult a Duna, valamikor vasárnap hétfőn elérheti a mínusz 132 centimétert. Ez az a szint, ahol a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kellene állítani.
1: A középtávú előrejelzések sem biztatóak. 6-tól 7 napon belül mínusz 137 centire is visszaesett a vízszint. Mínusz 140 centi körül már a teljes atomerőművet le kellene állítani. A most üzemelő két turbina 500 megawattot termel. A teljes paksi termelés kiesése legalább havi 50 milliárd forintos veszteséget okozna a költségvetésnek. A magas importárakat pedig a magyar gazdaság is megérezni. A kormánynak a magyar emberek érdekét és biztonságát, a nukleáris biztonságot kell szem előtt tartania, mondta a miniszterelnök. Bejelentette, hogy elkezdték építeni a Duna-Szent-Benedek és Paks közötti fenékküszöböt.
0: Az Ukrajna támogatása körüli vita egyre élesebbé válik Olaszországban, és könnyen a következő parlamenti választási kampány egyik meghatározó témájában nőheti ki magát. Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya továbbra is határozottan támogatja Ukrajnát, összhangban a NATO és az Európai Unió álláspontjával.
1: Az olasz kormány fegyvereket, pénzügyi segítséget és politikai támogatást nyújt Kijevnek, miközben hangsúlyozza, hogy Olaszország nem engedheti meg magának a nyugati szövetségi rendszer meggyengítését. Meloni számára ez részben nemzetközi hitelességi kérdés is. Azt kívánja bizonyítani, hogy Olaszország megbízható partner a transatlanti szövetségben. A társadalomban azonban korántsem egységes a támogatás. A háború elhúzódása, az energiaválság, az infláció és az állami kiadások növekedése sok olasz választóban kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, meddig és milyen mértékben kellene támogatni Ukrajnát.
0: Bosznia-Hercegovinában természeti katasztrófa helyzetet hirdettek, Észak-Macedóniában pedig Skopje térségében is a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk. Egy horvátországi szigeten 106 tűzoltó küzd, de lángokat még nem sikerült megfékezni. Montenegróban Niksic, Bár, Herceg Novi és Kolaszin térségében vannak aktív tüzek.
1: Herceg Novi közelében több lakóházból elővigyázatosságból kiköltöztették az embereket, az épületeket azonban sikerült megvédeni a lángoktól. A helyzetet az erősödő és változós irányú szél nehezíti. Horvátországban ma hajnalban Brács szigetén csaptak fel a lángok. A tűz nagy területre terjedt ki, és délelőtt még nem sikerült ellenőrzés alá vonni. A fenyőerdőt, füvet és ajnövényzetet pusztító tűzzel 106 tűzoltó küzd 31 járművel, munkájukat a szél is nehezíti.
2: Sport.
0: Az utóbbi idők legjobb szlovén sportolója, Krisztián Cseh, ma este 21 óra 45-kor Birminghamben a fináléban védi az Európa-bajnoki címét, diszkoszvetésben. Neja Filipic szintén indul a hármasugrás döntőjében 20 óra 40 perckor. Az eseményt a Szlovén TV 2-es csatornáján követhetik. Alexander Sekulic, a kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya, újabb problémákkal küzd a 2027-es világbajnokságra szóló selejtezők két rangos, fontos mérkőzése előtt. Számos lemondás után most Vlatko Csáncsár és Stefan Joksimovic hagyta el a csapatot. A szlovén kosarasok augusztus 27-én Párizsban játszanak a selejtezőben Franciaország ellen, majd augusztus 30-án a Tivoli sportcsarnokban Magyarország ellen. Eladták a sportvilág egyik legértékesebb franchise-át, a Los Angeles Lakers-t. A tulajdonos, a legendás Bush család megegyezett a többségi részesedés eladásáról. A megállapodás szerint a Los Angeles Lakers értéke 10 milliárd dollárra becsülték. Ez a legmagasabb összeg, amit valaha egy professzionális sport franchise-ért fizettek a világon, megdöntve az eddigi észak-amerikai rekordokat.
1: Időjárás. Este és éjszaka marad a derült időjárás, a tenger melléken enyhe a bóra. Holnap keleti irányú szél mellett marad a derült idő, az a délen enyhén fúj majd a bóra. Reggel 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 30 fok körül alakul a csúcsérték.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pálya, Szlovenszke Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a forgalom Zima és Szlovenszke Konyice között. Akadozik a Goránszkói pálya forgalma a Karavankák alagút előtt Ausztria felé. A tenger melléki strádán, Logátec és Brezovice között a főváros irányában.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Torma Robi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!
2: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják. A mai alkalommal erdélyi népzene szól a Maros Küküllő vidékéről, a Tükrös Zenekar felvételein. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész. A felvezetőben hallott, a Felső Maros-mente zenei kultúrájához szorosan kötődő nagysajói muzsika után most magyarói népi tánczene szól.

0: A Maros, a Nyárád és a két kükülő folyók forrásvidéke Székelyföldön található. E vidék völgyeiben megtelepülő magyarság mindig szoros kapcsolatban volt egymással. A hegyes dombos vidéken egymástól elkülönülő, önálló néprajzi egységek alakultak ki az idők során, mely a népzenében is megmutatkozik. A Tükrös zenekar Erdők vizek zenéje című albumán ezeket a táji jellegzetességeket mutatja be, úgy, hogy a tájegység hangzásvilágának egységessége nem törik meg. A következő felvételeken egy archív marosjárai népdal után Magyar Péter Laki népzene szól a Maros mentéről.
1: Ilyen tett a Maros vize hámakos partjára, s beültettem a két szélét szamarú fészfávon.

hangja, aki engem besarazott, har mint hatónapra. S de majd megkapja azt a Sztalin eltárs maga, aki engem besarazott, har mint hatónapra.

Többekben felvetődhet a kérdés, miért kap egy autentikus népzenei album egy olyan címet, hogy Erdők vizek zenéje. Hiszen a népzene emberi közösségek zenéje, nem pedig természethangok sokasága. Azonban a hagyományban élő emberek a természettel szoros kapcsolatban, harmóniában éltek. Az erdők és vizek adták megélhetésüket, és ezeket úgy használták, hogy közben nem kizsákmányolták, hanem kitűnően ismerték, óvták az őket körülvevő tájat. A Tükrös zenekar tagjai tisztelik ezt az életformát, és az Erdők vizek zenéje című lemezen egy letűnt világ elevenedik meg, nem csak azért, mert erre a muzsikára a saját közegében már nincs igény, hanem a természetközeli életmód is eltűnőben van. Írja a zenekarvezető Árendás Péter. A következő felvételünkön a teljes hosszában Székelyföldön kanyargó nyárát folyó vidékéről való dallamokat hallgathatnak.

A népzenei kistájak határait legtöbb esetben a természet szabta. Egy-egy folyó vagy patak mentén, egy-egy völgyben élők alakították ki hasonló életmódjukat, szokásaikat. A természet közelsége a népdalokban is megmutatkozik. A környékbeli patak vagy folyó, a település közelében fekvő hegy vagy erdő nagyon gyakran megemlítésre kerül. Az udvarhelyszéki dombok közt folydogáló Küsmött patak völgyében a falvak zenei szolgálatát a Kőris pataki zenekar látta el, melynek kifinomult játék stílusa elevenedik meg a következő felvételen.

Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Maros Küküllővidék muzsikája szólt. A Balavásárnál Székelyföldet elhagyó Kisküküllő változatos táji és etnikai környezetben kanyarog, kirajzolva mintegy 70 faluból álló, jól körvonalazható népzenei és néptánc dialektust, melyet délről a Szászföld, északról a Maroson túl a mezőség határol. Záró felvételünkön most Kisküküllő menti magyar népzene szól. Ezzel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A viszonthallásra!

Kedves hallgatóink, így a mai népzenei műsor vége felé közeledve, hát a délutáni csapatnak is lezárul egyben a munkája. Így aztán mi búcsúzunk önöktől. Király Boglárka válogatta a zenéket, Torma Robert volt a délutáni műsor hangtechnikusa, Faris Doris szerkesztette a híreket. Nevükben köszönöm a figyelmüket, és hát további kellemes estét kívánunk. Azért érdemes a Muravidéki Magyar Rádióval tartani a folytatásban is, ugyanis 7-kor esti mese, utána Magyar Nóták és Csárdások válogatás, a 8-tól a Terápiáról ismétlése, 9-től a Podgyász ismétlése várja önöket itt a Zenemeren. Na meg az esti műsor folyamán még jobbnál jobb muzsikák, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban és a készülékek mellett tartani. Mindenkinek további kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk. Ne feledjenek holnap reggel 5:30-tól a délelőtti csapattal tartani.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Móra Ferenc, a leghűbb szolga. Erdélyből hoztam a cicke kutya történetét, de el lehet olvasni Magyarországon is. A Pafi Mihály őnagyságának a kutyája volt a cicke. A szultán küldte neki egyszer ajándékba, mikor nagyon meg volt elégedve az adófizetéssel. Takaros agár kutya volt a cicke, hegyes fejű, kajla, fülű, horgas unnú. De azért a jámbor fejedelem nem igen örült neki. Öreg ember vagyok már, én hát nem járok nyulászni, hát mit küldöz nekem ilyeneket a padisa? Mondta kellemetlenül. Az ajándékagár azonban, mintha csak megértette volna a szót, hirtelen bukfencet vetett és ráesett a fejedelem csizmájára. Ott aztán úgy nyúlt végig, hogy az apafi alig bírta kiszabadítani a lábát. Nincs az az udvaronc, aki ügyesebben tudta volna magát kelletni. Na, a fejedelem most már jó kedvűen veregette meg az agár fejét. Na, ez ugyan kitanult-e vállat, akárkihez járt iskolába. Megismerni a jó embert, megismerni a rosszat. Magyarázta a szerecsen szolga, ki a levelet hozta az ajándék mellé. Körüludvarolja, aki jó, megmorogja, aki nem jó. Ez a természete a núbiai agárnak. Na, ez akkor nagyon becses küldemény, ugye, urak? Fordult nevetve a fejedelem a tanácsosaihoz. Aztán melyiktek vállalja, hogy ő rajta tétessekek számentet az okos kutyával? Ezek a tanácsnokok is elnevették magukat, és ők is körülcirógatták az ebet. Persze csak óvatosan új hegyjel, mert hát mit lehet tudni, hát ha igazat mondott az a hasított fülű szerecsen. A fejedelem maga egész komolyan hitelt adott neki, és különös pártfogásába vette az akarat. Mindig ott lakadta maga körül, s ha jó kedve volt, még tanácsot is kért tőle. Meghallgatta az ügyes bajos ember mondókáját, aztán oda hunyorított az ajtón álló apródnak, a huncut szemű Berencei Gergőnek. Na, tartsunk tanácsot, fiam! Az apród kinyitotta a benyíló ajtaját, és beeresztette az agarat. Akit az barátságosan körülviháncolt, az megkapta, amit kért, de akire rávicsorgott, az ugyan hiába koptatta a küszöböt. Nem vagy igaz ember, fiam, nem tehetek a bajodról? Hintette el maga elől a fejedelem. Az udvarnak ilyen formán sok bosszúságot szerzett a nagy tudományú állat. A kenést meg a kijárást nem most találták föl, ismerték azt már Erdély arany korában is. De most a cicke mind lehetetlenné tette azt. A legnagyobb protekció se használt, ha az agár jóvá nem hagyta. Minket most már akár szélnek is ereszthet nagyságod, dohogták a tanácsurak. Úgy sincs itt most már becsülete másnak, csak az agár tanácsosnak. Amire a jámbor fejedelem mindig filozófiai nyugalommal vont hátat. Amit tehetek én arról, hogy ez a leghívebb szolgám? Ezt ugyan meg nem vesztegetheti senki emberfia. Mert aztán az urak is jobbnak láttak elhallgatni, mert ami igaz, az igaz. Az agárnak vékával kínálhatták volna a tallért, mégiscsak azt ugatta volna meg, aki neki nem tetszett. Na, hát én megmutatom, hogy megugatja az adög azt is, akit nem akar megugatni. Mosolyodott el egyszer a huncut szemű berzencei fiú, mikor az urak kesergéseit hallgatta. Arra akarták rábeszélni Tophelius mestert, az udvari doktort, hogy adjon a kutyának valami ételt, de az apród megnyugtatta őket, hogy tud ő annál jobbat is. Másnap reggel alig lépett be a fejedelem a tanácsházba, mindjárt a cickét követelte. Rég itt szűköl az ajtón, nagyságos uram, mondta az apród, és beeresztette az agarat. Az pedig abban a percben olyan rettenetes üvöltésben tört ki, amilyet még nem hallott a sokat próbált tanácsház. Há, mit jelent ez, fiú? Ugrott hátra megdöbbenve a fejedelem, az apró tisztességtudó meghajlással felelte. Hát, azt jelenti, nagyságos uram, hogy kettőnk közül valamelyikünk nem igaz ember. Az agár pedig morogva, csaholva, szemét szikráztatva, fogát csattogtatva ugrott neki a gazdájának. A fejedelem egyik sarokból a másikba szökdösött, a kutya mindenütt utána. Mentő jobban csitította, annál veszettebben vonított és ugrált, s nem is csöndesedett el addig, míg le nem kapott két nagy nyúlfület a fejedelem henye dolmányának hátáról. Azokkal aztán nagy megelégedetten bebújt a trónszék alá. A nyúlfüleket a berzencei fiú tűzte a fejedelem köntösére, és most lesütött szemmel várta a büntetést. A fejedelem azonban nem haragudott, meg csak fanyarul elmosolyodott. Illatlan tréfa volt gyerek, de jól csináltad. Most már tudom, hogy a fejedelmek még a kutyájuknak se hihetnek. Attól fogva az agár tanácsosból közönséges agárkutya lett, az apródnak segített nyulászni, és soha egy szóval nem panaszkodott régi rangja elvesztése miatt, hanem az erdélyi ügyes bajos emberek nem sokára visszakívánták az agár tanácsost.
1: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: MMR, a mi rádiónk.
6: A hét magyar nótája.

út felém, te leszel az enyém, kék szemű, gyönyörű virágom. Oly szép ez a világ, még minden virág, mondd, ugye te leszel a párom. Minden rózsán csókos lehelek, rabja lettem gyönyörű szép szemednek. Dobj egy csókot felém, te leszel az enyém,

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szlovéniában szerda este részleges napfogyatkozás volt látható. Az égi eseményt a Lendvahegyen is figyelték. A Vinárium kilátótorony közelében gyűltek össze az érdeklődők, és nézték, ahogy a hold a nap és a föld közé kerülve részben eltakarja a napkorongját. Szabó Rudolf riportja következik.
2: Az egyik helyi vendéglő teraszán gyűltek össze az emberek szerda este a Lendvahegyen, hogy élőben figyeljék a részleges napfogyatkozást. Ilyenkor a hold a napkorongjának csak egy részét takarja el. A jó időjárásnak köszönhetően sokan voltak kíváncsiak az égi eseményre. Kocson József és Lebár Lenka elmondta, hogyan éltik meg a napfogyatkozást.
3: Nekem nagyon tetszett, hisz az iskolatársam szervező a Béla, együtt jártunk iskolába, és megbeszéltünk, hogy ma itten találkozunk, tudtam, hogy mennyire készül el a napra, és tudtam azt is, hogy milyen felszereléssel jön. Azért sokkal egyszerűbb és könnyebb volt, hisz a számítógépén még meg lehetett látni a csillaghullást is, de mi megnéztük már előtte a szimulációt, hogy hogy fog ez történni, és épp úgy történt.
4: Tehát akkor a szimuláció nem hazudott. A végére sajnos bejött egy kis felhőzet, tehát eltakarta most ugye a napot, ami amúgy is már kezd lemenni. Tehát vége talán nem úgy sikerült, ahogy tervben volt, vagy?
3: Hát nekünk fizikusoknak ez természetes, hisz úgy sikerült, ahogyan a természet akarja, nem vagyunk mi.
4: És maga élmény, ugye sokan kijöttek ma megnézni, tehát milyen volt ugye az érzés, milyen volt az energia talán?
3: Hát talán olyanokkal is találkoztunk, akikkel eddig nem találkoztunk ilyen módon, de azt gondolom, hogy mindenki szerette volna látni, és 99 óta nem volt, a következőt meg szerintem már én biztos nem várom meg.
4: 2081-et hallottam, tehát azért mi jó
3: igen,
4: messze
3: igen,
4: van.
3: Igen.
4: Tehát azért nem minden napi esemény ez a, még ha a részleges napfogyatkozás.
3: Persze. Úgyhogy ezt meg kellett nézni. Még hogyha úgy ott az idő, hogy leesen, akkor miért ne?
5: Zelo lepo je, zato moraš doživeti, meni je zdaj to drugi sončni mrk.
6: Nagyon szép élmény, ezt át kell élni. Nekem ez most a második napfogyatkozásom. Az első 1999-ben volt. Akkor is nagyon csodálatos volt, és most is. A hangulat hasonló, mint akkor, de 99-ben nagyon nagy változás volt. Emlékszem, délután volt, a tyúkok pedig a nap közepén elmentek aludni. Minden elcsendesedett, nagyon szép élmény volt. Akkor egészen más volt a hangulat.
7: Csiszta druga atmoszférája. Tak rád bila.
2: A nemrég befejeződött Salauci csillagászati és természetvédelmi tábor résztvevői sem hagyták ki az eseményt. Speciális felszereléssel, teleszkópokkal, távcsövekkel és kamerákkal figyelték és rögzítették a részleges napfogyatkozást. Az érdeklődők pedig kérdezhettek is tőlük arról, hogy pontosan mi zajlott az égen szerda este 8:30 és 8:45 között. Mentorukat, a csillagászati tábor vezetőit, Szomi Béla matematika-fizika szakos tanárt hallják.
8: Tehát jól voltunk felkészülve, azt jelenti, hogy délelőtt minden szimulációt megcsináltunk, azért, hogy délután folyékonyan bírunk felvételezni. Megcsináltunk 3 filmet, jó sok fényképet csináltunk erről a napfogyatkozásról, és az is olyan érdekes, hogy jöttek az emberek itt a lendvaiak, és kicsi ilyen érdeklődést visszahoztam Lendvára, csillagászatra, amit nagyon nehezen bírok itten bevetni a itteni fejekbe, de szerintem most megindul majd lassan. Itt is ez a szeretet, a csillagászati iránti szeretet. Erre valahogy úgy képzeltem el, hogy azért is jöttünk ide, azért is kerestem itt egy ilyen helységet, mégis a Lendvá, hogy az kicsit nyílt. Elmehetünk volna valahová Goricskóra is, és bírtunk volna kapni villany, de a nosztalgia is visszahozott bennünket, és örülök, hogy itt csináltuk az egészet, hogy annyi ember is kapott egy ilyen elégedetten ment most haza, hogy meglátták a napfogyatkozást, meg hát persze minden fajtául látták a filmen, fotón, akkor ezek a szemüvegeken át. Mi, ami engemet illeti, nagyon meg vagyunk elégedve.
1: A Augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg Gornya-Radgonán a 64. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásárt, az Agrát. A Pomurszki Szejem RT által szervezett rendezvény az idén 5 napos, vagyis az eddigieknél rövidebb lesz. A szervezők szerint azonban tartalmilag még gazdagabb programmal várják a látogatókat. A sajtóértekezlet lényegéről Cigán Szilvia készített beszámolót.
9: Ján Ezer Jávec, a Pomurszki Szejem RT igazgatóságának igazgatója, a 64. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár beharangozójaként tartott sajtóértekezleten röviden vázolta a vásár történetét. Valójában 1962 óta rendezik meg Gornya-Radgonán a mezőgazdaságot, erdészetet, élelmiszeripart, továbbá a zöldség, gyümölcs, méz és bortermelést, valamint a legkorszerűbb felszereléseket és előállítási módszereket bemutató vásárt. A 2026-os Agra, amely augusztus 22-e és 26-a között kerül megrendezésre, ugyan egy nappal rövidebb lesz a szokottnál, ám tartalmi szempontból a kiállítók és a szakmai programok szervezői is még többet kínálnak a látogatóknak és a résztvevőknek. A 70.800 négyzetméternyi kiállítási területen 36 országból 1690 kiállító és társkiállító mutatkozik be. Miben lesz más, milyen újdonságokat tartogat az idei vásár? Kérdeztük a Pomurszki Szejem RT végrehajtó igazgatójától. Boris Erjávec így nyilatkozott.
10: Az idei év újdonsága, hogy az agravásáron a vadászat és a horgászat is helyet kap. Újdonság a partnerország Algéria is, ugyanis először fordul elő, hogy egy afrikai ország a vásár partnere. Ráadásul a legnagyobb afrikai országról van szó, amely komolyan vette ezt a lehetőséget, és több mint 30 vállalat képviselőjével érkezik a vásárra. Ez természetesen érdekes lehetőséget teremt a Szlovénia és Algéria közötti együttműködés kibontakoztatására. A kiállítók között is mindig vannak újak. Ők egyébként is mindig a legújabb gépekkel mutatkoznak be, sőt ezúttal premier bemutatókat is ígértek. Ennek értelmében a látogatók talán olyan gépeket és technológiákat is láthatnak, amelyeket majd csak a jövőben használnak a termelési folyamatokban. A szakmai tartalmak igazodnak a parasztasszonyok nemzetközi évéhez, tehát a parasztgazdaságokban tevékenykedő nők kerülnek előtérbe. Az éghajlatváltozás témakörében is érdekes események várhatók. És persze rengeteg szó esik a digitalizációról, arról, hogyan lehet leegyszerűsíteni a gazdálkodást, ami minden bizonnyal jót jelent.
11: A
9: Az 2026-os évet az Egyesült Nemzetek Szervezete a Pásztorok és Legeltetők Nemzetközi Évének, valamint, amint Erjávec is említette, a Parasztasszonyok Nemzetközi Évének nyilvánította. Az Agrán kiállításon állatbemutatókkal, szakmai rendezvényekkel és jó gyakorlatokkal ismertetik a szarvasmarha és lótenyésztés eredményeit. Hangsúlyt fektetnek a legelők megőrzésére és az állattenyésztés fejlesztésére, ugyanakkor felhívják a figyelmet a vidéken élő nők helyzetének javítására. A vásár továbbra is a régió legjelentősebb nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítása, és egyben a szlovén mezőgazdaság tükre marad. Az innovatív technológiák, a korszerű mezőgazdasági és erdészeti gépek, valamint a hazai és külföldi kiváló minőségű termékek és élelmiszerek központi találkozó helye lesz. 2026. augusztus 22-én szombaton nyitja meg kapuját a 64. Agra, és szerdáig, augusztus 26-áig várja az érdeklődőket. Boris Erjávec szerint a parkolás kérdését is megoldották, a vasárnap érkezők pedig a Gornya-Radgonai Arkont parkolóját is használhatják, a látogatókat onnan kis buszokkal szállítják a vásár helyszínére.
1: Az aszályos időjárás miatt a mezőgazdasági minisztérium meghosszabbítja a zöldítési programhoz tartozó másodvetésű és zöld trágya növények kötelező talajtakarási határidejének a kezdetét. A határidőt 2026. augusztus 15-éről szeptember 1-ére tolták el. További részleteket Jobbágy Klárától hallanak.
6: A klímaváltozás, a szélsőséges időjárási körülmények és talajaink romló állapota új kihívások elé állítja a termelőket. Az aszályos időjárásnak ugyanis rendkívül erős talajromboló hatása van. Ezért fontos, hogy a nap égető erejétől talajainkat állandóan zöld növényzet takarja. A másodvetésű és zöldtránya növényeink használata olyan agroökológiai gyakorlat, amely egyszerre képes növelni a talaj biológiai aktivitását, javítja annak szerkezetét és csökkenti az aszály okozta károkat, a gyomok terjedését, ami hozzájárul a következő kultúra sikeréhez. Nem csak hogy környezetkímélő, hanem gazdasági szempontból is előnyös eszköz, különösen, ha jól illeszkedik a vetésszerkezetbe. Ezen növények nagy részének ilyenkor kellene földbe kerülni, de az aszályos körülmények miatt kelésük kétséges, ezért a gazdák nem tudják tartani az ehhez kapcsolódó agrárkifizetési intézkedésekben szereplő határidőt. Az Agrárkamara kezdeményezésére a Mezőgazdasági Minisztérium az idei kedvezőtlen időjárási körülmények miatt kivételesen halasztotta el ezen intézkedésének a határidejét augusztus 15-ről szeptember 1-jére. A talajtakaróként vetett úgynevezett nem áttelelő növényeknek így október 15-éig kell majd jelen lenniük a földeken. A hónapok óta tartó tartós csapadékhiány és az átlagon felüli magas hőmérséklet miatt talajaink nedvességtartalmának jelentős a hiánya. Az ARSZÓ adatai is azt mutatják, hogy az ilyen körülmények között végzett vetések kelése rendkívül kedvezőtlen. A határidő módosításával a minisztérium lehetővé teszi a paraszgazdaságok számára, hogy az eső megérkezése után megfelelőbb körülmények között végezzék el a vetést, és így e beavatkozás végrehajtását igazítani tudják az idei rendkívül száraz időjárási körülményhez. Az intézkedés főbb követelményei azonban maradnak változatlanok, ami biztosítja az általa kitűzött környezetvédelmi célkitűzések elérését.
1: Az ingyenes filmvetítésre. Nagy Éva szervezővel Botka Ágnes beszélgetett.
11: Igen, a kétnapos rövidfilmek fesztiválja, a rövidfilmek bográcsa egy olyan válogatással készült, ahol díjazott filmekről is van szó, de fiatal rendezők filmjeiről is van szó. És az idén tényleg a műsorunk kicsit tágabb ez a nemzetközi kör, tehát nem csak Horvátország, Magyarország és Szlovéniából lesznek a filmek, hanem Spanyolországból, Amerikából és Franciaországból is. És a különlegessége az, hogy nagyon sok rövidfilm valódi történet az alapja, illetve reflektál a mai kihívásokra, de valahogyan a vörös fonala mégis a nyár. Vagy a helyszín az, vagy olyan a téma, vagy olyan viszonyt mutat be. Tehát valahogyan nyár köré összpontosulunk így a témával, de nagyon szerteágazók a módszerek is, tehát nem csak játékfilmekről van szó, hanem lesz egy animáció is.
12: Mennyire megértők a támogatók ezzel a rövid filmek bográcsa című rendezvénnyel szemben?
11: Kapunk támogatást Lendva községtől, ami nagyon fontos a fesztivál szempontjából, viszont azt hiszem, hogy mi mint szervezők, meg amik évről évre veszünk észre, hogy a közönség is hogy fogadja, hogy utána

0: vár udvarának ugye a hangulata, a szervező csapat, amikor ezt a döntést meghozta, akkor igyekeztünk ezek a keretek közt a legjobbat megszervezni.
1: Lesznek beszélgetések is?
0: Nagyon fontos, igen, a fesztiválunknak ez a szempontja is, hogy nem csak filmeket vetítünk, hanem utána az alkotókkal beszélgetünk. Azért is fontos, hogy a filmalkotók ide látogassanak, hogy a Lendvát nyissuk a film ugye, térképére. Másrészt viszont a közönségnek is egy kis ajándék, hogy az alkotói csapatnak, az egyik filmnek az alkotói csapatból valakit meg tud ismerni. Így az első nap Domen Martincic érkezik ide, a lakótárs, azaz Zimmer rövidfilmnek a rendezője.
1: És emeljük ki Miktó Teodort, akinek a munkája díjnyertes alkotás volt.
0: Vasárnap pedig Tóth Teodor, ugye lendvai filmes ember lesz a vendég. Teodornál is nagyon szépen mutatkozik az, hogy a filmnek egy fiatal ember életében mekkora szerepe lehet. Mert Teodor korábban a Részecskék című rövidfilmben szerepelt, most pedig a kamera mögé állt, és egy nagyon jó kis dokumentumfilmet készített a NAFTA vállalatról. Úgyhogy a vasárnapi nap vele fog záródni egy beszélgetéssel, a folyamattal, de a kérdéseket, a tartalmat, az meg Meszelis Júli, aki moderálja majd ezeket a beszélgetéseket, ő fogja majd kérdezni.
1: Jöjjönek el minél többen, helyet biztosítanak a szervezők.
0: Így van, nagy szeretettel várunk Szlovéniából, Magyarországról, Horvátországból is, tehát a filmek feliratozva lesznek, az időjárást még beszéltük, hogy kitart majd még ezen a hétvégén, és azt hiszem, hogy egy kellemes hétvégét lehet ott tölteni 9 órakor este a udvaron. A rossz idő esetén mi a Várpincében költözünk, ingyenes a belépés, nem kell belépődíjat fizetni.
2: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szabó Rudolf, Cigán Szilvia, Jobbágy Klára és Botka Ágnes a szállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
3: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7.
1: Podgyász. Úti célok turista szemmel. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Mai utazásunk során Magyarország egyik legjelentősebb történelmi városába, Esztergomba látogatunk. A Dunakanyar kapujában fekvő település nem csak az ország első királyának, Szent Istvánnak a városa, hanem évszázadok óta a magyar katolikus egyház központja is. Lenyűgöző bazilikája már messziről uralja a tájat, de Esztergom ennél jóval többet kínál. Királyi várat, hangulatos belvárost, dunai panorámát és számtalan történetet. Mai utitársam és idegenvezetőnk Borsos Flóra. Szia Flóra, köszöntelek a podgyászban.
2: Szia Inesz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Ha fogalmazhatok úgy, akkor Esztergom neve szinte egyet jelent a magyar államalapítással. Hogyan kezdődött a város története, és miért vált ilyen fontos központtá?
2: Esztergom valóban különleges helyet foglal el a magyar történelemben, hiszen itt kezdődött a magyar állam történetének egyik legfontosabb fejezete. Bár a környék már az őskor óta lakott volt, éltek itt kelták, romaiak és avarok is, a város igazi jelentősége a 10. században kezdődött, amikor Géza fejedelem ide helyezte át a fejedelmi székhelyét. És a hagyomány szerint itt született Vajk, vagyis a későbbi Szent István király, akit itt is kereszteltek meg. Amikor István király megalapította a keresztény államot, Esztergom lett az ország első királyi központja, és itt jött létre az első magyar érsekség is. Azért volt ez óriási jelentőségű, mert az esztergomi érsek évszázadokon át a magyar királyok koronázásának kiváltságával rendelkezett, ugye ezt említettük a székesfehérvári adásban is. Vagyis Esztergom egyszerre volt a világi és az egyházi hatalom központja, úgyhogy ezért is emlegetik sokan a magyar államiság bölcsőjeként. Ráadásul a város stratégiai helyen a Duna partján fekszik, ami már akkoriban is fontos kereskedelmi és közlekedési útvonal volt. Úgyhogy nem véletlen, hogy a királyok és az érsekek is ezt a helyet választották székhelyül.
1: Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy mit jelentett Esztergom szerepe a középkori Magyarország életében.
2: Hát az ország egyik legfontosabb városa volt Esztergom. Ugye itt működött a királyi udvar, itt hoztak meg fontos politikai döntéseket, és az egyházi élet központja is itt volt. Az esztergomi érsek nem csak az ország legmagasabb rangú egyházi vezetője volt, hanem évszázadokon át ő koronázta meg a magyar királyokat, ami szintén mutatja a város kiemelkedő szerepét. De persze nem csak a politika és a vallás miatt volt jelentős, hanem a Duna révén is, ugyanis Esztergom fontos kereskedelmi csomóponttá vált, ahol távoli vidékek kereskedő is megfordultak. Úgyhogy áruk, emberek és kultúrák is találkoztak, ami egy igazán pezsgő gazdasági életet eredményezett. Bár a királyi székhely a tatárjárás után fokozatosan Budára került, Esztergom továbbra is megőrizte kiemelkedő egyházi szerepét. A város történelmi jelentőségét ma is jól mutatja, hogy szinte minden utcája és épülete egy-egy fontos korszak emlékét őrzi.
1: És ha Esztergomról beszélünk, akkor hát nekem az a gyönyörű bazilika jut eszembe először. Nem véletlen, hiszen ez Magyarország legnagyobb temploma. Mitől olyan különleges ez az épület?
2: Valóban, hogyha valaki Esztergomra gondol, szinte biztos, hogy először a bazilika képe ugrik be, vagy jelenik meg előtte. Nem csak azért, mert ez Magyarország legnagyobb temploma, hanem mert szó szerint is uralja a város látképét. Az altemplomtól egészen a kupola gömbjéig 100 méter magas, így már messziről is lenyűgöző a látványa. Egyébként a kupola belső magassága is lenyűgöző, hiszen több mint 70 méter, úgyhogy amikor belépünk, akkor azt érezzük, hogy ez egy igazán monumentális tér. Egyébként a bazilika helyén már a középkorban is jelentős egyházi épületek álltak, hiszen a Várhegy évszázadokon át a magyar egyház központja volt. Kevesen tudják, hogy egykor itt 7 templom állt, amelyek közül a leghíresebb a reneszánsz Bakócz kápolna. A Bakócz kápolna egyébként egy igazi építészeti csoda, ugyanis amikor a 19. században megépült a mai bazilika, A kápolnát mintegy 1600 darabra bontották, majd az új templomba újra összeépítették. Úgyhogy ennek köszönhető, hogy ma is megcsodálhatjuk Magyarország egyik legjelentősebb reneszánsz műemlékét. Egyébként az épület, mármint a bazilika belseje is rengeteg kincset rejt. Az altemplomban az esztergomi érsekek sírjai találhatóak, köztük a bazilika megálmodójája is, aki Rudnai Sándor volt. A Főszékes Egyházi Kincstárban évszázad ötvös munkákat, liturgikus tárgyakat és műalkotásokat is őriznek, a kupolába feljutókra pedig az egyik legszebb dunai panoráma vár. El kell mondanom, hogy a bazilika építése közel fél évszázadig tartott, az alapkövet 1822-ben tették le, az építkezést előbb Pak János, majd meggyilkolása után Hildi József vezette tovább a templomot, 1856-ban szentelték fel, és ezen az ünnepségen csendült fel először Liszt Ferenc kifejezetten erre az alkalomra komponált esztergomi miséje. Bár a felszentelés ekkor már megtörtént, az épület végleges befejezése csak 1869-ben valósult meg.
1: Említetted a lenyűgöző kupolát. Mit mondasz, érdemes felmenni a kupolába?
2: Mindenképpen, ugyan egy kis lépcsőzés vár ránk, de a panoráma szerintem minden fáradtságot megér. Fentről egyszerre látjuk a Dunakanyart, a kanyargó Dunát, Esztergomot, és a túlparton fekvő párkányt is. Elvileg, vagy sokan mondják, hogy ez az egyik legszebb kilátás Magyarországon.
1: A bazilika mellett ott találjuk a Várhegyet, és mit érdemes tudni az egykori királyi várról?
2: A Várhegy tulajdonképpen Esztergom történelmi szíve. Itt állt Géza fejedelem udvara, majd később Szent István király palotája is. A 10-13. Században ez volt a magyar királyok egyik legfontosabb rezidenciája, itt számos történelmi esemény zajlott ezen a helyen. Nem véletlen, hogy sok történészt ezt tartja a magyar királyság első valódi központjának. Ma a várban működik a Magyar Nemzeti Múzeum, Esztergomi Vármúzeuma is, ahol a kiállításokon megismerhetjük a középkori királyi udvar mindennapjait, láthatunk eredeti kőfaragványokat, freskókat, kápolnákat és olyan épületrészeket is, amelyek közel 1000 éve állnak. Különösen érdekes a királyi palota felújított terme, ahol könnyű elképzelni, hogy milyen lehetett itt az élet az Árpád korban.
1: Ha elsétálunk a Várhegyről a belváros felé, milyen útvonalat ajánlanál egy első alkalommal érkező látogatónak?
2: Miután megnéztük a bazilikát és a királyi várat, érdemes lesétálni a vízivárosba, amely a város egyik leghangulatosabb része. A macskaköves utcák és a régi barokk házak, illetve a kisebb terek egészen más hangulatot árasztanak, mint a bazilika monumentális környezete. Innen már csak néhány perc a Széchenyi tér, amely Esztergom főtere is egyben a belváros szíve is. Kávézók, éttermek, teraszok veszik körül, nyáron pedig nagyon gyakran rendeznek itt koncerteket, vásárokat és egyéb kulturális programokat. Ha valaki szeret egy kicsit lelassulni, akkor szerintem ez az egyik legjobb hely egy kávéra vagy fagylaltra. A sétánkat pedig a Kisduna sétányon zárnám, ami egy árnyas, nyugodt útvonal a vízpart mellett, ahonnan folyamatosan gyönyörű kilátás nyílik a bazilikára.
1: A városnak egészen különleges hangulatot ad a Duna közelsége.
2: Így van, a Duna évszázadok óta meghatározza a város életét, már a középkorban is fontos kereskedelmi útvonal volt, ma pedig a kikapcsolódás egyik legjobb helyszíne. Úgy gondolom, hogy nagyon jó érzés végig sétálni a parton, vagy nagyon jó élmény végig sétálni a parton, miközben a túloldalon már Szlovákia látszik, mögöttünk pedig ott magasodik a bazilika. Kevés magyar városban ilyen harmonikus a kapcsolat a történelmi épületek és a természeti környezet között. Ráadásul Esztergom a Dunakanyar kapujának is számít. Innen indulva könnyen felfedezhetjük a környék többi híres települését, de már önmagában a folyópart is olyan hangulatot áraszt, ami miatt sokan visszatérnek ide újra és újra.
1: És ha átjutálunk a hídon, akkor gyorsan Szlovákiába is érhetünk. Milyen élmény ez?
2: Sokan mondják, hogy Esztergomnak ez az egyik legkülönlegesebb élménye, ugyanis nem sok helyen fordul elő, hogy egy 10 perces sétával átléphetünk egy másik országba. A Mária Valéria híd köti össze Esztergomot a szlovákiai Párkánnyal, és ma már teljesen természetes, hogy a két város lakói nap mint nap átjárnak egymáshoz dolgozni, vásárolni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni. Egyébként a Mária Valéria híd története kalandos, csak hogy visszatérjünk Esztergomba. Az 1895-ben átadott hidat a II. Világháború végén felrobbantották, és közel 60 évig nem volt közvetlen kapcsolat a két város között. Csak 2001-ben építették újjá, és ez szimbolikus jelentőségű is volt, hiszen újra összekötötte a Duna két partján élő embereket. Egyébként, hogyha valaki rászánja magát és átsétál a hídon, akkor érdemes egy pillanatra megállni a közepén, mert talán innen nyílik a legszebb panoráma az egész városra. Ugyanis a bazilika teljes pompájában látszik, mögötte ugye ott a Várhegy, előttünk pedig a Dunakanyar. Nem is véletlen az, hogy ez Esztergomnak az egyik legtöbbet fotózott helyszíne.
1: És mi a helyzet a legendákkal? Ugye egy ilyen régi városhoz természetesen számos legenda is kapcsolódik.
2: Így van, Esztergom története annyira gazdag, hogy szinte minden korszakhoz kapcsolódik valamilyen legenda vagy érdekes történet. Talán a legismertebb természetesen Szent István király születésének a története. A hagyomány szerint ugyanis Géza fejedelem felesége, Sarolt, itt az esztergomi várban adott életet Vajknak, a későbbi első magyar királynak. Bár a korabeli források nem minden részletet őriztek meg, Esztergom évszázadokon át, vagy évszázadok óta úgy él a köztudatban, mint Szent István városa, a magyar államalapítás egyik legfontosabb helyszíne. De a Várhegyhez is számos történet kapcsolódik. A középkori királyi palota falai között olyan uralkodók fordultak meg, mint Szent László, Könyves Kálmán vagy Harmadik Béla. A vár falai tanúi voltak királyi döntéseknek, diplomáciai találkozóknak és természetesen ostromoknak is.
1: És neked melyik a kedvenc esztergomi történeted?
2: Hát én már említettem egy kicsit előbb a kedvenc esztergomi történetemet, mert ez a Bakócz kápolna története, és azért az, mert jól mutatja, hogy az épületnek nem csak a mérete vagy a látványa lehet lenyűgöző, hanem az is, amin keresztül ment az évszázadokon, vagy akár az építése során. A kápolnát Bakócz Tamás esztergomi érsegi építette a 16. század elején, és eredetileg önálló épületként állt a középkori székesegyház mellett. Bakócz Tamás egyébként a kor egyik legbefolyásosabb magyar egyházi személyisége volt, akinek még a pápai trónra kerülésre is volt esélye. A kápolna az itáliai reneszánsz hatását mutatja, ami akkoriban nagyon különlegesnek számított Magyarországon. És ugye a története ezek mellett azért lenyűgöző, mert amikor a 19. században megkezdődött az új bazilika építése, nem bontották el egyszerűen, hanem megmentették. Több mint 1000 darabra szedték, az előbb mondtam, hogy 1600 darabra szedték, majd új helyen, ráadásul új tájolással építették vissza, és ez ma is egyedülálló építészeti teljesítmény.
1: Esztergom nem csak történelmi emlékeiről ismert, hanem pezsgő kulturális életéről is. Ha valaki nyáron érkezik ide, milyen programokat ajánlanál?
2: Esztergom nyáron különösen élő város, hiszen a történelmi környezethez nagyon sok kulturális program kapcsolódik. Az egyik legkülönlegesebb élmény lehet például egy előadás a Várszínházban, ahol a középkori falak között történelmi hangulatban élvezhetjük a színházi produkciókat. Egyébként a bazilika önmagában is különleges helyszín, de amikor megszólal benne az orgona, az egészen egyedi élmény. És ezt azért mondom, mert az ország egyik legnagyobb templomi orgonájával rendelkezik, és egész nyáron orgona koncerteket lehet itt hallgatni, amik különleges akusztikai élményt nyújtanak. Egyébként érdemes figyelni a városi rendezvényeket is. A Szent István napok természetesen kiemelt esemény, hiszen Esztergom szorosan kapcsolódik az államalapító királyhoz, ahogy már többször említettük a mai adás során, de természetesen egész évben vannak koncertek, kiállítások, gasztronómiai rendezvények és kisebb fesztiválok is.

0: pározás is. A Duna mentén több kellemes útvonal található, és Esztergom kiváló kiinduló pont a Dunakanyar felfedezéséhez. A folyóparti kerékpározás egyébként azért is népszerű, mert egyszerre sportolhatunk, és közben gyönyörű tájakat fedezhetünk fel. Érdemes kipróbálni a hajókirándulásokat is, ugyanis a Dunáról teljesen más perspektívában láthatjuk a várost. A bazilika hatalmas épülete, a várhegy és a környező hegyek együtt egészen különleges látványt nyújtanak.
1: És milyen környékbeli kirándulásokat ajánlanál, amit még érdemes lenne talán beiktatni?
0: Ha valaki több napot tölt itt, akkor mindenképpen érdemes felfedezni a Dunakanyart, amiről még a jövő heti adásunkban is beszélünk, de az egyik klasszikus kirándulóhely Dobogókő, amely a Pilis egyik legismertebb pontja. Már a kilátás miatt is megéri felkeresni, hiszen tiszta időben fantasztikus panoráma nyílik a környező hegyekre és a Dunakanyarra. A természetjárók számára pedig rengeteg túraútvonal indul innen. Visegrád szintén kihagyhatatlan, ugye erről fogunk beszélni a következő adásunkban, ugyanis a visegrádi fellegvárból olyan kilátást terül elénk, amelyet sokan Magyarországon egyik legszebb panorámájaként emlegetnek. Emellett a város egyébként történelmileg is szorosan kapcsolódik Esztergomhoz, hiszen a középkorban mindkét település fontos királyi központ volt, de erről majd a következő adásban beszélünk.
1: És ugye, ha már túráztunk egyet és megnéztük a várost, akkor szinte biztosan meg is éheztünk. Milyen ízeket ajánlanál Esztergomban, mit érdemes megkóstolni?
0: A város egyik nagy előnye, hogy a történelmi környezethez sok hangulatos étterem, kávézó és terasz is kapcsolódik, ahol akár egy hosszabb pihenőt is tarthatunk. Ezek egyébként mind elérhetőek az visitesztergom.hu weboldalon. A Duna közelsége miatt érdemes megkóstolni a halételeket. Egy jó halászlé vagy egy friss dunai halból készült fogás igazi helyi élmény lehet, de természetesen a magyar konyha klasszikusai is megtalálhatók, úgyhogy mindenki talál kedvére valót, én úgy gondolom. De természetesen a környék borászairól sem szabad megfeledkezni, ugyanis a Dunakanyar és a környező borvidékek egyre ismertebbek. Úgyhogy egy pohár helyi bor a vacsora mellé tökéletes kiegészítő lehet.
1: Mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Ha egyetlen olyan helyet ajánlhatnál Esztergomban, melyik lenne az?
0: A macska lépcsőt ajánlanám, ami több száz kőlépcsőből áll, és alig több mint 200 méter hosszú ösvény, és ez köti össze a bazilikát és a várhegyet a hangulatos vízivárossal. Bár elsőnek soknak tűnhet a lépcsőzés, szerintem megéri vállalkozni rá, ugyanis ahogy egyre feljebb érünk, fokozatosan tárul elénk a Duna, a Mária Valéria híd és a szemközti párkány látképe. Úgyhogy a végén biztos, hogy azt fogjuk érezni, hogy minden egyes lépcsőfok megérte.
1: Esztergom egyszerre őrzi a magyar államalapítás emlékeit és a Dunakanyar különleges hangulatát. A bazilika monumentális látványa, a királyi vár, a Dunapart és a történelmi belváros együtt teszik ezt a várost igazán feledhetetlen úti céllá. Flóra, köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. Legközelebb újabb magyarországi várost fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!
2: MMR.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szívem helyére krátert rajzolt a vágy. Dobogás helyett lágy magába omlás. Nincs központozás, se ékezet élesen bakoló betűnknek. Végleg hozzám tévedtél. Veled hiába való minden ellenművelet. Talált unalom, hideg ihlet, így képzellek el teljesen hiába idegennek.

negyedik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?